0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Kom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem. Ez az életem, egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.
1: Tudom jól, ha végre te jössz, bátran nekivágsz majd.
0: Ígérem, meg lesz.

0: Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél még.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Ezt tekerd be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: A Minden Tudás Egyeteme. Nép és nyelv, a magyarság kialakulása. Rónatas András előadása.
1: Tisztelt televízió nézők és rádióhallgatók, hölgyeim és uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket innen a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kozma László terméből. A ma este témája a magyarság kialakulása. Előadónk nyelvész, a Szegedi Tudományegyetem professzor Ermitusza, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Kérem, fogadják nagy-nagy szeretettel Rónatas Andrást!

Jó estét kívánok mindenkinek! Hölgyeim és uraim, most szeretném meghívni Önöket. Menjünk egy kicsit vissza az időbe. Menjünk vissza a középkorba. 1235-ben Julianus elindult, hogy megkeresse a keleten maradt magyarokat. És eljutott a volgai bolgárok fővárosába, Biljárba, és ott találkozott egy asszonnyal, aki azt mondta neki, hogy 2 napi járásra megtalálhatja azokat, akiket keresett. És itten Ricardus Frater elbeszélése igen tömörré válik, mert csak annyi van a szövegben, hogy és megtalálta őket az Etil folyó partján. Kik voltak ezek? Hol volt ez az Etil? Valóban magyarokat találta meg? Nézzük csak egy kicsit jobban meg. 1960-ban egy Isten háta mögötti faluban, nem messze ettől a helytől, Bolsie Tigániban, a helyi régészek egy nagyon érdekes temetőt ástak ki, és nagyon hamar publikálták, és megtudtuk belőle, hogy az itt eltemettettek majdnem olyan módon temetkeznek, mint a honfoglaló magyarok. Honfoglaló magyarok a Volga vidékén? Még mindig nem tudjuk a jó választ. És 1987-ben sikerült eljutnom Csisztopolba, mert a csisztopoli temetőben egy szenzációs leletet találtak kollégáim néhány évvel ezelőtt. A csisztopoli temetőben gaztól befedve letisztítottuk, és megtaláltuk azt, amit valójában olyan régen kerestünk, egy 1311-ben elhalt Mohamedának, Izmailnak volt a sírköve, ami azonban minket igazán izgatott, az az volt, hogy hogy hívták az apját. És az apját úgy hívták, hogy magyar. Ez volt az a szenzációs felfedezés, amelyik végül is megadta az összefüggést Julianus, a régészeti leletek és a magyarok neve a volgai magyarok között. Hölgyeim és uraim, előadásom 3 részből fog állni. Az elején megkísérlek néhány fogalmat tisztázni, utána áttérek arra, hogy milyen források alapján mondjuk azt, amit mondunk, és végül megkísérlem összefoglalni, hogy hogyan látjuk ma a magyarság kialakulását a honfoglalásig az új adatok alapján. Számos vita van ezzel kapcsolatban, és ezek a viták elsősorban azért vannak, mert 4 dolgot nem különböztetnek meg világosan. A népet, a nyelvet, a lakosságot és a nevet. Mert van magyar nép, van magyar nyelv, van magyar lakosság és magyar népnév, ezek szorosan összefüggenek, és mégis mások, és ettől kell nekünk másképpen látnunk, és egymással való vonatkoztatását kell világosan elvégeznünk. Nézzük meg azt, hogy hogyan használja a magyar a népszót. Én 4 mondatot írok itt ki most egymás után, és rögtön, ha elolvassák, látják azt, hogy a népszó mind a 4 mondatban mást jelent. De ha valaki nem látná ezt egészen világosan, akkor cseréljük ki a népszót a magyar szóra. És azonnal látni fogjuk azt, hogy itt valami nem stimmel, hiszen másképpen használjuk a népszót ebben az összefüggésben. Ha beszélünk valamiről, akkor csak és kizárólag úgy tehetjük, hogyha előtte világosan megmondjuk, hogy hogyan értjük a szavainkat. Én most egy definíciót fogok itt a táblán is megjeleníteni, hogy én ebben az előadásban hogyan használom a szót. Népnek tehát azt a történetileg kialakult embercsoportot nevezem, amelynek közös a kulturális jelrendszere, amely tudatosan megkülönbözteti magát más népektől, és amelynek saját tartós önelnevezése van. Én el tudom képzelni azt, hogy más állapodunk meg, de vitatkozni csak úgy lehet, hogyha ugyanúgy és ugyanazokat a fogalmakat használjuk. Ezek között a meghatározás részek között a legsajátosabb és legfurcsább a kulturális jelrendszer. Nem nyelv áll itt,
és ennek okát szeretném adni. Ugyanis rögtön az elején világossá szeretném tenni, hogy nem értődik magától az, hogy azonos nép, azonos nyelv. Csak példákat szeretnék mondani. A dél-amerikai spanyolul beszélő indián és Spanyolország népe, vagy Ausztrália angolul beszélői és Anglia népe. Ez ugyanaz a nyelv, és nem ugyanaz a nép. De sokkal bonyolultabb kérdés az, hogyha különböző nyelvek azonos néphez tartoznak. És rögtön megint mondok egy világos példát, és ez a francia. Az történt ugyanis, hogy két nép, a kelta nyelvet beszélő gallok, és a germán nyelvet beszélő frankok nyelvet váltottak, átvették a rómaiak nyelvét, és franciául beszélnek, a nevük azonban megmaradt franknak, ami egy germán népnév, tehát a franciák nyelvet váltottak. Vagy nézzünk egy kicsit közelebbről. Itt vannak a bulgárok például, a 7. és a 9. század között ezen a területen a bulgárok török nyelven beszéltek. Ezekkel a bulgár törökökkel még fogunk foglalkozni, de most csak annyi elég, hogy a 9. században annyira elszlávosodtak, hogy a bulgár török fejedelmi udvarban is szlávul beszéltek. De megtartották a török nevüket, a bulgárt, mai napig. Tehát látjuk azt, hogy Európa népeinek van egy olyan csoportja, amelyik nyelvváltó típus. Ugyanakkor van egy másik típus Európában, és ez a nyelv őrző típus. Ilyen például az angol. Az angol szászok elfoglalták Angliát, magukba olvasztották a keltákat, és amikor hódító Vilmos franciái megszállták őket, akkor azok hamarosan elangolosodtak, és ők is angolul kezdtek el beszélni. Ez tehát egy nyelvőrző típus. Az európai népek nagy többsége nyelvőrző, és az én állításom az, hogy a magyarság is egy ilyen nyelvőrző típushoz tartozó. A nyelv megőrzése azonban nem azt jelenti, hogy a nyelv változatlan. Talán kevesen gondolnák azt, hogy asszony szavunk iráni eredetű, úr szavunk török eredetű, szolga szavunk szláv eredetű, és sógor szavunk német eredetű. Na most azért, mert a magyaroknak valamikor voltak alán asszonyaik, török uraik, szláv szolgáik és német sógoraik, attól még magyarul beszélnek. És hogyha ma a fiatalság közül most itt valaki azt mondaná, hogy hát ez király, akkor én azt mondanám, hogy igen, a király szavunk szláv közvetítéssel került a magyarba németből, méghozzá Nagy Károly neve állt e mögött eredetileg. Király szavunk tehát Nagy Károlyra megy vissza egyébként, ugyanúgy, mint császár szavunk Julius Cézár nevére, de az viszont olasz közvetítése. Ez tehát azt jelenti, hogy a nyelvünk nem csak a keleti történetünket őrzi, hanem ugyanakkor Európa két legfontosabb személyének, Nagy Károlynak és Julius Cézárnak a nevét is. Most lépjünk egyet tovább, és beszéljünk arról, hogy a nyelv nem csak változik, hanem a nyelv rokonságban lehet más nyelvekkel is. És ugye a rokonság az egy nagyon meghatározható dolog, mert kétféle rokonság van. Ugye látjuk azt, hogy itten a szülőknek vannak fiaik, ezek másképpen rokonok, mint akik beházasodtak. Ez kétfajta rokonság. Tehát amikor nyelvrokonságról beszélünk, akkor meg kell mondani azt, hogy melyik típusról beszélünk, milyen fajta rokonságról. Nyelvrokonságról akkor beszélünk, hogyha két vagy több nyelv egy ősi nyelvre vezethető vissza. És hogy lehet ezt bizonyítani? A következő táblán láthatjuk, hogy az ötös szám nevet azt hogyan is nevezik a németben, fünf, az olaszban cinque, és az olaszban piace. Ezek, annak ellenére, hogy nem is hasonlítanak egymáshoz, bizony ezek rokonok, ezek szabályosan visszavezethetők egy régi ősi penkve alakhoz. Na most mi közünk van nekünk ehhez? Hát nézzük meg, hogy ez a szó megvan-e a magyar nyelvben is. Hát itt van a péntek és a
pünköst szavunkban, a péntek ugye az ötödik nap, és a pünköst pedig ugye az ötvenedik nap. A péntek szláv jelevén szó, a pünköst pedig görög eredetű, és valószínűleg olasz közvetítésre került a magyar nyelvbe, és hogyha most valaki azt mondja, hogy ez egy petákot sem ér ez az egész, akkor én erre meg azt mondom, hogy a peták az régi, nagyon régi szó, és egy ötkajcárost jelent a régi nyelvünkben. Na már mostan, a magyar nyelvben vannak ugyanilyen szavak, amelyek ugyanilyen szabályosan függenek össze egymással, és nagyon ősiek, és összefüggenek más finugor szavakkal. Ilyen a fej, az agy, a velő, a haj, a homlok, a szem, az orr és a többiek, de nem csak szavak pusztán, és legkevésbé sem csak szavak, hanem ősi ragok is. Én most itt csak egyetlen egyet írtam fel, ez a hely határozó ragunk, hogy Pesten és Vizen, ez egy ősi rag, amelyet a finnugorságtól örököltünk, és ugyanez van az időhatározó ragunkban és a télenben is. Tehát ezek ugyanolyan szabályosan függenek össze, mint az indoeurópai nyelvek. Most erre persze azt lehet mondani, hogy ezek szándékosan kiválasztott szavak, hiszen sokan igyekeznek arra, hogy most kétségbe vonják, hogy finnugor a magyar, vagy nem finnugor a magyar nyelv. Én most azt javaslom, hogy nézzük meg a himnuszunkat. A himnusz első szakasza 30 szóból áll, és én aláhúztam azokat, amelyek nem finnugorok. 6 ilyen van összesen nem finnugor szó, és ha ezeket közelebbről megnézzük, ezek között 3 török van, a bő, a kar és a bűn, van köztük egy latin, ez a sors, és van köztük egy iráni, ez az Isten, és van egy a víg, amelyikről nem tudjuk, és a tudománynak ez is tartozik, hogy megmondjuk őszintén, nem tudjuk. A víg biztosan összefügg a vidám szóval, de ennek ellenére ennek a hátterét még mindig érdemes kutatni. És tovább megyek, ha most nem egy kiragadott egyetlen szakaszt nézünk meg, hanem megnézzük mondjuk Petőfinek, Vörös Martinak és Aranynak teljes költészetében előforduló összes szót, akkor azt találjuk, hogy mindössze az összes előforduló szó 10%-a nem finnugor. Minek alapján beszélünk? Milyen forrásaink vannak? A forrásokat én 6 csoportra osztottam. Az első csoportba tartozik a legfontosabb, nevezetesen az írásos források. Az írásos források is sokfélék. Vannak olyanok, amelyekben a magyarok közvetlenül fordulnak elő, mint például a Bíborban született Konstantin szövegében, ugye ez bizánci, középgörög, vagy például Ibn Hayyán arab írásos szövegében. És vannak olyan források, amelyek írásos források, a magyarok ugyan közvetlenül nem szerepelnek benne, de szerepelnek benne mindazon népek, akik a magyarokkal kapcsolatban álltak. A források második csoportja a nyelvi források. Én most egy érdekes példát fogok megmutatni, a tölgyszavunkat, amelyiknek az elterjedését pontosan meg tudják mondani, hogy hol nőtt tölgy ebben az időben, és ez a szó alán eredetű, most ugye látjuk azt, hogy az alánok hol laknak, tehát a magyarságnak ott kellett lennie, ahol egyszerre voltak a tölgy és az alánok, hiszen másképpen nem tudtuk volna ott átvenni ezeket a szavakat. Számos ilyen van. Megyek tovább, a régészeti forrásokról most nem is akarnék beszélni, hiszen a Bolsje-Tigáni temetőről már beszéltem, a néprajzi források is segítenek bizonyos mértékig. Amit most itt látni és hallani fogunk, az egy szamojéd sámán.

0: Most ha meg akarjuk tudni, hogy milyen lehetett a magyarság hitvilága a honfoglalás előtt, akkor párhuzamokat kell keresnünk, és természetesen kutatjuk ezeket a mai sámánokat. Egyébként őszintén szólva, ezek a sámánok elég messzi vannak már, így 70 évig nem engedték őket sámánkodni, azután a Szovjetunió szétesése után kezdtek el újra visszatérni a régi sámán szokásaikhoz. De mégis valamelyest megismerhetjük a régi hitvilágot a mai néprajzi kutatások segítségével. A hatodik az a biológiai források, tehát a testalkat és a genetika. Erről én ma nem beszélek, hiszen a következő előadás erről fog szólni. És végül megemlítem a úgynevezett közvetett forrásokat. Julianus is egy ilyen, hiszen Julianus 1235-ben ment a keleti magyarok megkeresésére, de közvetve mégis a honfoglaláskor előtti magyarságra vonatkozó adatokkal gazdagította a tudásunkat. Tehát ezek a források, ezeknek a forrásoknak a kritikai használat alapján mondjuk azt, amit mondunk, és rögtön bemutatok egy konkrét példát. Tudnilik, az a kérdés, ugye emlékeznek rá, hogy a nép az a ember csoport, amelyik tudatosan megkülönbözteti magát másoktól. 558-ban a bizánci császár felkért egy török törzsfőt arra, hogy a szomszéd török törzset semmisítse meg. Most szerencsére ennek a török törzsfőnek a válasza fennmaradt igaz bizánci görög fordításban. Én most magyar fordításban fogok ebből olvasni. A török fejedelem ugyan igen kívánatosnak tartotta a bizánciakkal való kapcsolatot, de mégis azt felelte, hogy rokonait, az azonos néphez tartozó kutrigurókat istentelenség és nagyon illetlen dolog volna kiirtani, mert, és most már szó szerint olvasom persze a magyar fordítást, azok velünk azonos néphez tartoznak, velünk közös nyelvet beszélnek, lakásaik, ruházatuk és életmódjuk hasonló a miénkhez, és azonos a leszármazásuk is, noha más fejedelmeknek engedelmeskednek. Majd sietve hozzátették. A kutrigurok lovait azonban kétségtelenül elkötjük a magunk számára, hogy ne legyen alkalmuk azokon nyargalva tovább ártani a rómaiaknak. Látjuk tehát, 250 évvel vagyunk a honfoglalás előtt, hogy az etnikai tudat, a saját csoport tudat ekkor már nagyon világos, és talán nem árulok el titkot, hogy a magyarság már ebben az időben éppen ezekkel a törökökkel élt szoros kapcsolatban, tehát a saját tudata, etnikai tudata, azonosság tudata nagyjából ugyanilyen lehetett, mint amilyet most itt felolvastam. Na most természetesen itt szerepel valami, és ez a közös ős. Na most a középkorban vagyunk, és ebben a középkorban a közös ős persze fiktív volt, és mindenki a Bibliára vezette magát vissza. A mi anonimusunk 300 évvel a honfoglalás után azt írja, hogy a magyarok fejedelme az Jáfet fiától, Magóktól származik, és a magyarok nevüket Magóktól vették. Most ez természetesen roppant furcsa, de nem egyedülálló, mert tudjuk azt, hogy Hódító Vilmos 1066-ban ugye partra szállt Angliában, annak volt egy krónikása, és ez a krónikás is kimutatta azt, hogy Hódító Vilmos őse nem volt más, mint Jáfet fia, Magók. Tehát Anonymous nem a levegőből kapta ezt, hogy a magyarok Jáfet fiától, Magóktól származnak, azonban a Szigetországban volt egy krónikás, akinek ez nagyon nem tetszett, és rögtön írt egy másik krónikát, és ebben megírta, hogy igazából Éneásznak volt egy unokája, akit Brutusnak hívtak, és aki partra szállt Angliában, és ott volt egy Gómagóg nevű óriás, azt legyőzte, és innen van az, hogy Britanniának nevezik az országot, és innen természetesen a britek eredete. Ezek fiktív ősök, azonban mégis az a fontos, hogy a közösség valamilyen formában azonos őst keresett magának.
1: Rónata Sándrás előadását hallják a magyarság kialakulásáról.
0: Keressük tehát a magyarokat, és ahhoz, hogy a magyarokat megtaláljuk, azt is kell tudnunk, hogy hogyan hívták őket. Ezen a táblán lehet látni, hogy a szlávok, a volgai bolgárok, a kazárok és a bizánciak hogyan hívták a magyarokat. A kazárok Macsgárnak, a bizánciak Türknek, a volgai bolgárok Baskírnak hívták a magyarokat, és a szlávok Ungrinak. Na most ez azért nagyon fontos, mert hiszen ez a tény önmagában véve, hogy egy népet a szomszédai másképpen neveznek, ez máshol is megvan, hiszen mondjuk a németeket, a franciák Alemannak, az olaszok Tedeszkónak, a magyarok németnek, az angolok Germannek hívnak, és a németek saját magukat Deutschnak. Tehát ez a fajta dolog, hogy másképpen hívnak minket, ez teljesen magától értetődő, a magyarok azonban már ekkor is Magyarnak hívták magukat, és ezért is nagyon fontos az a felirat, amely ezt a szót a volgavidéki oda került magyaroktól megőrizte. Mutatja azt, hogy milyen régi ez az önelnevezés. Na mostan, ha egy kicsit tovább lépünk, és azt nézzük meg, hogy ma hogy hívnak minket Európában, akkor azt látjuk, hogy a szláv Ungrit átvették a németek, és ungár alakban mondták, majd jöttek a franciák, akik ongrának mondták, de kiírtak eléjük egy hát is, méghozzá azért, mert ebben az időben már régen nem ejtették a szó elején a franciák a hát, a saját nyelvükben pontosan tudták, hogy mikor kell írni, mikor nem kell írni, de hogyha jött egy idegen nép, amelyiknek magánzóval kezdődött a neve, Ungri, nem voltak biztosak benne, hogy ott ungaruszt vagy hungaruszt kell írni. És miután a magyarok is úgy működtek valahogy, mint az Isten ostora, a hunokra emlékeztetve, tehát biztonság kedvéért néha H-val írták. A legrégebbi forrásaink egyébként ugyanabban a szövegben néha ungaruszt és néha hungaruszt írnak. Na most ez a H, tehát, amit a francia papok találtak ki, ez van az autóinkon. Ezzel megyünk Európába. Mit is mondunk tehát a magyarok történetéről? Körülbelül úgy az első évezred közepétől kezdem el a történetet, amikor a magyarok kezdtek levonulni az Urál középső részéről az Urál déli részére. Ez azért nagyon fontos, mert régebben úgy gondolták egyesek, hogy a magyarok valahol Ázsiában voltak, vagy átmentek az Urálon, meg visszajöttek. Ezt a mai kutatás ma már nem tartja. A magyarok nem voltak Ázsiában. Lementek az Urál déli részére, de előtte hosszabb ideig éltek együtt indoeurópai népekkel. Ilyen szavaink, mint a ház, a méh, a méz, a száz, a szarvas, az ostor, a tehén, a tej és a fejni, ebből az időből származnak, amikor együtt éltünk ezekkel az indoeurópai népekkel. Ez azért nagyon fontos, mert azt mutatja, hogy az Krisztus előtti évezetben a magyarok már egy földművelő, állattartó nép volt. Azután következett egy következő korszak, ebben az időben a steppén a szkíták jelennek meg, a 8. századtól a 3. századig a szkíták élnek ezen a steppén, és a magyarok is kapcsolatba kerültek ezekkel. Mutatja ezt többek között két szavunk, az arany és a kincs, és talán itt sokan vannak olyanok, akik látták ezt a nagyon szép szkíta aranykincs kiállítást. Nem véletlen, hogy ezek a szavak ebből az iráni nyelvből kerültek a magyarokhoz. A szkítákat hamarosan a szarmaták vártják fel, majd a szarmaták helyére, ez is egy iráni társaság volt, a gótok kerülnek, ezek már germánok. A gótok úgy a második Krisztus utáni második században már ezen a területen vannak, és a harmadik és negyedik század elején ők uralják ezt a területet. 375-ben azonban megváltozik ennek az egész területnek a története. Egy új nép érkezik, és ezek a hunok. A hunok nagyon messziről jönnek, én most ezzel nem foglalkozom, de 375-ben átlépik a Volgát, és nagyon hamar a Kárpát-medencében vannak. Itt néhány évtizedig nem sokat hallunk róluk, bár különböző csetepatékban részt vettnek. Egy azonban biztos, hogy azokat a gótokat, akiket az előbb még láttunk, azokat legyőzik, és a gótok csatlakoznak, vagy legalábbis nagy részük csatlakozik a hunokhoz. Majd 451-ben a hunok már a mai Franciaország területén vannak, és itt van az a híres csata, amelyet Katalanaumi csatának szoktak nevezni, ez Trója mellett van, ez nem a másik Trója, ez egy francia város Troy, amelyik mellett zajlott le ez a híres csata. Tudjuk azt, hogy Écius vezette a római sereget, és Attila pedig a hun sereget. Vesztésre állt a csata végén, és visszavonult, tehát nem semmisült meg, de olyan mértékben nem, hogy a következő évben, és ez 452-ben megindul, hogy elfoglalja Rómát. És ekkor a római császár Leó pápát küldi, hogy állítsa meg Attilát. És ez sikerül. Ez a híres jelenet, amikor Leó pápa megállítja Attilát, még 1000 évvel később Raffaellót is megihlette. Való igaz, hogy Attila megfordul, és visszatér a Kárpát-medencébe. 453-ban Attila meghal, és a hunok hónapok alatt eltűnnek. Visszamennek a Kaukázus előterébe, és 454-ben már nem is hallunk róluk. És következik a steppének egy újabb korszaka, megjelenik egy újabb nép, a hunok eltűnnek ugyan, egy dolog azonban marad. És ez Attila legendája, amelyikben nem csak a magyarok részesülhetnek, hanem minden egyes nomád nép, amelyik itt van, annál megtalálható Attila legendája, Attilára vezetik vissza őseiket, ez egészen Dzsingisz Kán megjelenésig tart. És akkor megérkeznek a törökök, innentől kezdve már sokkal jobbak a forrásaink, ezeknek már a nyelvét is jobban ismerjük. A törökök történetéről én most két dolgot szeretnék kiemelni a legújabb kutatások alapján. Az első, Kuvratnak a keresztény török birodalma. Ugye milyen furcsának néz ez ki és hallatszik. Ez a Kuvrát, ez egy török nemes fiú volt, egész fiatal korában Konstantinápolyba került, ott megkeresztelkedett, és ott nevelkedett, elért egészen a Patrikiosz rangig a bizánci udvarban, majd visszament a bolgárok közé, a bolgárok élére állt, a bolgár törökök fellázadtak az avarok ellen, és az avarok elmenekültek, és megalapították a Kuvrát és a bolgár törökök az első keresztény török birodalmat. Ez egy halatlanul izgalmas dolog, és a legújabb kutatások többek között arról is beszámolnak, hogy nem csak erről a birodalomról, hanem Kuvrát sírjáról is sokat tudunk. Megtalálták Kuvrát sírját, sikerült azonosítani, sőt, a sírban talált pecsétgyűrű feliratát is sikerült megfejtenem. Ez tehát egy óriási új lelet, és magyarázatot ad olyan kérdésekre, amelyet eddig sokféleképpen magyaráztak. A magyar nyelvben ugyanis vannak szavak, amelyek összefüggenek a kereszténységgel. Nézzük meg, gyón, bűn, érdem, erkölcs, bocsánat, és így tovább. Na most ezek nem szlávok, ezek nem németek, ezek nem olaszok, ezek törökök. Hogy kerül a kereszténység alapvető szókincsébe ez a török réteg? Na most ugye Kuvrátról tehát mondottam, hogy ez volt az első török birodalom, amelyet itt ismerünk, és ez egy keresztény birodalom volt, püspöke volt, ennek a püspöknek az anyagát is megtaláltuk, tehát sok mindent tudunk ma már, és ez azt jelenti, hogy a magyarok a kereszténységgel jóval a honfoglalás előtt már találkoztak. A bulgár törökök azonban nem sokáig lehettek itt a steppén, ugyanis Kuvrát birodalma nem tartott nagyon soká, Kuvrát meghalt, halála előtt összegyűjtötte 5 fiát, és öt összekötözött nyilat adott a kezükbe. Azt mondta, próbáljátok meg eltörni. Persze, ez nem sikerült, ugye ismerős ez a történet. Hát így intette őket, hogy az összetartásban az erő. Ezek a fiúk azonban nem hallgattak apjukra, és amikor Kubrát meghalt, egymás ellen kezdtek el küzdeni, és a kazárok kihasználták az egyenetlenséget a Kubrát fiak között, és legyőzték ezt a török birodalmat. Jöttek tehát az új kazár hadak, elfoglalták ezt a területet, és a bolgár törökök egy része elvándorolt. A bolgár török vándorlásnak számos részletéből én most csak kettőt emeltem itt ki, mert ez a kettő az, amelyik fontos a magyarok szempontjából. Az egyik az, hogy levonultak a Duna deltájához, és ott megalapították azt a bolgár birodalmat, amelyről már beszéltem, és a másik pedig, és ez nagyon fontos, bevonultak a Kárpát-medencébe. Na most a Kárpát-medencébe ekkor avarok laktak, de ezek a bolgárok egy új, más kultúrát hoztak magukkal. A Kárpát-medence régészeti kultúrája megváltozik alapvetően 670 és 700 között, és ezt a változást gondolták néhányan, többek között a kiváló professzor László Gyula is, hogy ez lett volna az első magyar honfoglalás. Nem tudjuk kizárni, hogy ezekkel a bolgártörökökkel érkeztek magyarok is a Kárpát-medencébe, de többségük biztosan török volt. A magyarok pedig a Urál déli részéről átvándoroltak már a Don és a Kubán vidékére, láttuk ezt ugye a tölgy szó kapcsán, majd innen, amikor a bulgárok elvonultak, vagy a bulgárok nagy része elvonult, akkor a bulgárok helyére a bulgárok közé települtek, és itt megindult egy nagyon hosszú, közös élet a bulgártörökök maradványaival, kazár főség alatt. Most ez a több száz éves, mert hiszen ugye 700-ban tartunk most, együttélése a magyaroknak és a bolgároknak okozta azt, hogy a magyar nyelv telve van ezzel a sajátos török réteggel, amelyet a csuvasos típusú vagy bolgártörök típusú szavaknak szoktak mondani. Egyébként a nagyon szoros kapcsolat a bolgárok és a bolgártörökök és a magyarok között onnan is látszik, hogy ezek a bolgártörököknek egy része azután a kazár birodalom hatalma elől el akartak menni, felvonultak a Volga vidékére, ezek a volgai bolgárok, és ezekkel egy magyar csoport is ment, és ezek a volgai magyarok. Tehát a volgai magyarok nem valami ősi, az őshazában maradt magyarok, hanem ezek a volgai magyarok, ezek a 7.-8. században a volgai bolgárokkal együtt északra vonuló magyar csoport. A magyar nyelv tehát, amelyik nagyon gazdag idegen szavakban, gazdagodott ezektől a bolgártörököktől, és a kazár birodalomban élt. A történetnek az utolsó része már a kazár birodalomban zajlik úgy, hogy a magyar fejedelem az legalább olyan hatalmas, mint a kazár. És ez nagyon fontos szempont, mert noha formálisan még csak egyetlen kagán van itt a steppén, és ez a kazár, azonban a magyar fejedelemnek a hatalma egyre erősebb lesz, és ez elsősorban annak köszönhető, hogy a magyar fejedelem csapatai egyre inkább jártak nyugatra, és a nyugatról hozott ismeretek és zsákmány egyre gazdagabbá és hatalmasabbá tették a magyar csoportokat, a magyar fejedelmeket. Az, hogy a honfoglalás előtti utolsó időben a magyar fejedelem hatalma legalább olyan nagy volt, mint a kazár fejedelemé, arra jó bizonyítékunk van, nevezetesen az, hogy fellázadt három kazártörzs, és ezek voltak a kabarok. Na mostan ez a három kabar törzs, ez fellázadt a kazár kagán ellen, és a magyarokhoz menekült. Na most ha a magyar uralkodó, ekkor már valószínűleg álmos egyébként, nem lett volna olyan hatalmas, hogy meg tudja őket védeni a kazárvalkodóval szemben, akkor nyilván nem menekülhettek volna hozzá. Tehát a honfoglalás előtti utolsó korszakban már a magyar fejedelem hatalma az elérte a kazár uralkodóját. Ez volt azután az az idő, amikor már a következő lépés van, és ez a honfoglalás. Én a honfoglalásról már nem szeretnék beszélni, mert az egy teljesen új és más történet már, hanem előadásom végéhez érkezve egy olyan kérdést szeretnék saját magamnak feltenni, amit nagyon sokan feltettek nekem, de én magamnak is sokszor, és ez pedig a következő. Miért maradt fent a magyarság itt 2000 éven keresztül úgy, hogy megőrizte azonosságtudatát és nyelvét. Ebben a hihetetlen népvándorlási korszakban, ahol annyi nép, nagy népek, szkíták, hunok és a többiek mind eltűntek, és a magyarok megmaradtak. Én a sokok közül most csak 4-et emelnék ki. Az első, ez a magyar társadalom szerkezete a honfoglaláskori előtti 1000 évben. Ugyanis a magyar társadalom már ekkor világosan két jól kivehető részből állt, nevezetesen földművelőből, akik az erdős steppén, a ligetes steppén földet műveltek, és nomádokból, akik részt vettek a steppe harcaiban. Szokott vita lenni azon, hogy a magyarok nomádok voltak-e, vagy földművesek. Ez egy rossz kérdés, mind a kettővel. És éppen ez a kettős társadalmi és gazdasági szerkezet volt az, amelyik hozzásegítette a magyarságot ahhoz, hogy itt fennmaradjanak, mert amikor megverték, és hát sokszor, a steppén kalandozó magyarokat, akkor bevonultak az erdőbe, ott 2-3 év alatt kipihenték magukat, visszamentek, de hogyha ők győztek, akkor megosztoztak a zsákmányon a földművesekkel. A második tényező a magyarság fennmaradásában az, hogy a magyarság nem tűnt el a honfoglaláskor után, ezek az avarok voltak. Az avarok a török nyelvet beszéltek, azonban ekkor már a honfoglalás idején az elszlávosodás végén tartottak, de az azonosság tudatuk még avar volt. És ebből a szempontból a magyarokhoz teljesen másképpen viszonyultak, mint a Kárpát-medencében élő szlávok és az itt lévő frankok. Tehát, hogy úgy mondjam, a magyarok mellé álltak a honfoglalás idején. A harmadik tényező a magyar nyelv maga. A magyar nyelv a maga nagyon sajátos voltával. Tudnélik, éppen ez a különleges nyelv az, amelyik mindig megmutatta bármilyen környezetben, hogy mi vagyunk, akik magyarul beszélünk, a többieket értjük, de azok más nyelven beszélnek. És végül, de nem utolsó sorban, az, hogy a magyarság a honfoglalás előtt befogadó nép volt. Tehát szkíták csatlakoztak hozzá, és gotok, hunok és törökök, és szlávok. És nem véletlen, hogy Szent István intelmei hogyan is szólnak. Hallgassuk csak!
2: A vendégek és jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állanak a királyi méltóság 6. helyén. Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jöttek a vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást, külön-külön példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. Ennél fogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jó akaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mint sem másut lakjanak.
0: Természetesen a magyarság kialakulása nem zárult le a honfoglalással, de ez már egy másik történet. Köszönöm szépen!
1: Feltehetik a témával kapcsolatos kérdéseiket. Parancsoljon!
3: A gazdasággal kapcsolatban szeretnék kérdezni, mégpedig azt, hogy milyen vallásúak voltak és milyen hatással voltak a magyarságra.
0: És itt is vannak új felfedezések. A Szovjetunió összeomlása után intenzívebbé vált a kazár kutatás, számos új emlék került elő, kazár feliratok és kazárjára vonatkozó források is. Most a kazárokról azt tudni kell, hogy ez egy birodalom volt, amelyik ugye 670 és 950 között egy nagyon erős és hatalmas nagy birodalom volt, amelyiknek egy óriási nagy történeti funkciója volt. Az arabok ugyanis ekkor támadják meg Európát. Három helyen támadnak egyszerre az arabok. Méghozzá átkelnek a Gibraltáron, azután megkísérelnek Konstantinápolyon keresztül bejutni a Balkánra, és a Kaukázuson is átkelnének, és egy nagy átkaroló hadművelettel el akarták foglalni Európát. Na most megállították őket Poitiénnál, megállították őket Konstantinápolyban, és a kazárok állították meg őket a Kaukázusnál. Tehát az, hogy máma keresztény templomaink vannak, és nem mohamedán moséink, az részben a kazároknak köszönhető. A kazárokról még tudnunk kell azt is, hogy egy nagyon nehéz helyzetbe kerültek, mert az egyik oldalon tehát az arabok támadtak, a másik oldalon azonban Bizánc is próbálta kiterjeszteni a hatalmát, és ezért a 9. század közepén áttértek a zsidó hitre. Ezek török nyelven beszélő emberek voltak, és a vezető rétegük áttért a zsidó hitre, de ez ellen többen föllázadhattak, mert a kabarok nagyjából akkor lázadhattak fel, amikor ez a zsidó hitre történő áttérés volt. A kérdés pedig az volt, hogy a magyarok mit is köszönhetnek a kazároknak, és én azt kell, hogy mondjam, hogy addig, amíg a bolgártörököknél a mindennapi élet, addig a kazárok, ahova politikailag hosszú ideig tartozott a magyarság, még jóval a kazároknak a zsidó hitre való áttérése előtt, ott számos olyan intézményt vehettünk át, amely kazár eredeti volt. Ilyen volt például a Kettős Királyság intézménye, bár meg kell mondani azt, hogy a kazároknál volt egy úgynevezett szakrális királyság, tehát ha a király nem jól működött, akkor és veszteséget szenvedett a kazár hadsereg, akkor egyszerűen a királyt megfojtották. Na, ezt a fajta szakrális királyságot nem vette át a magyarság, de ezt a kettősséget, hogy tudnélik, van egy tisztelt király, és van egy olyan, amelyik tényleg működik, és vezeti a hadat, ezt a kettősséget a magyarok is átvették. És számos ilyen szavunk valószínűleg kazár eredetű, tehát a kazár politikai szervezet mindenképpen hatott a magyarságra, és az, hogy a magyarság politikai törzsszövetségi szervezete hogy nézett ki, az részben kazár hatás.
4: Bennem felmerült az a logikusnak tűnő kérdés, hogy más népek kutatásaiban vannak olyan eredmények, amik a magyar nyelv ő nyelvükre gyakorolt hatásáról tanúskodik, ha vannak, ismerjük ezeket, és ezek vajon összhangban vannak-e a mi elképzeléseinkkel, összevágnak-e, mert ha igen, akkor el is alátámasztja azt, hogy amit mi gondolunk, az a másik oldalon is stimmel.
0: Éppen a Volga-vidék nyelveiben van néhány olyan szó, amelyik úgy néz ki, hogy magyar eredetű. Tehát ugyanazt mutatja. Na most persze lehet, hogy ezek a volgai magyarok nyelvéből származtak. Tehát valamelyest igen, természetesen ezek a kutatások ma is folynak, és néhány ilyen szót már regisztráltunk.
5: A modern genetikai kutatások vajon segítenek-e a magyarság történetének a feltárásában?
0: Itt most nagyon kedvező helyzetben vagyok, mert hiszen a következő előadást Raskó István fogja tartani, aki ennek a kérdésnek a szakértője, de a történész nem térhet ki egy ilyen kérdés elől. És itt azért néhány dolgot végig kell gondolnunk. Tudnék, a genetika hallatlanul fejlődik, rengeteg új eredménye van. Vannak azonban módszertani kérdések, amelyek egy történész számára nagyon fontosak. Én most két példát fogok mondani. Az egyik az, hogy ki lehet mutatni azt, hogy a magyarságban van egy bizonyos génváltozat, ezt most nevezzük haplotípusnak, bármi másnak, amelyik mondjuk hasonlít egy másik népéhez, mondjuk a mongolokéhoz. Mondjuk, hogy ez 5% a magyarságban. Ma. De nem tudjuk, hogy az 5% ez mit jelent. Nem tudjuk azt, hogy a 100 évvel ezelőtt 1% volt és 5%-ra nőtt, vagy pedig 100 évvel ezelőtt ez 20% volt és 5%-ra csökkent. Tehát addig, amíg idősorokat nem tudunk emögé a mai adat mögé állítani, addig a mai adatokkal nagyon nehezen tudunk történeti rekonstrukciót folytatni. A másik kérdés pedig az, hogy, és itt látom én azt, hogy hallatlanul nagy eredményeket fog a következő évtized hozni a kutatásban, ezek persze a csontok. Hiszen más nem maradt meg a magyarokból, mint a csontok, és ott természetesen a genetikai elemek azonosítása most folyik, Raskó professzor erre fog nyilván beszélni. Itt mindig az a kérdés, hogy mennyire reprezentatív az a minta. Hány olyan honfogáskori csont van, amelyikről meg lehet állapítani azt, hogy ez honfogalma magyarsághoz tartozik, és akkor meg kell nézni azt, hogy ezzel a genetikai anyaggal 1000 év alatt mi történt, tehát hogyan változott ez?
6: Tudjuk-e azt, hogy milyen szavakat használtak az avarok? Van-e arról valami tanúság, hogy ők milyen szókincsel rendelkeztek légyen? És a másik pedig az, hogy a népzenének mi a tanúsága ebben a vizsgálatban?
0: Mind a két kérdést nagyon köszönöm, nagyon fontosak. Az avarok nyelvéről nagyon-nagyon keveset tudunk. Az egészen biztos, és az avar történelemből is, meg az avarokról fennmaradt feljegyzésekből, meg néhány avar névből, egy-két olyan avar eredetű szóról is tudjuk, hogy ez török volt. Volt olyan nézet, hogy mongol, azonban ez nem igazolódott be. Az avaroknak ebből a szempontból a szerepe teljesen világos. Na most a népzenének kérem szépen, az egy anyanyelv. Tehát ugye van egy magyar nyelvünk, és van egy zenei anyanyelvünk. A zenei anyanyelv, meg a beszélt anyanyelv, az nem mindig szükségszerűen azonos. Az elképzelhető, hogy a magyar zenei anyanyelv, az nem teljesen azonos eredetű, mint a magyar nyelv. És ilyen szempontból én sokszor érdeklődéssel hallgatom azokat a kollégáimat, zenészeket, népzenészeket, zenekutatókat, akik a törökségnek az ázsiai ágában mutatnak ki olyan zenei dallamvilágot, például kvintváltó pentatont, mert önmagában a pentaton az nem elegendő, kvintváltónak is kell lennie, amelyik messze elmegy Ázsiába. Tehát igen elképzelhető az, és Vikár Lászlónak a kutatásai nagyon érdekesen azt mutatják, egyébként ebben nagyon fontos az a kutatás, amit a Volga vidékén végzett éppen Vikár, hogy azon a területen, ahol finnugorok és törökök laknak együtt, a zenei anyanyelv ott hasonlít legjobban a magyar zenei anyanyelvhez, tehát a régi igazi magyar népzenéhez.
7: Hogy állunk naprakészen a honfoglaló magyarság feltételezett kétnyelvűségével? A másik talán nem is annyira kérdés, inkább a zenei részéhez szeretnék egy mondatot mondani csak, hogy minden népzene keresztül ment azokon a fázisokon, amiket mi speciálisan magyar sajátosságoknak gondolunk. A középkori német népdalok például pentatonok voltak.
0: Kétnyelvűség kérdése az egy nagyon izgalmas probléma. Konstantinos Porfirogenitus leírja a kabarokról azt, hogy tudták a magyarok nyelvét, de azok is beszélték az ő nyelvüket. Tehát ebben a korban egyébként, a középkorban vagyunk, a többnyelvűség természetes volt. Hiszen állandóan együtt kellett harcolni különböző nyelvű népeknek, és ezért a többnyelvűség már magától értetődő volt ebben a korban is. Ami az igazi kérdés természetesen, hogy a többnyelvűség mögött melyik volt az igazi? Tehát, hogy fölmerülhet-e például az, hogy a magyarság nyelvet váltott? Ugye ez is egy lehetséges feltevés, hogy a magyarság ugye nyelvváltás útján került a mai nyelvéhez, mint ahogyan például a franciák. Na most ezt természetesen világosan látnunk kell, hogy ez lehetetlen. És lehetetlen azért, mert ahhoz, hogy egy másik nép ugye fölvegye akiknek a nyelvét, a magyarok nyelvét, ahhoz a magyaroknak már létezni kellett. Tehát ugye a magyarok nyelvváltásáról, amelyről egyébként Zichy István gróf egy külön kis könyvet írt, és ebben úgy gondolta, hogy a magyarok nyelvváltással kerültek ugye a mai nyelvükhöz, ezt a tudomány nem tudja vállalni, egyszerűen azért, mert akkor ki kéne mutatnunk, hogy a magyarok másutt voltak, ez pedig ugye azok a magyarok, akikről beszélünk. Ami a zenét illeti, pedig teljesen egyetértek, az indiánok, Dél-Amerika indiánok zenében is a pentatónia nagyon fontos és domináns szerepet játszik, amiről én beszéltem, ez a kvintváltó változata, amelyik szintén sok helyen megvan, de azért nem annyira, az már egy fejlettebb formája ugye a pentatóniának, tehát érdekes összefüggések természetesen lehetnek.
8: Említette az előadásnak végén a magyarság fennmaradásának okait. Én azt szeretném kérdezni, hogy a Kárpát-medencében a magyarság előtt is volt nép, elsősorban a honfoglalás korban, amikről gyakorlatilag szinte nyomtalanul eltűntek, legalábbis ezt tudjuk. Mi lett velük, illetve mit lehet róluk tudni?
0: A nép maga azért nem tűnik el. A nép, és ezért mondtam, hogy nagyon vigyáznunk kell, ugye a népek nyelvet válthatnak, és megmaradnak. Tehát a Kárpát-medencében élő népek, és ugye itten, ha most eltekintünk ugye a frankoktól és azoktól, akik ebben az időben már mint papok és mint katonák itt voltak a Kárpát-medencében, ezek viszonylag kis létszámúak voltak, bár azért nem volt teljesen jelentéktelen. Tehát két nagy népcsoport volt, ezek a szlávok voltak és az avarok, miközben a szlávok sokfajták voltak, déliek és keletiek, északiak is. De a lényeg az, hogy ezek nem tűntek el, hanem lassan átalakultak, és ez egy eléggé hosszú folyamat volt, azonban csatlakoztak a magyarokhoz, ha tetszik, magyarrá váltak.
9: Mit lehet tudni az úgynevezett szavárd magyarokról? Léteztek ők egyáltalán, és ha igen, akkor hogy kerültek el a Kaukázusba?
0: Kérem szépen, a szavárd magyarokra vonatkozólag egyetlen egy forrásunk van, görög-bizánci forrás, és valóban beszélnek egy ilyen nevű népről, azonban az egy erősen kérdéses dolog, hogy ennek... a magyarokkal milyen összefüggés.

0: többféle népet takarhat. Tehát létezett egy ilyen nép, amelyik szerepel a bizánci forrásokban, és bizony az örmény forrásokban is. Bár ha az örmény forrásokat közelebbről megnézzük, akkor ennek ott jelentése is van, aki örmény út tudja, hogy ez fekete, vagy fekete embereket, vagy fekete fiúkat jelent. Tehát lehetséges, hogy itt egy félreértésről is szó van, de minden esetre annak a bizonyítéka, hogy a magyarok valóban a Savártói aszfaloly alatt szerepeltek, erre egyelőre biztos bizonyítékunk azon egy adaton kívül más nincsen.
1: Köszönjük szépen professzor úrnak a válaszokat. Kedves hallgatóink, eddig önök kérdeztek, most pedig a professzor úr tesz fel önöknek egy kérdést. Az eszé kérdés témájára kérjük írásban válaszoljanak, illetve írásban dolgozzák fel a témát. Március 8-án 21 óráig küldhetik el a műveket az info@mindentudás.hu címre, illetve leadhatják itt a helyszínen is hostesseinknek. A professzor úr a négy legjobbnak ítél.
2: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

0: Hírpercek a Balaton Rádióban.
1: Drogéria láncot fogtak perbe, komoly leállás lesz az MBH banknál. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Beperelt az ügyészség egy drogéria láncot. Az online shopot és működtető áruházlánc vásárlási feltételei miatt indított közérdekű pert a Pest vármegyei főügyészség. Az ügyészség álláspontja szerint az általános szerződési feltételek több pontja is egyoldalúan hátrányos a fogyasztókra. Az ügyészi álláspont szerint például tisztességtelen szerződési feltételnek minősült az a kikötés, amely értelmében a vállalkozás fenntartja jogot arra, hogy a szerződést egyoldalúan módosítsa, így akár a kedvezmény programja visszavonásáról is jogosul dönteni. Jelentős informatikai fejlesztés miatt az MBH Bank július 31-én részlegesen, augusztus 1-e és 3-a között pedig teljes körűen szünetelteti szolgáltatásainak nagy részét. Nem lesz elérhető többek között az internetbank, a mobilbank, az átutalás és az ügyfelfogadás sem. A bankkártyás, digitális és szépkártyás fizetések nagy részt működni fognak, de fennakadások előfordulhatnak. Az MBH Bank azt javasolja, hogy az ügyfelek időben gondoskodjanak készpénzről, illetve előre intézzék el pénzügyeiket. A fejlesztés célja a rendszerek hatékonyságának és az ügyfél élmény javítása. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közölte, az intézkedés bevezetése óta az élelmiszerek átlagosan több mint 20, a drogériai termékek pedig 26%-kal lettek olcsóbbak. 2025. március 13-tól kezdődően a kormány az élelmiszerek tekintetében 30 termékkategória esetében vezetett be árrészcsökkentést, amellyel 848 termék lett olcsóbb a boltokban. 23 termék esetében 50% feletti az árak mérséklése. Nagy Márton emlékeztetett, hogy az élelmiszerek és a drogériai termékek után a gyógyszerek ára is jelentősen csökkent, mivel július 1-től a gyógyszergyártók önkéntes árkorlátozást vezettek be a lakosság terheinek enyhítésére. Megskalpolta egy híd egy busz tetejét Angliában a Bridgewater csatorna alatti alagútban. A baleset azért történt, mert a 100-as járatú busz letért a kijelölt útvonalról, és a Barton Lane-en haladt, ahol viszont át kellett volna kelnie az alacsony alagúton. A közösségi oldalakon keringő videón látható, ahogy a tető nélküli jármű kibukkan a híd alól, utasai pedig az üléseikre hajolva próbálják védeni magukat. A buszon utazók közül 15 ember szorult orvosi ellátásra, köztük egy súlyosan megsérült, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A helyi közlekedési társaság megerősítette, hogy a jármű nem a szokásos útvonalon közlekedett, a körülményeket hivatalos vizsgálat tárja fel. A busz 50-es éveiben járó sofőrjét gondatlan vezetés okozta súlyos testi sértés gyanújával őrizetbe vették.
2: Új fejlesztés segíti az idősek biztonságát. A Gondos Óra program mostantól közvetlen kapcsolatot biztosít a 112 segélyhívóval, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. A politikus hangsúlyozta, a fejlesztésnek köszönhetően vészhelyzet esetén a mentők és a rendőrség munkatársai még gyorsabban tudnak reagálni. Kifejtette, a Gondos Órát már több mint 800 ezer nyugdíjas használja, és mintegy 60 ezer élet megmentésében segített. Hangsúlyozta, a 65 év felettiek ingyenesen regisztrálják rálhatnak a gondosura.hu oldalon. Nyitrai Zsolt úgy gondolja, hogy a fejlesztés nagy előrelépés, hiszen pontosabb és gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé a segélyhívó szervezetek számára is. Júniusban országosan 1,3, Budapesten pedig 1,4%-kal nőtt a kiadó lakások bérleti díja májushoz képest, derül ki a KSH és az ország legnagyobb ingatlan közvetítő portáljának lakbérindexéből. Éves összevetésben az albérletárak országosan 7,3, a fővárosban 6,7%-kal emelkedtek. A lakó ingatlanok ára ezzel szemben még nagyobb mértékben nőtt, Budapesten 19, míg országosan 14%-kal. Július közepén már 16.500 hirdetés közül válogathattak a bérlők, ami 15%-os kínálat bővülést jelent tavalyhoz képest. Ez a tendencia, valamint a nyári bérleti szezon felfutása visszafoghatja az árak emelkedését. Az ingatlan közvetítő portál szakértője szerint az állampapírból ingatlanba fektető tulajdonosok is fokozhatják a kínálatot, ami különösen kedvező lehet a rekordszámú 130 000 felsőoktatásba készülő fiatal számára. A szlovák felsőoktatási tanács szerint az új felsőoktatási törvénytervezet megingatja az akadémiai környezet stabilitását, és veszélyezteti az egyetemi önkormányzatok működését, olvasható az új szón. A tanács úgy véli, a javaslat jogilag előkészítetlen és tartalmilag gyenge, továbbá bizonytalanságot hozna a rendszerbe. A törvényt bírálja a Szlovákiai Egyetemi Diák Önkormányzatok Szövetsége is. A szlovák felsőoktatási tanács a tervezet visszavonását kéri, közölte a testület elnöke. Egy Massachusetts-i férfi két szelvénnyel is megjátszotta ugyanazokat a számokat a július 9-i Powerball sorsoláson, és mindkettővel nyert. A Fitchburgban élő férfi korábban 7 sorsolásra szóló lottót vett, de azt hitte már lejárt, ezért új szelvényt vásárolt ugyanazokkal a számokkal. A dupla teli találat 2 millió dollárt, azaz mindegy 686 millió forintot hozott neki. A nyertes egyelőre még nem döntött el, mire költi a nyereményt, de elmondása szerint teljesen ledöbbent, mikor rájött, hogy kétszer is nyert ugyanazon az estén.
1: Több 10 millió forint értékű hamis luxuscikket találtak a pénzügyőrök egy Hollandiában feladott küldeményben a Budapest Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérre érkező áruk között. A pénzügyőrök a 81 millió forintot meghaladó értékű hamis árut zár alá vették és megindították a büntetőeljárást a NAV nyomozó hatóságánál. A hatóság a közösségi oldalán azt írja, az elektronikus kereskedelem térhódítása egyre jelentősebb, amellyel egyenes arányban nő a hamis termékek forgalomba kerülésének veszélye is. Nagyon úgy tűnik, idén elmarad a nyári időszakra jellemző uborka szezon a lakáshitelek piacán. Az MNB statisztikái szerint 2025 első 5 hónapjában 665,7 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel szerződéseket a bankok, ami amellett, hogy közel 30%-os emelkedést tükröz 2024 azonos időszakához képest, egyben új rekord is. Ebben nagy segítséget jelenthet az első lakás vásárlását támogató évi 3%-os kamatú otthon start lakás hitel megjelenése, amely önmagában havi több milliárd forintot tehet hozzá a piac teljesítményéhez. Elsőpest vármegyei településként új lengyel önkormányzata rendeletet alkotott a településvédelemről, amely személyes meghallgatáshoz köti mind az ingatlan vásárlást, mind a lakcímlétesítést. A hatályos rendelet célja a település szerkezeti társadalmi berendezkedésének megőrzése, meggátolva a tömeges ingatlan vásárlást. A beköltözni szándékozóknak munkaviszonnyal, biztosítotti jogviszonnyal és minimálbér szintű jövedelemmel kell rendelkezniük. A parlament június elején fogadta el azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi a települések számára, hogy megakadályozzák a lakosság szám túlzott növekedését. Orbán Viktor a Harcosok klubjába küldött üzenetében védte meg a NÉKÁP nevű írzenekar magyarországi kitiltását. A miniszterelnök Erdélyből jelentkezett be, ahol a román kormányfővel tárgyalt és leszögezte, hogy gyűlölködő rasszisták, antiszemiták, a terroristákat éltetők nem jöhetnek Magyarországra. Közben a Sziget Fesztivál szervezői is megszólaltak az ügyben, szerintük a kormány döntése nem csak a Sziget hírnevét veszélyeztetheti, hanem Magyarország nemzetközi megítélését is negatívan befolyásolhatja. Az őszivetésű kultúrák meglepően jó eredménnyel zártak egész Európában, a magyar termés átlagosnak mondható. Július óta azonban elképesztően meleg és száraz az idő, amely az előrejelzések szerint akár októberig is eltarthat. A hosszú távú előrejelzés szerint augusztusban és szeptemberben az átlagosnál akár 2 Celsius fokkal melegebb idő várható egész Európában, meghaladva a 24 éves éghajlati középértéket. Az első becslések alapján az összes tavaszi kultúra 2,8%-kal kevesebb termést hozhat, mint tavaly. A napraforgó várható hozama pedig az 5 éves átlagot is alulmúlja, 2 tonna alatti európai átlagot várnak tőle. Ősszel adósságrendezésre lesz szükség a kórházakban, mert még mindig a beszállítók viselik a legnagyobb pénzügyi kockázatot, mondta Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára az Economics-nak. A magyar kórházak és háttérintézményeik június végén 31 milliárd forint tartozást görgettek maguk előtt. Az egyetemi klinikákkal együtt a tartozásállomány 49,2 milliárd forintot ért el. Június végére egy hónap alatt csak 1,5 milliárd forinttal emelkedett az adósság, miközben áprilisról májusra 6,7 milliárd forinttal nőtt a tartozásállomány, így nyárra 50 milliárd forintra nőtt az adósság. A magyarok továbbra is nagy arányban fordulnak magánszolgáltatókhoz, ha szakorvosi vizsgálatokról van szó. Az elmúlt három évben e vizitek közel 20%-át magánfinanszírozásból fizették. A megkérdezettek közel fele a magasabb színvonal, illetve a gyorsabb bekerülés miatt választotta inkább a magánegészségügyet. Ezzel szemben az állami ellátás mellett szinte ugyanekkora arányban az ingyenes elérhetőség miatt tették le voksukat a betegek. A szervezők elhalasztották a szombatra tervezett Réh Fülöp és Balatonboglár közötti 43. Balaton átúszást. A tájékoztatás szerint döntésüket a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével hozták meg, mivel a hétvége mindkét napján rendkívül bizonytalan, zivatarveszélyes időjárás várható a Balaton térségében. Az 5,2 kilométeres Balaton átúszás és áthúzás tervezett új idő pontja jövő hét szombat, azaz augusztus 2-a. A rendőrségen nem működik és nem is áll fejlesztés alatt olyan automatizált arcfelismerő rendszer, ami bírságolás alapja lehet. Ez derül ki abból az írásbeli válaszból, amit Rétvári Bence belügyi államtitkár küldött Hadházi Ákos független képviselő kérdésére, írja a hvg.hu. Hadházi a Pride után nyújtott be írásbeli kérdést a belügyminisztériumnak. Arról érdeklődött, hogy létezik-e vagy tervezik-e olyan rendszer bevezetését, amely a rendőrségi kamerák képeit arcfelismerő mesterséges intelligenciával elemzi. Rétvári hozzátette, az ilyen rendszerek használatát az Európai Uniós és a hazai adatvédelmi szabályok is egyöntetően tiltják.
3: Pénzvasútra, az Európai Befektetési Bank jóváhagyta a magyar kormány 1 milliárd eurós hitelkérelmét, amelyet tavaly szeptemberben nyújtottak be vasúti fejlesztések finanszírozására, tudta meg a Szabad Európa. A kormány tervei szerint a magyar állam további 1 milliárd eurót biztosít a projekthez, így összesen mintegy 800 milliárd forint fordítható vasúti infrastruktúra fejlesztésre. Az első ütemben csaknem 500 kilométernyi vasúti pálya újul meg. Felvételi több mint 2000-en jutottak be idén a Semmelweis Egyetemre. 2005-en államilag támogatott, 170-en pedig önköltséges képzésen tanulhatnak szeptembertől. Az orvos és egészségtudományi területen továbbra is a legmagasabbak voltak a ponthatárok, és országosan az intézmény képzései számítottak a legnépszerűbbnek. A Budapesti Gazdasági Egyetem közben azt írta, minden negyedik gazdasági területre jelentkező diák náluk kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Az egyetemen jelentősen nőttek az állami ösztöndíjas ponthatárok, a gazdaságtudományi területre volt a legnehezebb ösztöndíjas helyre bejutni. Ezen a képzési területen minden szakon 400 pont feletti volt a ponthatár. Bajban a málna termesztés, az éghajlatváltozás és a munkaerőhiány miatt málnát már csak elszórtan termesztenek Magyarországon, összefüggő nagyobb ültetvények csak elvétve akadnak az országban. Nógrád vármegyében 16 hektáron, Heves vármegyében 10 hektáron, Zala és Vas vármegyékben pedig 7-8 hektáron folyik málna termesztés. Szakemberek szerint a megváltozott klimatikus viszonyok miatt új megközelítés szükséges a termesztésben, a növényvédelemben, illetve a teljes termelés technológiában is változás szükséges. Növényvédőszerek költségeihez nyújt segítséget a Magyar Állam kincstára termesztőknek. A kérelmek augusztus 1-től nyújthatók be. A kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfélnyilvántartásban szereplő adatok alapján végzi, ezért érdemes figyelmet fordítani arra, hogy az adatok napra készek legyenek. 16. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton. A programsorozathoz idén 51 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. Például a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőben, a Gyulai Várfürdőben, a Debreceni Akvatikum Strandon, valamint a Makói Hagymatikum Gyógyfürdőben is válogathatnak az érdeklődők a legkülönbözőbb programokból. Egy felmérés szerint a csehek több mint fele hajlandó lenne aktívan bekapcsolódni az ország védelmébe. A cseh lakosság negyede támogatja a kormány döntését, hogy a jövőben 3-5%-ra növeljék a védelemre fordított kiadásokat. Az egy hónapos önkéntes katonai kiképzést a 18 és 29 év közötti férfiak 14%-a vállalná Csehországban. A nyári utazási szezonban két különösen veszélyes szúnyogok által terjesztett betegséget is behurcoltak Magyarországra, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentéséből. Az elmúlt hetekben két embernél dengilázat, további két esetben pedig maláriát igazoltak laboratóriumi vizsgálatok. A friss esetek egyike egy 50 éves budapesti nő, aki a lappangási idő alatt a Maldív-szigeteken járt, míg egy 40 éves férfi dél-amerikai útja során fertőződött meg a csonttörő lázzal. A malária is felütötte a fejét Magyarországon, két férfinál mutatták ki a kórokozót, amely a malária legsúlyosabb formáját okozza. Már több mint 21 ezeren vállaltak munkát a nyári diákmunkaprogramban, ami augusztus végéig tart, így még várják a jelentkezőket. A programban 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok vehetnek részt, akik regisztrálnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán. A kormány bértámogatást nyújt a nyári foglalkoztatáshoz a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegéig. A programot már 13. alkalommal hirdetik meg. A tapasztalatok szerint a legnépszerűbb az önkormányzatoknál, illetve az önkormányzati cégeknél történő munkavégzés. A diákok több mint 80%-a idén is ezt választotta. Kitiltották a gyerekeket a budapesti rudasgyógyfürdőből, értesült a 24.hu. Azt írták, az üzemeltető korlátozást vezetett be a rudasgyógyfürdőben, amely szerint 14 év alatti vendégek nem látogathatják a létesítményt. Hasonló intézkedés várható a Széchenyi gyógyfürdőben is augusztustól. Az üzemeltető egyelőre nem közölte a korlátozás pontos indokát. Pár kattintással előrébb hozható a szakorvosi időpont az egészségablak alkalmazásban. A beteg az összes lehetőséget látva tudja eldönteni, hogy mikorra és hova megy el szakorvoshoz. Ráadásul 1.800.000 szabad időpontból lehet választani. Megjelent a következő szakképzési tanévrendje. Az első tanítási nap szeptember 1-e, az utolsó pedig június 15-e lesz. Az első fél év január 23-áig tart. Az előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulók április 30-áig járnak iskolába. A szakképzésben résztvevők duális képzése és a nyári szakmai gyakorlatuk indokolja az eltérő oktatási naptárat. A hónap végén kezdődik a budapesti körszálló újjáépítése. A projekt első szakaszában lebontják az elavult épületet. A kivitelezők szerint a 2027 végére elkészülő új körszálló hűen tükrözi majd az eredeti 1967-es épület jellegzetes formavilágát. Az átépítéssel egy korszerű prémium lakóépület jön létre, a jelenlegi parkolóhelyén pedig egy mindenki számára nyitott közpark létesül. Több mint 550 kilométernyi alsóbrendű útszakasz újul meg országszerte a Top Plus program támogatásával. A fejlesztés célja a gazdaság élénkítése, a családok mobilitásának javítása és a vidéki térségek felzárkóztatása. Országszerte új mintaprogramok indulnak a városi erdők fejlesztésére, amelyek klímavédelmi és biológiai rendszerként szolgálnak. A programokat a Pilisi Parkerdő koordinálja. A fertőző állatbetegségek terjedése miatt a következő hetekben fokozott ellenőrzéseket tartanak a határmenti térségekben, hívta fel a figyelmet az agrárminiszter. Nagy István az állattartókat arra kérte, hogy szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat. Vizet osztanak az utasoknak a forgalmasabb vasútállomásokon, valamint hév- és buszmegállókban a hőség miatt, közölte a MÁV. Budapesten a déli, a keleti, a nyugati pályaudvaron és Rákospalota Újpesten a peronoknál, vidéken a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári, szolnoki állomáson az ügyfélszolgálaton, továbbá a békéscsabai, celldömölki, fonyódi, kecskeméti, nagykanizsai, siófoki, tapolcai és veszprémi állomáson pedig a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók. Indul a szilva szezon, kezdődnek a szedd magad akciók. Az Agroinform arról ír, hogy sok termelő a napokban nyitja meg gyümölcsösét a vásárlóknak. Az árak 120 és 500 forint között mozognak, ami jelentősen kedvezőbb, mint a bolti kínálat, különösen ha nagyobb mennyiségben vásárolunk. Érdemes előre tájékozódni a nyitvatartásról, elérhetőségekről, valamint arról, hogy melyik fajtát mikor érdemes szedni. Júniusban csökkent a forgalomba helyezett új autók száma az Európai Unióban, az egy évvel korábbihoz képest az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentése szerint. A júniusi volt az első visszaesés április óta, és az Unió négy legnagyobb piacán egyaránt csökkentek az értékesítések. Belgiumban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban is kevesebb autót adtak el. Az akkumulátoros elektromos autók szegmensében a nyilvántartásba vételek nőttek, amit főként a Spanyolországban tapasztalt robbanásszerű növekedés hajtott. Halálos áldozatokat követelt a hőség Franciaországban. A megszokottnál 480-nal több halálesetet regisztráltak a nyár elejé hőhullámban, amely június 19-e és július 6-a között a 100-ból 60 megyét érintett. Ez 5,5%-os többlethalálozást jelent. A francia egészségügyi tárca szerint főleg az idősek érintettek. Különleges esti programokkal várják szombaton a Szegedi Vadasparkba látogatókat. Lesz például esti állatkerti túra, amikor a kifutókban még este is láthatóak lesznek az állatok. Az Elefántház teraszán egy különleges esti tornába is bekapcsolódhatnak a vendégek.
1: Az ország több múzeumából származó kőfaragványokat és töredékeket találtak a nyomozók egy 17 éves érdi fiúnál, aki elmondása szerint a történelem iránti rajongásból gyűjtötte a műkincsek megrongálásából származó tárgyakat, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság a rendőrségi honlapon. A közlemény szerint az esztergomi vármúzeumból az elmúlt hetekben több faragvány és kőbetét eltűnt. A nyomozók a kamera felvételek elemzése után jutottak el a fiatalhoz, akinél a házkutatás során az ország ország különböző múzeumaiból eltulajdonított kőtöredékeket találtak, ezek értéke mintegy 20 millió forint. ETB kiskönyvet vezetnek be 2026. január 1-től, amely jelentős változást hoz a társadalombiztosítási nyilvántartásban. Az új elektronikus rendszer célja, hogy a papíralapú TB kiskönyvet digitális formátum váltsa fel, mely minden tajszámmal rendelkező személyre vonatkozóan tartalmazza a legfontosabb társadalombiztosítási adatokat. Ez magába foglalja a személyazonosító adatokat, a foglalkoztató nevét, adószámát, a jogviszonyok részleteit, valamint az egészségbiztosítási és baleseti ellátást. Kapcsolatos információkat. 1 milliárd eurós hitelt vesz fel Magyarország a vasút fejlesztésére. Az Európai Beruházási Bank pozitívan bírálta el a kormány tavaly szeptemberben benyújtott hitelkérelmét, és azt fogja javasolni a tulajdonosi testület őszülésén, hogy folyósítsák az 1 milliárd eurót. Lázár János korábban azt mondta, az állam maga is hozzátesz még egyszer ugyanekkora összeget, így nagyjából 800 milliárd forintos forrás jut majd a vasúti fejlesztésekre. Ebből az ígéret szerint az első ütemben közel 500 kilométernyi vasút úti pályát újítanak meg, 119 kilométeren felszámolják a lassú jeleket, 490 kilométernyi pályát pedig a legkorszerűbb központi forgalomirányítás alá helyeznek. A parlagfű pollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben, koncentrációja azonban országosan nem éri el a tüneteket okozó közepes szintet. Az előrejelzések alapján a parlagfű pollen szezon várhatóan július utolsó, augusztus első hetében indulhat. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége országosan közepes, helyenként elérheti a magas szintet, a pázsitfűféléké az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben az útifű, a libatopfélék, a kenderfélék, a lórom, az ernyős virágzatúak, valamint helyenként már az ürömvirágpora is. A fák közül jelen van a levegőben a ciprus és tiszafafélék pollenje, jellemzően alacsony koncentrációban.
0: És most! Ez a Tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival, minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló. Hogy képben legyél?

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Mobil MR készüléket kapott a Szolnoki Kórház, újraindult a légiforgalom a katániai repülőtéren. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Mobil-MR készülék érkezett a Szolnoki Hetényi Géza kórházba. Ez a diagnosztikai berendezés a telepített MR-t kiegészítve működik, ezzel az intézmény szerint jelentősen nő az elvégzett vizsgálatok száma és csökken a várakozási idő. A kórház saját MR berendezése korábban többször meghibásodott, átmeneti üzemszüneteket okozva. Miskolc után a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plus térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt azt mondta, a BKK járatai, valamint a debreceni közlekedési vállalat autóbuszai és villamosai már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción. A vezérigazgató természetesnek nevezte, hogy a MÁV csoport járatait élőben lehet a térképen követni, így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik a megállóba. Újraindult a légiforgalom a katániai repülőtéren. A tervezetnél néhány órával korábban feloldották a vörös riasztást. Az Etna kitöréseiből származó hamu miatt a napokban több száz járatot kellett törölni, vagy más útvonalra terelni a szicíliai repülőtéren. A katániai Olaszország ötödik legforgalmasabb repülőtere. Mintegy 100 járatát törölte hétvégén az EasyJet légitársaság franciaországi vállalata a légiutas kísérők sztrájkja miatt. A személyzet a folyamatosan és gyakran az utolsó pillanatban változó beosztások ellen tiltakozik. A brit fapados légitársaság szóvivője szerint az utasoknak alternatív lehetőségeket kínáltak, például, hogy ingyenesen elutazhatnak egy másik járattal. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírált a 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökké valóak. A tavalyi évhez hasonlóan a pápa idén is Castel Gandolfói nyári rezidenciáján tölti Mária mennybe menetele ünnepét, amely Olaszországban az egyik legfontosabb ünnep, egyben a nyári időszak csúcspontja, amikor a városok nagyrészt kiürülnek, és az emberek a tengerhez vagy a hegyekbe utaznak. A nemzetbiztonsága fontosabb a politikai vitáknál, a mai biztonsági helyzetben nemzeti egység szükséges, jelentette ki Karol Navrocki lengyel elnök a lengyel hadsereg ünnepe alkalmából rendezett katonai díszszemlén. A bolsevik hadsereggel szemben 1920-ban aratott győzelem, a Varsói csata 106. évfordulóján a hagyományos parádét a lengyel politikai és katonai vezetők, valamint lengyelek tömegének jelenlétében tartották a Varsói óvárosban a Visztula rakparton. A parádé másik részét a Balti-tengerig Dinnyában rendezték meg a haditengerészet részvételével Donald Tusk kormányfő jelenlétében.
0: Időjárás.
1: Vasárnap is sokat süthet a nap, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek. Az ország nagy részén erős lesz a szél. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
0: Minden, ami a héten történt. Tájoló. A Hírmagazin. Tudtam,

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal a Balaton Rádióban. Siófokon is terjeszkedik a népszerű roller szolgáltató, a TIR. A cégnek a közösségi e-rollerei állandó jelleggel lesznek elérhetőek a Balatonparton, ugyanis Budapest mellett ez lesz már a második város, ahol a felhasználók igénybe vehetik a berlini székhelyű mikromobilitási vállalat eszközeit. A Forbes.hu cikke alapján a cég elektromos rollerei éjjel-nappal elérhetők lesznek a balatonparti településen, elsősorban a központi közlekedési csomópontok közelében, valamint Siófok forgalmasabb területein. A szolgáltatást mobil alkalmazáson keresztül tudják igénybe venni a felhasználók. Nem a TIR az első roller megosztó vállalat, amelyik a balatoni régió felé kacsingat. 2020 óta a Lime rollerei is jelen vannak a Balaton több településén is. Ugyanakkor egyelőre csak a nyári szezon erejéig költöztek le a Magyar-tenger partjára. Állandó jelleggel így tehát a TIR jelenik meg először a Balatonparton. A magyarországi közösségi roller szolgáltatókban közös, hogy mind Budapesten kezdték meg működésüket, az országos terjeszkedéssel kapcsolatban ugyanakkor eltérő stratégiát követnek. Ugyanis a Lime az említett balatoni kiruccanásokat nem számítva a nagyobb vidéki városokban terjeszkedik, mint például Szegeden, Székesfehérváron és Veszprém mellett, már Nyíregyházán is, illetve Szolnokon is elérhető a szolgáltatásuk. A térnek viszont Siófok az első vidéki városa. Míg az amerikai Bird az MVM-mel együttműködésben egyelőre csak a fővárosban érhető el. Az utóbbi években robbanásszerűen megnőtt az elektromos mikromobilitási eszközök népszerűsége, a terület újszerűsége és szabályozatlan terjedése, ugyanakkor sok konfliktust okoz a mindennapokban. A budapesti önkormányzat tavasszal igyekezett keretek közé terelni az egyre nagyobb méreteket öltő roller káoszt. A szolgáltatók a közterületeken létrehozott mikromobilitási pontokon kötelesek tárolni a használaton kívüli e-rollereket. A mostani TIR közlemény szerint a siófoki terjeszkedés során a berlini vállalat a rollerek használati feltételeit a helyi városvezetéssel szoros együttműködésben határozta meg, amelynek része egy kijelölt működési terület és a parkolásmentes zónák és a parkolóhelyek kialakítása is. Az e-rollerek szabályozási káoszának másik ága az évek óta a fiókban pihentetett KRESZ módosítás hiánya. Ugyanis káosz uralkodik az e-mobilitás közlekedési rendjében, mert nincsen rá megfelelő szabályozás.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Az üzletem.hu tájékoztatása szerint több éve működtetett illegális haltároló telephelyet lepleztek le a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRT és a Nébih Állami Halőri Szolgálatának halőrei. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRT halőrei Balatonkenesétől egészen Dég településig követtek egy halszállítmányt, majd a rendőrség és a Nébih Állami Halőri Szolgálata segítségével az élőhalakat szállító autót ellenőrzés alá vonták. A hatósági szakemberek a Ford Transit típusú autó rakterében három darab 200 literes hordóban összesen 23 darab pontyot találtak, melyek együttes tömege 128 kg. Az ellenőrzés alá vont személy a halakat egy balatonkenesei vízparti ingatlanon haltárolásra kialakított, megközelítőleg 40 köbméter térfogatú gödörben tartotta egészen az elszállításukig. Elmondása szerint a horgász a Balatonból fogta ki a pontyokat, majd az illegálisan kialakított haltároló gödörben gyűjtötte. Később egy Dég településen található magánhorgásztóba szállította volna őket ajándékként. A jogsértő horgásszal szemben a Nébih eljárást indított. Többek között azért, mert bár jogszerűen fogta ki a halakat, de jogszerűtlenül, azaz nem leölve szállította el azokat a vízpartról. Ezen kívül a hatóság vizsgálja a halak kereskedelmi forgalomba kerülésének körülményeit, valamint a hatósági engedély nélküli haltelepítés lehetőségét is. A jogsértő horgász több 100 000 forintos halvédelmi bírságra számíthat. A balatoni halgazdálkodási vízterületről jogszerűtlenül elvitt halak végül visszanyerték a szabadságukat. Az egyedeket állatorvosi vizsgálat után a balatoni halőrök visszahelyezték eredeti élőhelyükre, a Balatonba. A továbbiakban visszatérünk a lendületes fiatalos balatoni slágerek közé, és ezek közül fogunk játszani nektek jó párat.

0: adásom.
1: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
2: Hogy miért?
1: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Kellemes rádiózást kívánunk a kedves hallgatóknak itt a Balaton Rádióban. A helyi hírek közt most egy program, illetve egy érdekes kirándulási helyszín ajánló következik, hiszen a Névegyvölgyről lesz szó, amely a Balaton felvidéken található. Meseszép táj, nyugalom és ízletes borok. Azt gondolom, egy klassz nyaralást ezek mindenképpen jelentősen tudnak támogatni. A Névegyvölgy varázslatos vidéke a Tagyon és a Mencshely közötti településeket tömöríti, a völgy pedig mindössze negyedórás buszozással elérhető, legkönnyebben a Szánka-Köveskál vasúti megállóhelytől. A hegyekkel övezett medence elképesztő látvány, de a falvak hangulata is könnyen magával ragad. A települések között csordogál a Cserkúti patak, emellett látványos templomokat, romos emlékeket is megcsodálhatunk. A kirándulás tökéletes befejezése lehet egy pohár finom bor, amit az ottani neves pincészetekben kóstolhatunk, vagy megízlelhetjük az óbudavári sajtokat. A Névegyvölgy központja Szent Antalfa, amely része az országos kéktúra útvonalának. Szent Antalfa szomszédságában, de már Balatoncsicsó közigazgatási területén vár ránk a Szent Balázs-hegyi templomrom, ami kihagyhatatlan látnivaló, ha erre járunk. A környéknek nem csak a szépsége, hanem a bora is emlékezetesek, ezért érdemes betérnünk egy-egy pohár italra a helyi pincészetekbe. Szent Jakabfa a völgy északi részén fekszik, ahol szintén csend és nyugalom vár. Balatoncsicsó hangulata egy perc alatt kiszakít a városi forgatagból. Ha erre járunk, érdemes megnézni a fazekasház kerámiáit is. De bármelyik faluba is megyünk, amerre a szem ellát, mindenhol idilli mezőket láthatunk. A Névegyvölgytől délre található Tagyon település, ami ideális úti cél egy kiadós túrázáshoz, plusz innen csak egy karnyújtásnyi sétára van a gyógyító energiáiról ismerté vált hegyes tű. Óbudavár legfőbb látnivalója egy balatonfelvidéki népi építészet remekmű, a Szent Márton templom. Illetve ha már itt vagyunk, érdemes egy pillantást vetni a falu egykori mosóházára is. Ez szépségében ugyan elmarad a templomtól, viszont fontos lenyomata őseink történelmének. Ha a romantikus hazai tájakra vágyunk, akkor a Névegyvölgynél keresve sem találhatnánk ideálisabb helyet, de ugyancsak lélegzetelállító látvány tárul a szemünk elé a Mencshely szomszédságában magasodó

0: abra a nagy teveli víztározó felé is ellátogatni, írja a color.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin, hogy képben legyél.
0: Magyar Lajstrom jelű repülő landolt a Balaton vizén. A propeller.hu információi szerint 80 év elteltével 1938 óta először történt meg, hogy magyar Lajstrom jelű hidroplán landolt a Balaton vízfelületén a Keszthelyi öbölben. Az Aero Express Cessna 206-os típusú gépével Széchenyi Márton Airbus oktatókapitány az aktuális szélirálynak megfelelően szállt le a hatóságok által kijelölt mintegy másfél négyzetkilométernyi köralakú vízfelületre. A repülést a vízimentők magyarországi szakszolgálata és önkéntes tűzoltó egyesület kisgéphajókkal biztosította. A teszt azt a célt szolgálta, hogy a vízirepülés ismét meghonosodjon a magyarországi vizeken. A törvényi szabályozáshoz ugyanis sokat segítenek a tesztrepülések. A hazai vízirepülés első 30 éve meglehetősen mozgalmas volt, a II. Világháborút követően azonban a múlt homályába veszett. Először 1916-ban jelentek meg vízirepülőgépek a Balatonon, amikor az olasz frontra induló repülőcsónakok Keszthelynél végeztek közbenső leszállást, mielőtt nekivágtak a Triestig tartó, légvonalban 400 km hosszú útnak. A világháború után a Keszthelyi vízirepülő bázis 1920-ig létezett, de repülőgépek nélkül. Aztán 1923 nyarán a nagy közönség számára is elérhetővé váltak a hidroplánok. A menetrendszerű külföldi járatok mellett megindultak a Budapest-Balaton közötti taxirepülések is. Az első Budapestről Siófokra. A Dunáról felszálló hidroplánok a biztonságot jelentő 1000 méteres magasságba emelkedtek, hogy esetleges motorleállás vagy másokból történő kényszerleszállás esetén legyen elég idejük elérni a Velencei tavat vagy a Balaton keleti végét. Olyannyira népszerű lett a vízirepülés, hogy a hatóságok 1924-ben meghatározták a légi közlekedés rendészeti szabályait. Az Aero Express startup cégként Somogyi Tóth Dániel karmester orgonaművész, az Aeropark repülőmúzeumot működtető légiközlekedési kulturális központ alapítója és unokatestvére Széchenyi Márton hozták létre régi barátjukkal Marosi Lászlóval. Később Simon Martin kapitány is csatlakozott hozzájuk, aki a Bőnyi repülőtér vezetőjeként és kisgépes üzemeltetési szakemberként új lendületet adott a tervezésnek. Hozzátették, hogy a gyönyörű folyók és tavak országaként hazánk alkalmas lehet arra, hogy a vízirepülés regionális központja legyen a jövőben.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Mobilemerkészüléket kapott a szolnoki kórház, újraindult a légiforgalom a katániai repülőtéren. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Mobilemerkészülék érkezett a szolnoki Hetényi Géza kórházba. Ez a diagnosztikai berendezés a telepített MR-t kiegészítve működik, ezzel az intézmény szerint jelentősen nő az elvégzett vizsgálatok száma és csökken a várakozási idő. A kórház saját MR berendezése korábban többször meghibásodott, átmeneti üzemszüneteket okozva. Miskolc után a Veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt azt mondta, a BKK járatai, valamint a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción. A vezérigazgató természetesnek nevezte, hogy a MÁV csoport járatait élőben lehet a térképen követni, így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik a megállóba. Újraindult a légiforgalom a katániai repülőtéren. A tervezetnél néhány órával korábban feloldották a vörös riasztást. Az Etna kitöréseiből származó hamu miatt a napokban több száz járatot kellett törölni, vagy más útvonalra terelni a szicíliai repülőtéren. A katániai Olaszország 5. legforgalmasabb repülőtere. Mintegy 100 járatát törölte hétvégén az EasyJet légitársaság franciaországi vállalata a légiutas kísérők sztrájkja miatt. A személyzet a folyamatosan és gyakran az utolsó pillanatban változó beosztások ellen tiltakozik. A brit fapados légitársaság szóvivője szerint az utasoknak alternatív lehetőségeket kínáltak, például, hogy ingyenesen elutazhatnak egy másik járattal. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírált a 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökké valóak. A tavalyi évhez hasonlóan a pápa idén is Castel Gandolfói nyári rezidenciáján tölti Mária mennybe menetele ünnepét, amely Olaszországban az egyik legfontosabb ünnep, egyben a nyári időszak csúcspontja, amikor a városok nagyrészt kiürülnek, és az emberek a tengerhez vagy a hegyekbe utaznak. A nemzetbiztonsága fontosabb a politikai vitáknál, a mai biztonsági helyzetben nemzeti egység szükséges, jelentette ki Karol Navrocki lengyel elnök a lengyel hadsereg ünnepe alkalmából rendezett katonai díszszemlén. A bolsevik hadsereggel szemben 1920-ban aratott győzelem, a Varsói csata 106. évfordulóján a hagyományos parádét a lengyel politikai és katonai vezetők, valamint lengyelek tömegének jelenlétében tartották a Varsói óvárosban a Visztula rakparton. A parádé másik részét a Balti-tengeri Gdynjában rendezték meg a haditengerészet részvételével Donald Tusk kormányfő jelenlétében.
0: Időjárás.
1: Vasárnap is sokat süthet a nap, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek. Az ország nagy részén erős lesz a szél. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
0: És most ez a tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival, minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló, hogy képben legyél.

0: Nekinek ez a Balaton Rádió, és benne pedig helyi információk is teret kapnak. Most például valami olyasmiről fogok beszélni, ami nagyon fontos, hiszen a Balaton rengeteg pihenő, nyaraló számára akár halálos veszedelmet is rejthet. A pénzcentrum információi szerint a legalapvetőbb kérdés, hogy ismerjük fizikai és aktuális korlátainkat. Tipikus veszélyforrás, hogy szinte mindenki túlbecsüli a saját állapotát. Általános eset, hogy az egész évi munkából érkezve a parton ellazulunk, és azonnal úgy érezzük, miénk a világ. Pedig a Baywatchból ismert izmos, sportos hölgyek és urak, akik ultra Balatont futnak és hegyi bicikliznek, a magyar felnőtt lakosság maximum 9%-át teszik ki. A legtöbben abban az illúzióban ringatják magukat, hogy jó úszók, mert otthon keresztben átszelik a tanúszodát. Bármilyen meglepő, a természetes vízben ugyanolyan veszélyben van az, aki naponta 3 kilométert leúszik a feszített víztükrű medencében, mint aki csak kutyaúszásra képes. Az élővíz ugyanis tele van rejtélyekkel, nem várt dolgokkal. Ebből a szempontból a Balaton még rosszabb, mint egy tenger, mert átláthatatlan. Jöhetnek hideg és meleg áramlatok, állatok, növények, iszap, ami mind-mind váratlan és veszélyes lehet az otthoni strandhoz képest. Egy átlagos, épp csak szellős nyáron, ha valaki a matracáról vagy a vízibicikliről beugrik a vízbe és elúszik 50 méterre, ez alatt a szellő 100 méterre is elviheti a biztos pontot. És már is 150 méteres távolságról beszélünk. A szeles idő egy újabb komoly veszélyforrás. A hullámzás nagyon sokféle lehet, benne küzdve eltéveszthetjük a megfelelő irányt. Nem akkor veszünk levegőt, amikor akarunk, hanem amikor a hullám megengedi. Így simán meg lehet fulladni, akár egy 120 centis vízben is. A magyar tenger egyik veszélyfaktora a vízpermet. Ez a víz fölött akkor alakul ki, amikor a hullám tarajt lecsapja a szél. Az is megfulladhat, akinek a feje kint van a vízből. A fejesugrás a sekély vízbe szinte mindennapos esetnek számít a nyaranta, annak ellenére, hogy a média tele van az ebből adódó tragédiákkal. Csak úgy, mint a felhevült testtel belecsobbanás. Egy napsütéses nyári délelőtt a testfelszínünk 12 perc alatt 50 fokra hevül fel. Szinte jég. Ilyenkor a vízfelszín 28 fokos. Lejjebb viszont csak olyan körülbelül 20-22 fok van. Vagyis egy másodperc alatt 30 fokos hőmérséklet különbséget kellene kibírnia egy átlag ember szívének. Ilyenkor szinte mindenkinél természetesen fellépő pánikreakció miatt pedig tized másodpercek alatt elhasználja azt az energiát, amire a következő 10 percben szüksége lenne. Ebben a helyzetben nagyon veszélyes lehet a mentés is. Egy 10 éves kislány magával tud rántani egy életerős felnőtt férfit, amikor rácsimpaszkodik. Ezért a vízimentők is elsősorban az önmentést tanulják, hogy elkerüljék a dupla tragédiát. Még a félprofi szörfösöknél is alapszabály, hogy lehetőleg ne menjenek be egyedül a vízbe. Náluk is előfordulhat egy szerencsétlen esés, amelyben beüti a fejét és elájul. Sajnos a mentőmellény használatát sem veszik igazán komolyan, pedig minden körülmények között erősen ajánlott. Bagyó Sándor, a vízimentők magyarországi szakszolgálatának elnöke szerint a baleseti arány nem rossz ahhoz képest, hogy egyszerre nyáron olyan 300 ezer balatoni nyaralóról is beszélhetünk. Komoly előrelépés, hogy míg a 80-as években évente 50-60 áldozata volt a hazai vizeknek, az elmúlt években átlag 10-20 közötti ez a szám. A szakember szerint az egyéni felelősséggel van elsősorban a baj. A magyaros, bevállalós, betyáros virtus életveszélyes lehet egy természetes vízben. A viharjelzést a nyaralók gyakran nem veszik figyelembe. Talán furcsán hangzik, de a Balatonon a déli part a veszélyesebb. Az északin a víz azonnal mélyül, ezt mindenki tudja, bekalkulálja. A délin akár a mólószár végénél is csak mellmagasságig ér, viszont előfordulnak suvadások, ahol hirtelen, szakadékszerűen több méter mély kútba léphetünk, és mivel nem látni, nem lehet felkészülni rá. Ez pedig kisebb sokkot okozhat. A szakemberek szerint nagyon fontos lenne az ön- és társmentés megtanítása, hogy már a gyerekek az óvodától tanulják az úszást és a vízbiztonságot. Kellő óvatossággal, mindemellett remélhetőleg a legtöbb nyaraló biztonsággal is tudja élvezni a Balatont.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: A balatoni bringakörről lesz szó, illetve annak a rekonstrukciójáról, ami már évekkel ezelőtt elkezdődött. A Bringa körút felújításának a gondolata eredetileg 2011 körül fogalmazódott meg. Aztán a fejlesztését célzó tervezési feladatok 2017 nyarán kezdődtek el. Időközben bizonyos tényezők miatt a nyomvonalak módosítására is szükség volt. A legproblémásabbak a jellemzően belterületen vezetett és teljes átépítéssel érintett szakaszok. Ennek az az oka, hogy a közműszolgáltatók adatai már több évtizedes elmaradásban vannak, hiányosak, így gyakran máshol, más mélységben és más típusú tulajdonú közművezetékek futnak, mint amivel előzetesen a tervezéskor számoltak. Így gyakran a kivitelezés alatt a feltárást követően kell kiváltani, esetenként még a kerékpárút kialakításának műszaki megoldásán is változtatni. A 205 km hosszú balatoni bringakör komplex fejlesztése 2019-ben kezdődött el. Az eredeti tervek szerint 2021-re már egy sokkal jobb Balatonkörön lehetett volna tekerni. Az biztos, hogy az északi parton több helyen jelenleg tereprendező gépek dolgoznak, már javában készül az út alapozása. Érdemes azonban arra felkészülni, hogy a déli part jelentős részén és az északi part több településén is kis mellékutcákban jelölték ki a kerékpáros nyomvonalat, ahol autós és gyalogos forgalom is zajlik. Az lehetne az ideális megoldás, ha ezekben az utcákban 30 km/h sebességkorlátozás lenne, de ahol megoldható, ott lakó és pihenő övezetet is kialakíthatnának, vagy kerékpáros utcákat jelölhetnének ki. Sok helyen ugyanis ezekben az utcákban járda sincs, pedig fontos a gyalogosok védelme is. A Magyar Kerékpáros Klub régi törekvése, hogy a tó körüli nyomvonal ne a zajos, forgalmas és büdös főutak mentén menjen, hanem lehetőség szerint minél közelebb kerüljön a Balatonhoz. Balatonszepezd és Zánka önkormányzatával már több egyeztetés is volt a nyomvonalról, de megállapodás nem született. E két településen meglehetősen sajátos ok miatt áll a fejlesztés. Az ítélők szerint ugyanis túl hangos a kerékpárút forgalma. Ezért elutasítják, hogy a parti nyomvonal legyen kijelölve a kerékpárral közlekedők számára. Az autók zaját valószínűleg már megszokták. A még fel nem újított szakaszokon is vannak veszélyesebb pontok, gyakran találkozni olyan állapotokkal, amik azonnali beavatkozást igényelnek. A Magyar Kerékpáros Klub jó kapcsolatot ápol a Magyar Közúttal. Ha a bejelentést tesznek, a Magyar Közút munkatársai néhány napon belül a problémás és balesetveszélyes helyzeteket elhárítják. Írja az index.hu. Most pedig a Balaton Rádióban ismételten egy előre bekészített ütemes balatoni sláger következik.

0: McLean. Él nap a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Hello Vidék információi szerint uniós támogatásból elkezdték felújítani a Keszthelyi óvodát, de végül elbontják. A meghiúsult projekt miatt a városnak közel 200 millió forint uniós támogatást kell visszafizetnie. Ruzsics Ferenc, Keszthely akkori polgármestere, még 2018-ban arról számolt be, hogy a keszthelyi önkormányzat 199 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatással fogja bővíteni és felújítani az Életfa óvoda kísérleti utcai tagóvodáját. A tervekből viszont nem lesz semmi, egy friss előterjesztés szerint, ugyanis már az óvoda bontását tervezik. A Ruzsics által vezetett önkormányzat egy akkor még budapesti, ma már keszthelyi székhelyű céget, az Invest Mondi System építőipari, kereskedelmi és szolgáltató Kft.-t bízta meg, hogy több mint 1 milliárd forint uniós pénzből újítsa fel az óvodát, a városi strandot és a Reischl sörházat. Az Invest Mondi System Kft. Minden esetben a legolcsóbb ajánlatot adta, de a Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület már 2019-ben felhívta a városvezetők figyelmét arra, hogy a Kft. Ügyvezetője és tulajdonosa egy felszámolás alatt álló, hasonló nevű és tevékenységű cégben is érdekelt. Emellett az egyesület szerint irreálisan alacsonyan tartotta a vállalási árat. A becslések szerint az óvoda felújítás jelenleg 75%-os állapotban van, de a beruházások állapotára és a kivitelezési körülményekre tekintettel az önkormányzat nem valósítja meg a projektet. A szakértői vélemény szerint ugyanis az épület készültsége csupán a mennyiségi teljesítés alapján 75% körüli. A hibás teljesítések, az ázások okozta károk miatt a készültség igazából olyan 40-45%-os. A testület ezért felkérte a polgármestert a szükséges bontási munkálatok előkészítésére, valamint a jogi intézkedések megtételére. Az óvoda bontási műszaki leírásban arról írnak, hogy a kivitelezett állapot számos szakmai hibát tartalmaz, és alaposan meg is csúsztak az építkezéssel, ami elmondható a strand és a sörház beruházásról is. A sörház és az óvoda felújítása ügyében az OLAF és rendőrségi vizsgálat is indult. Az utóbbi a Nemzeti Adó és Vámhivatal Nyugat-Dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságánál kötött ki. Végül az önkormányzat felbontotta a szerződéseket a kivitelezővel.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Repkednek a milliós négyzetméter árak a Balatonnál. Helyenként már az akár 1 millió forintot is meghaladó négyzetméter árak ellenére továbbra is a balatonparti nyaralók számítanak a legkeresettebbeknek, derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Ez alapján a legnépszerűbb tóparti település Siófok, holott itt már az átlagos négyzetméter ár az 1,3 millió forintot is elérheti. A második legkeresettebb település Balatonalmádi, ahol 829 ezer forintot kérnek négyzetméterenként. A Balatonnál Balatonfüred áll a harmadik helyen, 1,06 millió forintos négyzetméter árral, ám országosan a Velencei tó mellett lévő Gárdony a harmadik legnépszerűbb tóparti település 779 ezer forintos négyzetméter árral. A balatoni piacon a 10 legnépszerűbb település között található még Keszthely, Fonyód, Balatonkenese és Balatonföldvár is, ahol 740 ezer és 1,3 millió forint között alakultak a négyzetméter árak. A Velencei tó környékén pedig népszerű még Velence is, ahol 800 ezer forintos négyzetméter ár jellemző. A Tiszató közelében lévő települések közül Tiszafüred, Abátszalók és Sarút volt a legkeresettebb. Itt négyzetméterenként 255, illetve 385 ezer forint közötti összegért kínálták eladásra az ingatlanokat. Az ingatlan.com megvizsgálta azt is, melyek voltak a legnépszerűbb települések 1000 eladó nyaralóra vetített kereslet alapján. Ezt a listát Balaton Szabadi vezeti, ahol 607 ezer forintos négyzetméter ár jellemző. A második Balaton Ederics 725 ezer forinttal, a harmadik pedig Dörgicse 821 ezer forintos árral.
2: nappalóznak, és Alsóőrs a 4. és 5. a listán, pedig itt már 1,3 millió forint körüli négyzetméter árral kell számolni. Szintén népszerű, ugyanakkor a jóval olcsóbb Balaton, Magyaród és Sarud is, ahol 222 000, illetve 255 000 forint körüli négyzetméter áron lehet ingatlant vásárolni, írta a népszava.hu. A következőekben mi ismételten visszatérünk, majd további hírekkel, információkkal, azonban addig szóljanak a legjobbak.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Mobil-MR készüléket kapott a Szolnoki Kórház, újraindult a légiforgalom a katániai repülőtéren. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Mobil-MR készülék érkezett a Szolnoki Hetényi Géza kórházba. Ez a diagnosztikai berendezés a telepített MR-t kiegészítve működik, ezzel az intézmény szerint jelentősen nő az elvégzett vizsgálatok száma és csökken a várakozási idő. A kórház saját MR berendezése korábban többször meghibásodott, átmeneti üzemszüneteket okozva. Miskolc után a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt azt mondta, a BKK járatai, valamint a debreceni közlekedési vállalat autóbuszai és villamosai már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción. A vezérigazgató természetesnek nevezte, hogy a MÁV csoport járatait élőben lehet a térképen követni, így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik a megállóba. Újraindult a légiforgalom a katániai repülőtéren. A tervezetnél néhány órával korábban feloldották a vörös riasztást. Az Etna kitöréseiből származó hamu miatt a napokban több száz járatot kellett törölni, vagy más útvonalra terelni a szicíliai repülőtéren. A katániai Olaszország ötödik legforgalmasabb repülőtere. Mintegy 100 járatát törölte hétvégén az EasyJet légitársaság franciaországi vállalata a légiutas kísérők sztrájkja miatt. A személyzet a folyamatosan és gyakran az utolsó pillanatban változó beosztások ellen tiltakozik. A brit fapados légitársaság szóvivője szerint az utasoknak alternatív lehetőségeket kínáltak, például, hogy ingyenesen elutazhatnak egy másik járattal. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírált a 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökké valóak. A tavalyi évhez hasonlóan a pápa idén is Castel Gandolfói nyári rezidenciáján tölti Mária mennybe menetele ünnepét, amely Olaszországban az egyik legfontosabb ünnep, egyben a nyári időszak csúcspontja, amikor a városok nagyrészt kiürülnek, és az emberek a tengerhez vagy a hegyekbe utaznak. A nemzetbiztonsága fontosabb a politikai vitáknál, a mai biztonsági helyzetben nemzeti egység szükséges, jelentette ki Karol Navrocki lengyel elnök a lengyel hadsereg ünnepe alkalmából rendezett katonai díszszemlén. A bolsevik hadsereggel szemben 1920-ban aratott győzelem, a Varsói csata 106. évfordulóján a hagyományos parádét a lengyel politikai és katonai vezetők, valamint lengyelek tömegének jelenlétében tartották a Varsói óvárosban a Visztula rakparton. A parádé másik részét a Balti-tengerig Dinnyában rendezték meg a haditengerészet részvételével Donald Tusk kormányfő jelenlétében.
0: Időjárás.
1: Vasárnap is sokat süthet a nap, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek. Az ország nagy részén erős lesz a szél. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
0: Minden, ami a héten történt.

0: Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Tavaly még minden hatodik, idén már csak minden hetedik balatoni vállalkozásnál találtak valamilyen szabálytalanságot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai. A balatoni forgalom újra felélénkült a nyáron, ezért a NAV revizorai ellátogattak a térség népszerű helyszíneire. A revizorok többek között a nyugta és számlaadást, az alkalmazottak bejelentését, az online pénztárgépek szabályos használatát és a készpénzkészlet kezelését vizsgálták több mint 4000 alkalommal. A NAV már évek óta előrejelzi az ellenőrzéseit a honlapján az Adó Trafipax rovatban. A balatoni akcióban évek óta csökken a mulasztók aránya. Legutóbb az összes ellenőrzés csupán 14%-a zárult megállapítással, míg előző évben ugyanez az arány 25% volt. A mintegy 600 mulasztás felénél online pénztárgéppel kapcsolatos problémát, vagy a nyugtaadás elmulasztását jegyzőkönyvezték a revizorok. 163 vállalkozó pedig nem jelentette be az alkalmazottait. 33 esetben jövedéki szabályokat sértettek a kereskedők. A visszaeső vállalkozások magasabb, akár milliós bírságra is számíthatnak, mint például az a cég, amely az elmúlt 3 évben 5. alkalommal mulasztotta el a nyugtaadást. Eddig mintegy 57 millió forint bírságot szabott ki a hivatal a szabálytalanságok kapcsán. A bírság mellett egyéb szankciót is kockáztat, aki vét a szabályok ellen. 2 egyébként megbízható minősítésű vendéglátóhely a nyugtaadás elmulasztása és a be nem jelentett alkalmazottak miatt kikerült a kedvező kiva szerinti adózásból. A súlyosan mulasztók utólagos adóellenőrzésekre is számíthatnak, írja a hellovidék.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: A balatoni kör elnöke Szilágyi Lajos nyilatkozott az Inforádiónak, amelyben elmondta, hogy kevesebben pihennek mostanában a Balatonon. Emlékeztetett, hogy tisztában voltak már előzőleg azzal, hogy kevesebb lesz a vendég a korábbi évekhez képest, hiszen a koronavírus járvány után most már korlátozás nélkül lehet külföldre is utazni, és mindenki igyekszik majd pótolni a koronavírus által érintett 2 évet. A balatoni kör elnöke szerint ezzel nincs is semmi baj, így van rendjén. Annál is inkább jegyezte meg, mert az a tömeg, ami az elmúlt 2 évben a Balatonon megfordult, már túlnőtt rajtuk, és már nem igazán tudták olyan szolgáltatással lefedni, ami megfogalmazása szerint elfogadható színvonalú lenne. A nyár elejei hírek igen nagy számban szóltak arról, hogy megemelkednek az árak a főbb turisztikai célpontokon, így a Balatonnál is. A szállásokon csak úgy, mint a strandbüfékben és a vendéglátóhelyeken. A prognózis valósnak bizonyult, ismerte el a balatoni körelnöke, tehát valóban drágább lett egy balatoni nyaralás. De feltette a kérdést, mi nem lett az az elmúlt hónapokban? Utalva az energia és munkaerőköltségek és az élelmiszerárak drasztikus emelkedésére. Kiemelte a balatoni kör elnöke, hogy nem tudják magukat kivonni az inflációs folyamatok alól, mindazonáltal a balatoni kör tagjainál irracionális korrekciók nem következtek be. Szilágyi Lajos úgy véli, tagjaik nem is lépték meg igazán azt, ami szükséges lett volna, tekintettel arra, hogy a vendégek fizetőképességi határánál járnak, ahol már nem tudják tovább érvényesíteni az áremelkedéseket. Ez viszont az üzemeltetési költségek megnövekedése miatt a vállalkozások nyerességének a csökkenéséhez vezet, olyan folyamatokat elindítva, amiknek a vége most még nem látható. Az is elhangzott, hogy a Balaton déli partja is felzárkózik a gasztronómiai versenyben. Bár Szilágyi Lajos szerint az északi területek még vezetnek, köszönhetően a Káli-medencének, illetve az ott található borászatok által üzemeltetett vendéglátóhelyeknek, amik nagyon minőségi ételkínálattal jelennek meg. De a déli part kétséget kizáróan kezdi beérni az északit. A szívéhez közel álló Siófokot sokan meghurcolják, ilyen és olyan szempontok miatt, Noha ezt nem minden esetben érdemli meg, hiszen a gasztro kiadványok alapján is itt nyílt a legtöbb olyan minőségi kis családi étterem, ami üdes színfolt a tó körüli vendéglátásban, és valóban megállja a helyét az északi parti helyekkel való összehasonlításban. A szövetség elnökének az sincs ellenére egyébként, hogy egy magyar specialitásokat is kínáló olasz étteremmel gazdagodott Siófok, hiszen ha valaki azt szereti, miért ne ehetne a Balaton partján olasz ételt. Szilágyi Lajos felhívta a figyelmet, hogy a balatoni kör tagjai már az év jó részében nyitva tartanak, ami nem könnyű feladat, néhány éve elképzelhetetlennek is tűnt. Vállalták, hogy a nyáron túl az összes többi hónapban minimum a hétvégéken is működnek, de a többség csütörtöktől vasárnapig várja a vendégeket. Megjegyezte, hogy a fővenyesi Kalóz strandbisztró például már bizonyította, hogy egy strandbüfé is életképes lehet télen. Vagyis a jelek szerint már megvan az a kirándulói vendégkör, aki keresi ezeket a helyeket és szívesen látogat a Balatonhoz. Mindig a kínálatot kell megteremteni, aztán jön hozzá a vendég is, és ezt az elvet követjük a balatoni körben is, fogalmazott az elnök. Az elnök egyetértett, hogy ehhez kapcsolódóan, vagy erre rászervezve kell programokat is biztosítani, ami leginkább a téli hónapokban jelent kihívást, írja az infostart.hu. Ezek voltak a helyi hírek, és most pedig ismételten balatoni slágerrel megyünk tovább itt a Balaton Rádióban. Száguldó csillag, csak le ne

0: napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Vizsgálják a forrágyi csoport és az állam kapcsolatát, kiterjesztik a szifilisz szűrését a várandós nőknél. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Átfogó vizsgálatot rendelt el a kormány a 4IG csoport és a magyar állam kapcsolatáról. Az eredményekről a gazdasági és energetikai miniszter, a honvédelmi miniszter, a pénzügyminiszter és a tudományos és technológiai miniszter tájékoztat a vizsgálat lezárulta után. A Telex megjegyzi, érdeklődésre adhatok ott például, hogy miért van a honvédelmi minisztériumnak egy 10 éves 1311 milliárd forintos szerződése a tőzsdén jegyzett 4IG csoporttal, amiről a befektetők, sőt még egyes vezetők sem tudtak. Elfogadta a kormány azt a javaslatot, amelynek értelmében az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló törvény módosulna. Eszerint a B-dossziék és a B-mappák esetében nem év végéig, hanem 2027. február 25-éig kell a teljes iratanyagot nyilvánosságra hozni. Az új dátumra esik a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Kiterjesztik a szifilisz szűrését a várandós nőknél, a második trimeszterben is lesz vizsgálat, azaz összesen két alkalommal. A kormány döntés szerint emellett gyors teszt is lesz, amelynek eredményéről a szülészorvost haladéktalanul tájékoztatni kell. A folyamatban lévő várandós gondozásokra is érvényes a most meghozott döntés. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek mellett a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására vagy akár diétás takarmányára is fordítható. Több helyen gyulladt ki az erdő vagy az aljnövényzet pénteken az országban, néhol hétvégi házakra is átterjedt a tűz. Sátoraljaújhelyen 15 hektárnyi száraz fű gyulladt ki, és teljes terjedelmében égett 5 hétvégi ház. A tűz egy hatodik épületet is érintett, amely félig leégett. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása, hétvégén a pollen koncentráció helyenként már a magas szintet is elérheti. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet, hogy hétfőn a megerősödő szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért felhívják az allergiások figyelmét, hogy száraz szeles időben tartsák csukva az ablakokat. A Duna alacsony vízállása mellett is kifogástalan a budapesti ivóvíz minősége, közölte a fővárosi vízművek. Ugyanakkor továbbra is kulcsfontosságú a felelős és mértékletes ivóvíz használat. Alkotmányosnak nyilvánította a francia alkotmánytanács a halálba segítés szigorú feltételek melletti legalizálásáról júliusban elfogadott törvényt. Ugyanakkor mentesítették a magánintézményeket és egyesületeket azon kötelezettség alól, hogy engedélyezzék a halálba segítést a saját falaik között Franciaországban.
0: Időjárás.
1: Vasárnap is sokat süthet a nap, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek. Az ország nagy részén erős lesz a szél. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
0: És most! Ez a Tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival, minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló. Hogy képben legyél?

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dánc. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: éjjel-nappal a legjobbakkal a Balaton Rádióban, és természetesen helyi információkkal is itt folytatjuk adásunkat. A vízimentők célja, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava. A Hírklik információi szerint az utolsó szezonban 3531 esetben láttak el embereket strandokon, 34 embert mentettek ki a vízből, 180-szor riasztották a mentőhajóikat, és 74 vízi vagy vízparti rendezvényt biztosítottak a vízimentők magyarországi szakszolgálatának, tehát a VMS-nek a munkatársai. A szakszolgálat az MTI-hez eljutatott közleményében beszámolt arról is, hogy 2022-ben 64 strandon teljesítettek szolgálatot, 51 balatoni, 10 vidéki és 3 budapesti helyszínen. Egy átlagos nyári napon 120 vízimentőjük dolgozott napi 10-12 órában. Mint írják, összességében 435 munkatársuk vett részt a szezon strandi és mélyvízi mentési feladatainak ellátásában. 8 vízimentő tanfolyamot tartottak, aminek köszönhetően 77 új vízimentő lépett szolgálatba a nyáron. A VMS szárazföldi mentőegységgel, egy mentőtiszti autóval és egy esetkocsival is rendelkezik, amelyek 71 alkalommal láttak el esetfeladatot. Az általuk biztosított rendezvények között volt a Balatonátúszás, a Balatonszand, a Vizes Világbajnokság és a Kék Szalag. A tájékoztatás kitér arra is, hogy nem csak embereket kellett menteni. 48 alkalommal bajba jutott hajókat, vitorlásokat emeltek ki, vagy bontattak partra a vízimentők. A VMS Vizek veszélyei címmel országos szinten bemutatott baleset megelőző kisfilm sorozatot gyártott, amit a miniszterelnökség, a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács pályázatain elnyert támogatásból finanszírozott. Baleset megelőző programjuk részeként idén 2 újabb balatoni strandon helyeztek ki tájékoztató mentőv táblákat, és több strandon gyerekeknek állítottak fel mentőmellény állványt, ahonnan bárki ingyenesen kölcsönvehet mentőmellényeket. A jövőben egyre több strandon várja majd ilyen lehetőség a gyerekeket, hiszen hamarosan Balatonalmádi, Balatonkenese, Alsóörs, Keszthely, Gyenesdiás és 2 balatonlellei helyszín is csatlakozik a programhoz. Ahogy hangsúlyozza a VMS, fő céljuk még mindig az, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: A Balaton világosiak a helyi döntéshozók szemben egy közmeghallgatáson vettek részt, és ahol a Klubaliga megújulását vizionáló beruházó azt ígérte, hogy kisebb léptékű tervekkel áll majd a lakosok elé az előző közmeghallgatáshoz képest. Elvileg tehát minden adott lett volna, hogy a helyiek és nyaraló tulajdonosok tisztább képet kaphassanak az aligai Balatonpart számos kérdőjellel övezett fejlesztésével kapcsolatban, hiszen a falu vezetése, a beruházó és a térség országgyűlési képviselője Bicman Mihály is megjelent. A közmeghallgatást elvileg moderáló polgármester azonban nem volt a helyzet magaslatán. A beruházó olyan hamar távozott, ahogy csak tudott. A 200-300 emberrel megtöltött teremben hangosítás hiány követhetetlen volt a falu vezetése és az aligaiak közötti párbeszéd. A lakosok így egyre türelmetlenebbek lettek. Bár a káosz ellenére is sokan felszólaltak a part védelmében, az önkormányzat korábbi álláspontjához ragaszkodva nem áll a parti területek elvesztésével járó beruházás útjába. A jelenlegi tervek alapján a magas parton 37 darab 150 négyzetméteres villát fognak felhúzni, valamint 5 társasház tömböt. Terveznek benne építeni, benne 100 darab lakással. Bár a beruházó hangsúlyozza, hogy jócskán a maximális beépíthetőségi határ alatt építkeznek majd, a zöld felület pedig sokkal nagyobb lesz a minimálisan előírtnál, Kérdés, hogy valóban magáncélú ingatlanok építésére lenne szükség ezen a magas part részen. Illetve az is, hogy a nagy arányú zöld felület pontosan mit is jelent majd a gyakorlatban. Az aligaiak legnagyobb vesztesége a régi és az új tervek szerint is az Aliga 2 néven ismert parti sétány felpart cellázása és 15 darab építési telekként való eladása magánszemélyeknek. Mint kiderült, ez a folyamat már meg is kezdődött, 5 telekre már van is vevő, vagyis a lakosok búcsút inthetnek a szóban forgó partszakasznak, a tervek szerint hamarosan magánkézben lévő luxusvillák sorakoznak majd a helyén. A telkek ugyanis egészen a partig érnek, és a beruházó Promote Hungária Kft.-nek nincs olyan kötelezettsége az 5 telekre vonatkozóan, hogy a sétány az a köz számára hozzáférhető maradjon. Vicman Mihály országgyűlési képviselő szerint a munkahelyteremtés és a turizmusból befolyó, a települést gazdagító bevételek egyaránt fontosak a beruházás védelmében, illetve kiemelte, hogy egy másik, a Balatonvilágosi Betonszörny néven elhíresült beruházást ő maga azzal akadályozta meg még 2021-ben, hogy felhívta a kormány figyelmét arra, hogy az ígért hotel helyett eladásra szánt apartmanházat akart építeni a beruházó, ami nem teremtett volna munkahelyeket és nem élénkítette volna a gazdaságot, így nem felelt meg a nemzetgazdaságilag kiemelt besorolásnak. A rövidtávú tervekben ugyan egy közfunkciójú főtér és sétány szerepel, a civilek szerint valós félelem, hogy a beruházó beszedi majd a kikötői díjakat és a parti telkek eladásából befolyó milliárdos összegeket, amelyeket aztán nem forgat vissza a lakosságot szolgáló fejlesztésekbe. Ahogy fogalmazott az egyesület titkára, továbbiakban is védeni fogják a sétányukat, és nekik ez nagyon fontos, mert ez az utolsó Balatonpart maradt a településen, és félnek attól, hogy a gyermekeiknek már nem marad szabadon megközelíthető Balatonpart a jövőben, hogyha ez a tendencia így folytatódik, írja a mérce.hu. Mi pedig most ismételten zenékkel még tovább itt a Balaton Rádióban az FM 88 héten.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Vizsgálják a forrágyi csoport és az állam kapcsolatát, kiterjesztik a szifilisz szűrését a várandós nőknél. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Átfogó vizsgálatot rendelt el a kormány a 4IG csoport és a magyar állam kapcsolatáról. Az eredményekről a gazdasági és energetikai miniszter, a honvédelmi miniszter, a pénzügyminiszter és a tudományos és technológiai miniszter tájékoztat a vizsgálat lezárulta után. A Telex megjegyzi, érdeklődésre adhatok ott például, hogy miért van a honvédelmi minisztériumnak egy 10 éves, 1311 milliárd forintos szerződése a tőzsdén jegyzett 4IG csoporttal, amiről a befektetők, sőt még egyes vezetők sem tudtak. Elfogadta a kormány azt a javaslatot, amelynek értelmében az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló törvény módosulna. Eszerint a B-dossziék és a B-mappák esetében nem év végéig, hanem 2027. február 25-éig kell a teljes iratanyagot nyilvánosságra hozni. Az új dátumra esik a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Kiterjesztik a szifilisz szűrését a várandós nőknél, a második trimeszterben is lesz vizsgálat, azaz összesen két alkalommal. A kormány döntés szerint emellett gyors teszt is lesz, amelynek eredményéről a szülészorvost haladéktalanul tájékoztatni kell. A folyamatban lévő várandós gondozásokra is érvényes a most meghozott döntés. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást civil szervezetek, közölte a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek mellett a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására vagy akár diétás takarmányára is fordítható. Több helyen gyulladt ki az erdő vagy az aljnövényzet pénteken az országban, néhol hétvégi házakra is átterjedt a tűz. Sátoraljaújhelyen 15 hektárnyi száraz fű gyulladt ki, és teljes terjedelmében égett 5 hétvégi ház. A tűz egy hatodik épületet is érintett, amely félig leégett. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása, hétvégén a pollen koncentráció helyenként már a magas szintet is elérheti. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet, hogy hétfőn a megerősödő szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért felhívják az allergiások figyelmét, hogy száraz szeles időben tartsák csukva az ablakokat. A Duna alacsony vízállása mellett is kifogástalan a budapesti ivóvíz minősége, közölte a fővárosi vízművek. Ugyanakkor továbbra is kulcsfontosságú a felelős és mértékletes ivóvíz használat. Alkotmányosnak nyilvánította a francia alkotmánytanács a halálba segítés szigorú feltételek melletti legalizálásáról júliusban elfogadott törvényt. Ugyanakkor mentesítették a magánintézményeket és egyesületeket azon kötelezettség alól, hogy engedélyezzék a halálba segítést a saját falaik között Franciaországban.
0: Időjárás.
1: Vasárnap is sokat süthet a nap, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek. Az ország nagy részén erős lesz a szél. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
0: Minden, ami a héten történt. Tájoló. A Hírmagazin.

0: Ilyen napon a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban megválasztották az év bortermelőjét. A Magyar Bor Akadémia év bortermelője Magyarországon díját Figula Mihály kapta. Hozzátették a Magyar Bor Akadémia képviselői, hogy a díj nem egy bor kiváló minőségének elismerését jelenti, hanem a nyertes bortermelő több éven át tartó, kiemelkedő teljesítményéért, borainak állandó, kiváló minőségéért, azok hazai és külföldi sikereiért, a borszakmáért tett erőfeszítéseiért adományozható. A Figula szőlőskertek a Balatonfüred Csopaki borvidéki pincészet 6 kilométeres körzetében találhatók, 30 hektáron. A nyertes borász igyekszik mindent a legmagasabb szinten művelni. Fontosnak tartja a dűlők terméseinek szeparált kezelését, természetesen szigorú hozamkorlátozás mellett. Borai készítésénél a legfontosabb szempont a termőhelyi sajátosságok kidomborítása, melyhez a hagyományok tisztelete mellett a legkorszerűbb technikai és technológiai lehetőségeket is kiaknázza. A legmagasabb minőség elérése érdekében a szőlő gondozásától a borok palackozásáig minden folyamatot a család végez, illetve felügyel. A díjért versengők közül a jelölés során az 5 legtöbb szavazatot kapott borász, egyrészt tehát Figula Mihály a Balatonfüred Csopaki borvidék képviseletében, aztán Günczer Tamás a Villányi borvidéktől, Lamport József az Egri borvidékről, Liptai Zsolt pedig a Pannonhalmi borvidék képviseletében. Végül pedig Vesztergomi Csaba a Szekszárdi borvidék képviseletében kapott sok-sok szavazatot, írja az Origo.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Hullámzó érdeklődés tapasztalható a balatoni ingatlanpiacon. Hektikus évet tudhat maga mögött a hazai ingatlanpiac, ezzel együtt az átalakulás a balatoni nyaralópiacot sem hagyta érintetlenül. A gazdasági környezet változásai, az infláció és az energiaárak emelkedése a keresleti piacot hamar kínálati piaccá formálta. Az évelei szárnyalást követően egyre fogytak az érdeklődők, helyettük inkább nézelődők jelentkeztek az ingatlan közvetítőknél. Az eladók még nem szívesen csökkentenek az árakon, a merészebb, de komoly szándékú vásárlók pedig szinte már az ingatlan megtekintése előtt láthatatlanban alkudnának. Kezdte el Benedikt Károly, a Dunahouse PR és elemzési vezetője ismertetni a jelenlegi információkat. Tapasztalata alapján a magyar vásárlók érdeklődésének középpontjában főként az új vagy újszerű, lehetőleg panorámás ingatlanok állnak. Aki pedig kevesebb megtakarítással rendelkezik, megelégszik a 30 millió forint körüli, parttól távolabbi utcákban elhelyezkedő, jobb állapotú apartmanokkal, de a minimálisan elérhető építési telkek is népszerűek még mind a helyi, mind a budapesti és vidéki befektetők körében. A balatoni ingatlanpiacon is előtérbe kerültek az energetikai paraméterek, így aki a vásárlás mellett dönt, alaposabban megnézi az energetikai tanúsítvány tartalmát. Érdekesség azonban, hogy a megújuló energiát felhasználó rendszerekkel szemben az ügyfelek előrébb sorolják az épületek nyílászárói mellett a szigetelés és a tető állapotát. Egyre mérséklődik a külföldi befektetők aránya is. Azok, akik mégis a magyar tenger közelében fektetnének ingatlanba, a vízparti luxussal szemben inkább a belső területeket, a somogyi, kisebb településeket részesítik előnyben, ahol kedvező áron megfelelő méretű, önellátó gazdálkodásra alkalmas telekkel együtt vásárolhatnak maguknak második otthont. Az év során bekövetkező események kivétel nélkül hatással voltak az érdeklődés csökkenésére, ami mellett már a kínálat gyarapodása is érezhető. Nem lepték el azonban tömegesen a régiót a korszerűtlen ingatlanok, inkább az új helyzethez történő alkalmazkodásról és tapasztalatszerzésről szól ez az időszak mind a tulajdonosok, mind a vásárolni szándékozók számára. Ami viszont minden érdeklődőre jellemző, nyaralót keresnek ugyan, de már az is elvárás, hogy ne csak a nyári szezonban, de a hidegebb hónapokban is használható legyen az ingatlan. A szakértő megállapítása szerint a második ingatlant vásárlók között a hitelesek aránya általában véve nagyon alacsony. A megoszlás azonban a dráguló kamatok miatt tovább mérséklődött, főként az állami támogatásokat igénybe vevő otthonteremtők élnek a kölcsönadta lehetőségekkel a Balaton vonzás körzetében. Írja az mmonline.hu. Most ismételten a zenei slágerek kapnak szerepet itt a Balaton Rádióban. Tartsatok velünk!

Ilyen nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Balaton északi és déli partján is a kislakásokat keresik. A Magyar Nemzet híre alapján a Balaton déli partján az alacsonyabb, az északi parton pedig a 3-4 emeletes újépítésű társasházi lakások a jellemzőek. A tó mindkét partján a kisebb alapterületű lakásokat keresik inkább. Aki vízparti ingatlant keres, az leginkább a tó déli felének településein járhat nagyobb szerencsével. Akinek pedig a panoráma a fontos, az északi partot választja. Az északi parton a befektetők által is leginkább a tó déli felének településein járhat nagyobb szerencsével. Akinek pedig a panoráma a fontos, az északi partot választja. Az északi parton a befektetők által is kedvelt térségnek számít

0: Egyértelműen a kiemelkedően modern és alacsony energiafelhasználású ingatlanok felé tolódtak el. Az északi parton a 3-4 emeletes társasházi lakások a jellemzők. A rezsi költségek növekedésével az ebből a szempontból védettebb, klimatizált, nyílászáró cserén átesett és más lakások által határolt, kisebb alapterületű, jellemzően 36 és 64 négyzetméter közötti ingatlanok iránt élénkebb a kereslet. Az északi parton az újépítésű ingatlan beruházások száma alacsony, ezért kifejezetten jellemző műszaki megoldásokról nem beszélhetünk. Ugyanakkor a régió és Budapest új lakásai között számottevő különbség nincsen. A Balaton déli partján a földszintes, egyemeletes társasházak a legjellemzőbbek. A bérleti díjakban lakásméret szempontjából marginálisak a különbségek, az eladási árakban viszont jelentősek. Ezért most az tapasztalható, hogy a kisebb méretű lakingatlanok iránt élénkebb az érdeklődés. Ezekből viszont szűkösebb a választék, mivel természeténél fogva a lakásépítési piac lassabban tudja lekövetni az éppen aktuális vásárlói trendeket.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Elkészült a Balaton kiemelt térség fejlesztési programjának végrehajtási terve, amely egyértelmű irányt jelöl ki. A dokumentum szerint a Magyar-tenger térségének hosszú távú természeti és társadalmi fenntarthatósága nemzeti érdek. Ezáltal a térséget érintő fejlesztési beavatkozások csak a legnagyobb körültekintéssel. A jövő nemzedékek iránt viselt lelkiismereti felelősséggel tervezhetők és hajthatók végre. A Balatoni Fejlesztési Tanács ülésén elhangzott, hogy a balatoni térség jövőképe 4 pillérre épül. Fő cél a térség úgymond dinamizálása, fenntartható gazdasági fellendítése, a régió ökológiai rendszerének megőrzésével együtt, hogy a térségben élők és dolgozók számára egész évben biztosítható legyen egy kiemelkedő minőségű élet és munkakörnyezet. Azt várják, hogy megbízható jövedelemszerzést és javuló életminőséget a környezetkímélő technológiák alkalmazásának széleskörű elterjedése következtében magas minőségű környezetet biztosítson a helyi lakosok számára. Vonzó működési környezetet szeretnének biztosítani, elsősorban a szolgáltatásokat kínáló és innovatív, magas hozzáadott értéket előállító és döntően magasan képzett munkatársakat foglalkoztató vállalkozások számára. Ehhez fókuszálva az elkövetkező években több programot is fognak indítani. Az Innovatív Balaton, a Balaton gazdasági, jövedelemtermelő és minőségi, egész éves foglalkoztatási képességének javítása, a helyi és kapcsolódó tudásbázisokkal való együttműködés eredményeként az új termékek, szolgáltatások és fejlesztése révén. Aztán szeretnének egy másikat, ami az aktív és élményt adó Balaton. A turizmusról származó bevételek növelése, illetve a kapacitások egész éves kiegyensúlyozottabb kihasználása a turisztikai termékek és szolgáltatások összehangolt fejlesztésének eredményeként lenne ennek a projektnek a célja. Aztán van itt még a balatoni egészség és megújulás, aminek a célkitűzése, hogy a régióban élők és az ide látogatók egészségi állapotának és életminőségének javítása, a térség természeti forrásaira épített egészségipari szolgáltatások igénybevétele és közvetítése által történjen meg. Aztán a balatoni terméket az Asztalra projekt keretében a helyben, a vidéki térségekben előállított és feldolgozott egészséges élelmiszerek termelésének, feldolgozásának és fogyasztásának az ösztönzése, az elvárt magatartás lenne. Aztán a megújuló balatoni közösségek révén a társadalom harmonikus fejlődésének zálogát biztosítanák a dinamikusan működő gazdaság mellett a térségben. Emellett még több projektet is megfogalmaztak, de minden esetre a szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak emellett a fenntartható környezet és tájhasználatra, a barna mezős területek hasznosítására, illetve a használaton kívüli épületek, területek, például a felhagyott, fejleszthető területté alakítható földrészletek, üres ingatlanok újrahasznosítására, valamint a térségen belüli partnerségi együttműködések ösztönzésére, de a mindennapi élet biztonságának javítására is a Balaton régióban. A közeljövőben mi most ismételten a balatoni slágerek közül fogunk játszani egy párat itt a Balaton Rádióban.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél? Tudom, az...

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
3: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu. Reklámot hallottál!
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet a nyáron. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Júliusban jelentős többlettel zárt a költségvetés, közölte gyors tájékoztatójában a pénzügyminisztérium. A múlt hónapban 524,3 milliárd forint volt a többlet, ez mintegy 537 milliárd forintos javulást jelent az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az első hét hónapban az államháztartás 2857 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 67,7%-a. A jegybank alelnöke szerint továbbra is reális a 2% alatti éves inflációs cél Magyarországon. Banai Péter Benő az MNB podcastban hangsúlyozta, hogy az árstabilitás elérése a fenntartható gazdasági növekedés egyik alapfeltétele. Az alelnök szerint az euró bevezetéséhez szükséges gazdasági feltételek teljesítése önmagában is a magyar gazdaság érdekeit szolgálja. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is nyáron, ám idén az éveleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban csaknem 9300 lakó ingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavalyi júliushoz képest 2,1%-os csökkenés. Bár a fővárosban a közlemény szerint összességében csökkent az érdeklődés, az árak alakulásában nincs fordulat, miként országos szinten sem. Látszik ugyanakkor, hogy az árérzékenyebbé váló vevői kör átformálja a piac működését, mert Budapesten a panellakások értékesítési idejének átlaga 55 napról 90 napra nőtt. A magyarok 28%-a egyáltalán nem tud félretenni, nincs megtakarítása, derül ki a Provident 9 országra kiterjedő kutatásából. Ez a régióban a legrosszabb arány. A második helyen álló letteknél 24% azoknak az aránya, akiknek nem maradt pénzük a hónap végén. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak a hatóság szakemberei. A játszóterek 37%-ánál, míg az ellenőrzött eszközök 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. Az eddig lefolytatott ellenőrzések során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. A játszótéri eszközök biztonságos üzemeltetése minden esetben az üzemeltető felelőssége. Ha a játszótéren bármilyen hibát fedez fel valaki, vagy az üzemeltető kérésük ellenére sem orvosolja a problémát, akkor bejelentést lehet tenni a fogyasztóvédelem ügyfélszolgálatán. Alkotmányosnak nyilvánította a francia alkotmánytanács a halálba segítés szigorú feltételek melletti legalizálásáról júliusban elfogadott törvényt. Ugyanakkor mentesítették a magánintézményeket és egyesületeket azon kötelezettség alól, hogy engedélyezzék a halálba segítést a saját falaik között Franciaországban.
4: Időjárás.
5: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton, északnyugaton felhők. Legfeljebb Sopron térségébe sodródhat be egy-egy zápor, sokfelé erős lesz a szél. 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.
4: És most! Ez a Tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival, minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló. Hogy képben legyél?

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónak itt a Balaton Rádióban. A Liner.hu azt írja, hogy 22,5 milliárd forintból épül szállodakomplexum Balatonfüred belvárosában. Ezt közölte Szepesi Richárd projektalapító sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy a 102 szobás, 5 csillagos szálloda mellett a balatonfüredi Balaport projektben 200 férőhelyes mélygarázs, 4 étterem és 24 luxus apartman is épül, valamint a kikötői infrastruktúrát is fejlesztik. Szepesi Richárd hozzátette, jelenleg is zajlik a komplexum építése. A Fazakas építésziroda által tervezett külső, a 81 font által tervezett belső építészet a francia Riviera 1960-as évekbeli csillogását idézi majd. Kültéri és beltéri medencék, fitnessterem és spa, valamint szaunapark is létesül, mintegy 3000 négyzetméteren. A szállodában az éttermek mellett bár és egy poolbar várja majd az vendégeket. Silvia Lovretta, a Marriott International dél- és kelet-európai szállodai fejlesztési igazgatója elmondta, hogy a Marriott International magyarországi portfóliója eddig 6 szállodát foglal magában, köztük a The Ritz-Carlton Budapest, a Budapest Marriott Hotel, a Matilde Palace és a Luxury Collection Hotel Budapestet. Balatonfüred polgármestere Bóka István azt emelte ki, hogy az új komplexum megépülése jelentősen segíti majd a városban a konferencia turizmus erősítését. Szepesi Richárd a projekt alapítója és tulajdonosának csapata nevéhez köthető egyebek mellett a Bambara Hotel, a Shiraz Hotel fejlesztése és üzemeltetése, valamint az utóbbi évek jelentős turisztikai fejlesztései közül a Tokaji Mináró Hotel, Tokaji és rendezvényközpont, és a Balaton déli partján a Balalent Hotel, Family Park és Residence áll a kiosztott sajtóanyagban.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin, hogy képben legyél.
0: Folyamatosan öregedik a népesség a Balaton térségében, ami folyamatos kérdést generál a helyi önkormányzatok számára, akik jelenleg ezt látják a terület egyik legnagyobb problémájának. A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség a lakosok és az önkormányzatok között kérdőíves felmérést végzett, ahol elsősorban a demográfia, népesedés és helyi társadalom kérdéskörére voltak kíváncsiak. A kiemelt üdülőkörzetben hosszú időtávban folyamatosan csökkenő tendenciában van a Balaton állandó lakónépessége. Jól látszik, hogy az elmúlt években megtorpant ez a körülbelül másfél évtizedes tendencia, a 2018-as stagnálás után kisebb növekedésnek indult állandó és lakónépesség. Előbbi azoknak az adatát mutatja, akik az adott településen bejelentett lakcímmel rendelkeznek, utóbbi pedig a Központi Statisztikai Hivatal szerinti adatok alapján jelenlévő népesség. Az úgynevezett vándorlási egyenleg is sokat változott az elmúlt években. 2015-től pozitív arányban mozdult az ideköltözések aránya, de az adatsoron az is jól látszik, hogy a 2020-as kiemelkedő érték nem véletlen, mert az akkor kezdődő Covid-járvány miatt sokan költöztek le a Balatonra, és bár ez a szám később csökkent, de így is növekedést mutat az előző évekhez képest. A települési vezetők körében végzett kérdőíves véleményvizsgálat során a szakemberek összesen 180 településen jártak, ahol 22 héten át térképezték fel az adathiányos térségi jelentéseket, után követték a korábbi adatokat, begyűjtötték az egyedi információkat, majd feltárták a fejlesztéspolitikai döntéselőkészítéseket és igényeket. A település vezetők szerint az adott településeken az előregedés a legfőbb népesedési probléma. A megkérdezettek mintegy 47%-a nevezte meg, ugyanis ezt a vizsgálat során. Ugyanakkor 82%-uk szerint nincsenek népesedési problémák, 5%-uk viszont az elvándorlást nevezte meg. Jól látszik, hogy a kiemelt térségi népesség öregedési indexe folyamatosan emelkedik. A korösszetétel egy erőteljes öregedés irányába mutat. Ez a szám ráadásul az országos átlagnál is mintegy 1,6%-kal nagyobb. Mindez azonban folyamatos társadalmi és gazdasági kérdést generál az önkormányzatok számára. A 40 évre előre tekintő számítások szerint a jelenlegi mintegy 263 ezres állandó lakosság jelentős része előregedik 2062-re, és ha nem történik jelentős változás, akkor a modellek szerint egy aktív dolgozónak kell majd egy nem aktív dolgozót eltartani, ami hosszú távon nem fenntartható. A beköltözések tekintetében a Balatonnál a településvezetők 96%-a jelezte a beköltözések tényét. Sokan azt mondják a fővárosból, mások Magyarország keleti részéről és Szegedről, megint mások pedig külföldről, jellemzően Németországból költöztek az elmúlt években a Balatonhoz. A beköltözések során a legnagyobb problémát az alkalmazkodás hiánya jelenti, valamint az elvártól eltérő szolgáltatások és infrastruktúra. Sok településen ugyanis nincs meg ugyanaz a megszokott szolgáltatás és infrastruktúra ellátottság, mint a fővárosban. Írja a hellovidék.hu. Most pedig ismételten zenével folytatjuk az adásunkat.

0: Selfish.
1: Ilyen nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A bereg.hu tájékoztatása szerint a nádpusztulások többsége a Balatonon mesterséges létesítmények közelében történt, ami az emberi beavatkozásokkal való összefüggés lehetőségét veti fel. Ugyanakkor észleltek olyan eseteket is, amelyek a nem háborgatott környezetben lévő nádasokat érintették. A nádpusztulás okai nem egységesek. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint valószínű, hogy különböző tényezők játszanak szerepet a balatoni nádasok állapotának helyi romlásában, beleértve a magasabb vízállást, a lokális fertőzéseket, a meteorológiai eseményeket, de elsősorban a gyakran meggondolatlan, esetleg szándékos emberi tevékenység fejt ki negatív hatást a nádasukra. Ezt az összetettséget mutatja, hogy a növényzet reakciója is változó mértékű, és néhol már annyira súlyos, hogy a laikus szem is könnyen észleli. Évtizedes táblatokban az elmúlt évben a nádpusztulási esetek számossága szokatlan és meglepő, még a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói számára is, így úgy vélik fontos az okok és összefüggések alaposabb vizsgálata. Például a Tihanyi külső tó nádasának állapota is jelentős mértékben romlott. A vulkanikus eredetű medencében kialakult külső tó vizét egykor lecsapolták, de a természetvédelmi törekvéseknek köszönhetően mára ismét egy jó minőségű vizes élőhely. A területen számos védett és fokozottan védett faj találja meg életfeltételeit, ami a nagymértékű emberi jelenléttel rendelkező balatoni tájon kiemelkedő jelentőségű. A kutatók több módszerrel is nyomon követik a nádasok állapotának változását. Hagyományos monitoring módszerek mellett felhasználják a műholdas távérzékelés lehetőségeit is. A külső tónál folytatott énekes madár monitoring adatai alapján az elmúlt években drasztikus csökkenés volt tapasztalható több védett faj állományában. Az észlelt populációváltozások okainak feltárása során a terepbejárások és mintavételek mellett segítségül hívták a műholdas adatokat is. Az ezekből kinyerhető normalizált vegetációs index segít megtudni, hogy a növények mennyire egészségesek és jól nőnek-e. Vagy is úgy kell gondolni erre az indexre, mint egyfajta egészségmérőre, a növények így a nád számára. Ez a módszer az űrből készült képekből származó adatok alapján működik.
2: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
1: A Bölcsészettudományi Kutatóközpont közleménye szerint az M7-es autópálya 2003-ban, illetve 2004-ben történt bővítése során a Balatonkeresztúr határában megtalált bronzkori sírok csontanyagának archeogenetikai elemzése arra utal, hogy egy mindeddig ismeretlen népcsoport temetkezési helyét fedezték fel. Az autópálya bővítését megelőző kutatófeltáráson Fábián Szilvia irányítása mellett elvégzett ásatás tárta fel azt a bronzkori temetkezést, amelynek csontanyagát a Hunren BTK régészeti intézetének kutatói vetettek részletes vizsgálat alá. A vizsgálat eredményéről a rangos Oxford Academic Molecular Biology and Evolution szakfolyóiratban jelent meg publikáció. A Balaton víztömegének, illetve vízállásának évezredek alatt történt változásai miatt a Balatonkeresztúri lelőhelyen feltárt leleteket időben több és jól elkülöníthető korszakra lehet felosztani. A publikációban vizsgált és szénizotópos kormaghatározással az időszámításunk előtt 2560 és 1620 közöttre datált temetkezések közül a legkorábbi a régészeti szakirodalomban Somogyvár Vinkóczi kultúrához tartozó sír. Szintén itt bukkantak rá a régészek arra az ugyanehhez a kultúrához tartozó másik 8 csontvázat tartalmazó sírra, amely e korszakon belül a legfiatalabbnak számít. E sírnak az egyik legfőbb különlegessége, hogy a 8 egyén testét a korszakra jellemző hamvasztásos temetkezési szokástól eltérően egyetlen közösségi gödörben hantolták el. Rég kihaltnak vélt, ősi, vadászó, gyűjtögető nép bronzkori nyomára leltek a Balatonnál, hiszen a Az archeo genomikai vizsgálatok szerint a Somogyvár-Vinkóczi kultúrához tartozó egyén harmadrészben az akkori dél-dunántúli őslakosok, kétharmad részben pedig a korszakban az Európát benépesítő, a kelet-európai sztyeppékről érkező és valószínűleg indo-európai nyelveket beszélő népcsoportok egy korábban nem vizsgált, feltehetően a Baltikum térségéből származó ágának leszármazottja. Az általa képviselt populáció sokkal jobban hasonlít a modern balkánihoz, mint az őket nagyjából időszámításunk előtt 2200 körül követő és a térségből kiszorító, az archeológiai szakirodalomban kisapostagi kultúrának nevezett közösséghez tartozó népességhez. Ez az újonnan érkezett népesség a 11 csontvázas temetkezés teljes genom elemzése alapján európai viszonylatban a korszakban egyedülállóan magas ősi, vadászó-gyűjtögető genetikai örökséggel rendelkezett. Hangsúlyozta a Bölcsészettudományi Kutatóközpont közleménye a magyarnemzet.hu-n található információ szerint. Most pedig mi tovább megyünk, lehetőleg lendületes ütemes balatoni slágerekkel itt az FM 88 héten.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet a nyáron. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Júliusban jelentős többlettel zárt a költségvetés, közölte gyors tájékoztatójában a pénzügyminisztérium. A múlt hónapban 524,3 milliárd forint volt a többlet, ez mintegy 537 milliárd forintos javulást jelent az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az első hét hónapban az államháztartás 2857 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 67,7%-a. A jegybank alelnöke szerint továbbra is reális a 2% alatti éves inflációs cél Magyarországon. Banai Péter Benő az MNB podcastban hangsúlyozta, hogy az árstabilitás elérése a fenntartható gazdasági növekedés egyik alapfeltétele. Az alelnök szerint az euró bevezetéséhez szükséges gazdasági feltételek teljesítése önmagában is a magyar gazdaság érdekeit szolgálja. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is nyáron, ám idén az éveleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban csaknem 9300 lakó ingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavalyi júliushoz képest 2,1%-os csökkenés. Bár a fővárosban a közlemény szerint összességében csökkent az érdeklődés, az árak alakulásában nincs fordulat, miként országos szinten sem. Látszik ugyanakkor, hogy az árérzékenyebbé váló vevői kör átformálja a piac működését, mert Budapesten a panellakások értékesítési idejének átlaga 55 napról 90 napra nőtt. A magyarok 28%-a egyáltalán nem tud félretenni, nincs megtakarítása, derül ki a Provident 9 országra kiterjedő kutatásából. Ez a régióban a legrosszabb arány. A második helyen álló letteknél 24% azoknak az aránya, akiknek nem maradt pénzük a hónap végén. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak a hatóság szakemberei. A játszóterek 37%-ánál, míg az ellenőrzött eszközök 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. Az eddig lefolytatott ellenőrzések során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. A játszótéri eszközök biztonságos üzemeltetése minden esetben az üzemeltető felelőssége. Ha a játszótéren bármilyen hibát fedez fel valaki, vagy az üzemeltető kérésük ellenére sem orvosolja a problémát, akkor bejelentést lehet tenni a fogyasztóvédelem ügyfélszolgálatán. Alkotmányosnak nyilvánította a francia alkotmánytanács a halálba segítés szigorú feltételek melletti legalizálásáról júliusban elfogadott törvényt. Ugyanakkor mentesítették a magánintézményeket és egyesületeket azon kötelezettség alól, hogy engedélyezzék a halálba segítést a saját falaik között Franciaországban.
0: Időjárás.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton, északnyugaton felhők. Legfeljebb Sopron térségébe sodródhat be egy-egy zápor, sokfelé erős lesz a szél. 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.
0: Minden, ami a héten történt. Tájoló. A Hírmagazin.

0: Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Muszáj a rendszeres dörrentés a Balatonnál. Közleményben tájékoztatja a fonyódi lakosokat és nyaralókat a károkatonák riasztásával kapcsolatban a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT. A társaság közlése szerint a madarak távoltartásához szükséges gázágyukat igyekeznek a lehető legritkábban használni, úgy, hogy az a településen élőket és az ott üdülőket minimális mértékben zavarja. A közlés szerint a balatonihal.hu mögött álló hallgazdálkodási társaság a következő közleményt jelentette meg. A Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT az általa üzemeltetett fonyód zardavári halastavakon haltermelési tevékenységet végez. A mezőgazdasági termeléssel, halászati tevékenységgel szoros összefüggésben van a nagy káró katonák riasztására használt gázágyuk üzemeltetése. Hasonlóképpen, mint ahogy szőlőültetvényekben és gyümölcsösökben is alkalmazzák azokat más állatok ellen. A folytatódó közlés szerint a berendezést a halálolomány védelme érdekében használják a gazdasági károk megelőzésének céljából. Ahogy fogalmaznak, társaságuk rendelkezik a Somogy vármegyei kormányhivatal által kiállított hatósági engedéllyel a nagy káró katona riasztásához és gyérítéséhez. Az engedély alapján 6 és 18 óra között 15 percenként 3 lövés adható le. A nyár során 9 és 17 óra között 30 percenként 2 lövést adtak le, tehát az engedélyezetnél lényegesen kevesebb lövésszámmal éltek. Abban az időszakban, mikor nem szükséges, a gázágyút kikapcsolják. Ahogy fogalmaznak, a gázágyú jelenleg nem üzemel, a reggeli-esti időszakban, illetve mikor nem indokolt a gázágyú használata, személyes jelenléttel igyekeznek a károkatonákat távol tartani a halastavaktól, ami jóval hosszabb munkaidőt követel meg a kollégáiktól. Tehát ekkor is hallható lehet néhány sörétes fegyverből leadott lövés. Természetesen, ahogy fogalmaznak, igyekeznek Fonyódváros lakosságának minimális zavarására, ezért a gázágyú nem a város irányába adja le a lövést, valamint azokban az időszakokban, mikor nem indokolt a használata, kikapcsolják, írja az infostart.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Folytatódik a Balatoni Bringa körút felújítása. Összesen 10,5 kilométernyi szakaszon. Balatonudvari és Vonyarcvashegy között folytatódik a Balatoni Bringa körút felújítása. Jelentette be az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedési államtitkára. Nagy Bálint elmondta, a Balatont körbeölelő, mintegy 205 kilométeres körút felújítása 2019-ben kezdődött el. Mára több mint a felén 114 kilométeren végeztek a munkálatokkal. Az Zala és Veszprém vármegyében most induló rekonstrukció közel nettó 550 millió forintba kerül, és az év végéig befejeződik a felújítás, tette hozzá az államtitkár. A politikus jelezte, a kerékpározás turisztikai szempontból és a napi munkába járás eszközeként is jelentős közlekedési alternatíva. Kiemelten fontos ugyanakkor, hogy biztonságos feltételek között lehessen kerékpározni, erre pedig leginkább a kerékpárutak adnak lehetőséget. Magyarországon az elmúlt években mintegy 340 kilométernyi új bicikliút épült, és közel 220 kilométernyi lett felújítva. Országszerte 336 kilométernyi új szakasz építésének és 220 kilométernyinek a felújítása van előkészítő szakaszban, vagy már meg is kezdődtek ezeknek a munkálatai. Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy elkészült a Budapestet a Balatonnal összekötő 108 kilométeres biciklis nyomvonal is, amelynek megvalósításánál nem a legrövidebb és leggyorsabb út volt az elsődleges, hanem a biztonság. A Balaton mellett pedig már a Tisza-tó is körbe biciklizhető. A Balatonnál nem csak az északi parton folytatódik a rekonstrukció, hanem ezzel párhuzamosan Siófoknál is felújítási munkálatok indultak. A déli parti város és Pécs közötti bringaút első szakaszaként mintegy 2 kilométeres nyomvonal újul meg, bruttó 65 millió forintból. Bíró Róbert, Balatongyörök független polgármestere azt emelte ki, hogy a balatoni településeknek azért is fontosak a kerékpárutak, mert nem csak a nyári hónapokban, hanem ősszel és télen is vonzák a vendégeket. Pali Róbert, Monyarcvashegy polgármestere azt emelte ki, hogy Keszthely közelsége miatt nem csak a balatonparti településeknek, de az egész régió számára nagy jelentősége van a bicikli utaknak, írja az alon.hu. A következőekben pedig egy balatoni slágerrel folytatjuk az adásunkat.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked. Back then when I was running out of your place, I said I never wanna see your face. I couldn't wait to see it again. Csak neked.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban, visszafogott az ingatlan piaci kereslet a nyáron. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Júliusban jelentős többlettel zárt a költségvetés, közölte gyors tájékoztatójában a pénzügyminisztérium. A múlt hónapban 524,3 milliárd forint volt a többlet, ez mintegy 537 milliárd forintos javulást jelent az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az első hét hónapban az államháztartás 2857 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 67,7%-a. A jegybank alelnöke szerint továbbra is reális a 2% alatti éves inflációs cél Magyarországon. Banai Péter Benő az MNB podcastban hangsúlyozta, hogy az árstabilitás elérése a fenntartható gazdasági növekedés egyik alapfeltétele. Az alelnök szerint az euró bevezetéséhez szükséges gazdasági feltételek teljesítése önmagában is a magyar gazdaság érdekeit szolgálja. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is nyáron, ám idén az éveleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban csaknem 9300 lakó ingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavalyi júliushoz képest 2,1%-os csökkenés. Bár a fővárosban a közlemény szerint összességében csökkent az érdeklődés, az árak alakulásában nincs fordulat, miként országos szinten sem. Látszik ugyanakkor, hogy az árérzékenyebbé váló vevői kör átformálja a piac működését, mert Budapesten a panellakások értékesítési idejének átlaga 55 napról 90 napra nőtt. A magyarok 28%-a egyáltalán nem tud félretenni, nincs megtakarítása, derül ki a Provident 9 országra kiterjedő kutatásából. Ez a régióban a legrosszabb arány. A második helyen álló letteknél 24% azoknak az aránya, akiknek nem maradt pénzük a hónap végén. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak a hatóság szakemberei. A játszóterek 37%-ánál, míg az ellenőrzött eszközök 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. Az eddig lefolytatott ellenőrzések során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. A játszótéri eszközök biztonságos üzemeltetése minden esetben az üzemeltető felelőssége. Ha a játszótéren bármilyen hibát fedez fel valaki, vagy az üzemeltető kérésük ellenére sem orvosolja a problémát, akkor bejelentést lehet tenni a fogyasztóvédelem ügyfélszolgálatán. Alkotmányosnak nyilvánította a francia alkotmánytanács a halálba segítés szigorú feltételek melletti legalizálásáról júliusban elfogadott törvényt. Ugyanakkor mentesítették a magánintézményeket és egyesületeket azon kötelezettség alól, hogy engedélyezzék a halálba segítést a saját falaik között Franciaországban.
0: Időjárás.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton, északnyugaton felhők. Legfeljebb Sopron térségébe sodródhat be egy-egy zápor, sokfelé erős lesz a szél. 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolok.

éjjel-nappal a legjobbakkal. Ez a Balaton Rádió. Kellemes vasárnap délelőttöt kívánok nektek. A következő 5 órában hozom a legjobb balatoni slágereket, na meg a friss helyi híreket, információkat. Ez lesz a menetrend, és már indulunk is.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Kelly, Rakim, Mondis.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, és természetesen helyi hírekkel is informálunk benneteket. Elbukott a balatoni citrustermesztés terve az agroinform.hu szerint. Hihetetlen, de igaz, a kommunizmus éveiben citromot, narancsot, sőt még teát is akartak termeszteni a Balaton partján. Az 50-es évek elején kezdődő kísérletek mögött a Szovjetunióból átvett ideológiai mezőgazdasági elképzelések álltak, és a végrehajtásban olyan szakemberek is részt vettek, akik valójában semmiféle agrár végzettséggel nem rendelkeztek. Az első 5 éves terv keretében 1949-től indultak meg a citrusfélék termesztését célzó kísérletek. A célterületet gyorsan kijelölték, a Balaton északi partján lévő szélvédett, páradús régiókban, Keszthelyen, Tihanyban, Akaliban és később Badacsonyban 2 kataszter holdnyi területen telepítettek citrom, mandarin és narancsoltványokat. A koncepció a Szovjetunióból származott, egészen pontosan Trofim Lisenko nevű végzettséggel nem rendelkező agrármérnök elmélete alapján, aki a biológiai és agrártudományok megcsúfolásával írta be magát a történelembe. A magyar megvalósítást Porpáci Aladár, a fertődi kísérleti gazdaság kutatója irányította. A termesztéshez hideghez szoktatási módszert és úgynevezett árokba ültetést is alkalmaztak, hogy védjék a fákat a fagyoktól. Ez azonban mit sem ért. Az első fagyos télen szinte az összes oltvány elpusztult. A kudarc ellenére nem adták fel, sőt, fokozottabb telepítésekbe kezdtek, miközben a szőlőtermő területek rovására próbálták megvalósítani a déli gyümölcs termesztés vízióját. A sikertelenséget a hatóságok sokáig nem ismerték be. 1952-ben még a szovjet delegáció számára is bemutató szüretet szerveztek Fertődön, természetesen megrendezett formában. 1953-ban már az is felmerült, hogy ha a citrom megterem, akkor teát is lehetne termeszteni a Balaton környékén. A teatermelés végül szerencsére sosem indult el. 1954-ben a keszthelyi kísérleti telepen különféle melegárkokban próbálták párásítani a levegőt. A citromültetvények között eperrel, sóskával, ibolyával gyepesítették a területet, és búzapejvával takart nátfonatokkal védték a növényeket. Csak néhány kis üvegablak biztosított fényt a cserjéknek. A projekt tehát óriási energiát és pénzt emésztett fel, mindenféle látható eredmény nélkül. Bár az első kudarcok után még évekig próbálták fenntartani a siker látszatát, 1955 után már híre hamva sem maradt a balatoni déli gyümölcs termesztésnek. A projekt csendben eltűnt, és soha nem is ismerték be hivatalosan a kudarcot. Csak a szőlőtermelők emlékezetében maradt meg a történet, akiknek értékes földjeit időlegesen citromfák foglalták el, teljesen eredménytelenül. Ez akkor fordulhat elő, hogyha az ideológia felülírja a szakmaiságot, ami a mezőgazdaság történetében is, mint látszik, előfordulhatott. Most zene következik itt a Balaton Rádióban, úgyhogy érdemes velünk tartani.

0: lesz annál.
1: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
2: Hogy miért?
1: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Már vissza is jöttem, ezután a kellemes zene után, és folytatom a maratoni balatoni zenefolyamot egy kis tudománnyal. Erik Bern, a transzakcionalizis atya fogalmazta meg annó még régebben a sorskönyv elméletét. Mindannyian rendelkezünk egy félig meddig tudattalan élettervel, amely arra szolgál, hogy hosszabb időszakokat, vagy akár az egész életünket struktúrálhassuk, tartalommal tölthessük fel. Sorskönyvünk pedig egy meghatározott cél felé halad. Bern szerint a sorskönyvek alapvetően nyertes és vesztes típusba különíthetőek el. Az önsorsrontás a vesztes sorskönyvekhez kötődik. Szüleink már születésünktől programozzák utunkat az általuk átadott értékekkel, parancsokkal, tiltásokkal. Jellemzően 6 éves korunkig feltesszük magunknak a kérdést: mi történik olyas valakivel, mint én? A szülői hagyaték segítségével konstruálunk erre választ, ami majd a sorskönyvünk lesz. Bern egyik klinikai esetében az édesanyja azt mondta, hogy mindegyik gyermeke az elmegyógyintézetben fogja végezni. Egyébként igaza lett, mert a lányai páciensként, a fiai pedig pszichiáterként kerültek oda. Ugyanakkor komolyra fordítva a szót, elhanyagolhatatlan szempont, hogy mi hogyan reagálunk. Elfogadjuk-e a szüleink által felkínált magyarázatokat, utakat, vagy esetleg éppen az ellenkezőjével azonosulunk. Sorsunkat az határozza meg, hogy mi megy végbe a fejünkben, amikor külső eseményekkel találkozunk. A sorskönyvek tehát gyermekkori illúziókon alapulnak, melyek akár egész életünk során végigkísérhetnek minket, ugyanakkor sokan képesek vagyunk arra is, hogy ezeket elhagyjuk. Élettervünk lehet, hogy a legkevésbé sem lesz jó vagy boldog, mégis mi magunk akarjuk, hogy ez így történjen. Mi lehet az oka annak, hogy néhányunk szenvedést ír elő saját magának? A sorskönyvünk meghatározhatja, hogyan élünk és hogyan érünk életünk végére. Ugyanakkor élettervünket úgy rakjuk össze, hogy az végül valamiféle nyerességgel járjon a számunkra. A nyereség nem feltétlenül egy pozitív dolog. A klinikai gyakorlatban megjelenő nyereség lehet például elmagányosodni, nyomorultul élni, megbolondulni vagy meghalni. De miért tekinthetjük ezt mégis nyereségnek? Nyomorultul élve megbűnhődhetünk egy régi hibáért. Halálunkkal feloldozást nyerhetünk a terhek alól, megbolondulásunkkal megszabadulhatunk a felelősségtől. A drogfüggőség, az alkoholizmus jellemzően a legkényelmesebb mód bármelyik nyeresség elérésére. A sorskönyvi nyereség is jellemzően egy szülőktől érkező konstrukció, ugyanakkor sok esetben előfordul, hogy a nagyszülő kontrollálja akár közvetlenül, akár a szülőn keresztül. Megmenthet bennünket az apai halálos ítélettől, ugyanakkor tudattalanul bátoríthatja is őt, hogy hajszoljon bele bennünket valamilyen negatív végkifejletbe. Noha a végkifejletet szüleink plántálják belénk, ha nem fogadnánk el, hatástalan lenne. És mi maguk vagyunk azok, akik a drámai végkifejlet helyett választhatjuk a boldog befejezést. Ez azonban gyakran nagyon nehéz lehet, hiszen olyan régen rögzült, jól bejáratott illúziókat kell levetkőznünk, melyek legtöbbször egyáltalán nem is, vagy csak félig meddig tudatosak. Ezért sokszor érdemes lehet szakember segítségét kérni, hogy minél mélyebben feltárhassuk és átláthassuk, mi tart minket a negatív ciklusban, és kidolgozzuk, hogyan hagyhatjuk el azt. Az életciklusaink váltásakor jelentkező krízisek, válságok jó alkalmat kínálhatnak arra, hogy új utakat találjunk az életünkben. Az ezekhez hasonló nagy érzelmi töltetű és jelentős események, mint például egy válás vagy egy új, stabil szerelem is sok esetben promótálhatja az új életfilozófia kialakítását. Erre szeretnélek benneteket ösztönözni én is, nyilván egy picit most rádiós módon, hiszen jön hozzá erősítő zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban. Visszafogott az ingatlan piaci kereslet a nyáron. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Júliusban jelentős többlettel zárt a költségvetés, közölte gyors tájékoztatójában a pénzügyminisztérium. A múlt hónapban 524,3 milliárd forint volt a többlet, ez mintegy 537 milliárd forintos javulást jelent az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az első hét hónapban az államháztartás 2857 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 67,7%-a. A jegybank alelnöke szerint továbbra is reális a 2% alatti éves inflációs cél Magyarországon. Banai Péter Benő az MNB podcastban hangsúlyozta, hogy az árstabilitás elérése a fenntartható gazdasági növekedés egyik alapfeltétele. Az alelnök szerint az euró bevezetéséhez szükséges gazdasági feltételek teljesítése önmagában is a magyar gazdaság érdekeit szolgálja. Visszafogott az ingatlan piaci kereslet, mint más években is nyáron, ám idén az éveleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban csaknem 9300 lakó ingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavalyi júliushoz képest 2,1%-os csökkenés. Bár a fővárosban a közlemény szerint összességében csökkent az érdeklődés, az árak alakulásában nincs fordulat, miként országos szinten sem. Látszik ugyanakkor, hogy az árérzékenyebbé váló vevői kör átformálja a piac működését, mert Budapesten a panellakások értékesítési idejének átlaga 55 napról 90 napra nőtt. A magyarok 28%-a egyáltalán nem tud félretenni, nincs megtakarítása, derül ki a Provident 9 országra kiterjedő kutatásából. Ez a régióban a legrosszabb arány. A második helyen álló letteknél 24% azoknak az aránya, akiknek nem maradt pénzük a hónap végén. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak a hatóság szakemberei. A játszóterek 37%-ánál, míg az ellenőrzött eszközök 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. Az eddig lefolytatott ellenőrzések során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. A játszótéri eszközök biztonságos üzemeltetése minden esetben az üzemeltető felelőssége. Ha a játszótéren bármilyen hibát fedez fel valaki, vagy az üzemeltető kérésük ellenére sem orvosolja a problémát, akkor bejelentést lehet tenni a fogyasztóvédelem ügyfélszolgálatán. Alkotmányosnak nyilvánította a francia alkotmánytanács a halálba segítés szigorú feltételek melletti legalizálásáról júliusban elfogadott törvényt. Ugyanakkor mentesítették a magánintézményeket és egyesületeket azon kötelezettség alól, hogy engedélyezzék a halálba segítést a saját falaik között Franciaországban.
1: Időjárás.
2: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton, északnyugaton felhők. Legfeljebb Sopron térségébe sodródhat be egy-egy zápor, sokfelé erős lesz a szél. 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most! Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

somolygós szép napot kívánok mindenkinek. Itt a Balaton Rádióban a következő percekben azt nézzük meg, hogy tervek nélkül vagy Carpe Diem-mel érdemesebb együtt élni. A tervezés az egy különleges képesség, melyre az állatok nem képesek, szemben velünk, emberekkel. Az állatok ösztöneik szerint élnek, és kizárólag a jelennel foglalkoznak, míg mi képesek vagyunk anticipálni a jövő eseményeit, terveket készíteni, mérlegelni, hogy aktuális döntéseink hogyan illeszkednek a jövőbe. Az események és életünk alakulásának bejóslása lehetővé teszi számunkra, hogy önkontrollt gyakorolhassunk és késleltethessük a döntéshozást annak reményében, hogy nagyobb hasznunk származik majd belőle. A Stanford Egyetemen folytatott híres pillecukor kísérletben a késleltetett jutalmazást vizsgálták gyermekeknél. A vizsgálatban résztvevő gyerekeket hosszasan figyelemmel kísérték egészen felnőtt korukig. A kutatás eredménye szerint azok a gyerekek, akik ellen tudtak állni az azonnali jutalomnak, sikeresebbek lettek felnőttként. Ilyen módon az elmélet országokra is kiterjeszthető. Azok az országok, ahol kulturálisan a késleltetett jutalmazást részesítik előnyben, gazdaságilag jobban fejlődnek. A tervezés és az önkontroll kéz a kézben járnak. A két folyamat nem csak a jövőről való gondolkodást igényli, hanem egy-egy döntést is maguk után vonnak, melyek a jövőben, az akadályok leküzdése után jobb, vágyottabb eredménnyel járnak. Röviden, komoly mentális erőfeszítést igényelnek. Amennyiben nem járunk sikerrel a tervezésben, vagy az önkontroll gyakorlásában, gyanakodhatunk, hogy aktuálisan kevés mentális kapacitás áll rendelkezésünkre. Ilyenkor más tevékenységek, mint például a munkai stressz, felhasználják energiánkat, így a jövő tervezgetése háttérbe szorul. Tehát mivel a stressz rendkívül kimerítő, mentális túlterhelődést eredményez, így nem marad felesleges kapacitás más folyamatokhoz. Ezen felül kiemelendő, hogy az önkontrollra való kapacitás minden ember és szituáció esetében eltérő. Siested és Baumeister kutatásának célja az volt, hogy megállapítsák az önkontroll és a tervezés közötti összefüggéseket. Azt feltételezték, hogy azoknak a személyeknek, akik erősebb önkontroll gyakorolnak, a tervezés is fontosabb szerepet játszik az életükben, valamint, hogy a kimerültség levon a tervezés valószínűségéből. Az eredmény nem volt meglepő. A mentálisan kimerült vizsgálati személyek nagyobb valószínűséggel a pihenést választották. Összegezve az eddig elhangzottakat, a tervezés más kognitív tevékenységhez hasonlóan a végrehajtó funkció kapacitását vesz igénybe. Amennyiben másfajta aktivitással már kimerítettük forrásainkat, nem marad a tervezésre fordítható erőforrásunk. Mindez azonban nem csak az önkontroll és tervezés viszonylatában van így. Általánosságban mondhatjuk, hogy a bizonyos területen történő mentális túlterhelődés más funkcióinkból veszel. Tehát nem áll rendelkezésére minden egyes mentális funkciónak bizonyos nagyságú kapacitás. Abból tudunk gazdálkodni, ami összességében a birtokunkban van. Így érdemes határt húzni, és időnként nemet mondani bizonyos feladatok elvégzésére. De ez természetesen nem vonatkozik a kellemes zenékre.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Éjjel-nappal a legjobbakkal, itt a Balaton Rádióban. Folytatódik a balatoni Bringa körút felújítása. Összesen 10,5 kilométernyi szakaszon. Balatonudvari és Bonyarcvashegy között folytatódik a balatoni Bringa körút felújítása. Jelentette be az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedési államtitkára. Nagy Bálint elmondta, a Balatont körbeölelő, mintegy 205 kilométeres körút felújítása 2019-ben kezdődött el. Mára több mint a felén 114 kilométeren végeztek a munkálatokkal. Az Zala és Veszprém vármegyében most induló rekonstrukció közel nettó 550 millió forintba kerül, és az év végéig befejeződik a felújítás, tette hozzá az államtitkár. A politikus jelezte, a kerékpározás turisztikai szempontból és a napi munkába járás eszközeként is jelentős közlekedési alternatíva. Kiemelten fontos ugyanakkor, hogy biztonságos feltételek között lehessen kerékpározni, erre pedig leginkább a kerékpárutak adnak lehetőséget. Magyarországon az elmúlt években mintegy 340 kilométernyi új bicikliút épült, és közel 220 kilométernyi lett felújítva. Országszerte 336 kilométernyi új szakasz építésének és 220 kilométernyinek a felújítása van előkészítő szakaszban, vagy már meg is kezdődtek ezeknek a munkálatai. Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy elkészült a Budapestet a Balatonnal összekötő 108 kilométeres biciklis nyomvonal is, amelynek megvalósításánál nem a legrövidebb és leggyorsabb út volt az elsődleges, hanem a biztonság. A Balaton mellett pedig már a Tisza-tó is körbe biciklizhető. A Balatonnál nem csak az északi parton folytatódik a rekonstrukció, hanem ezzel párhuzamosan Siófoknál is felújítási munkálatok indultak. A déli parti város és Pécs közötti Bringa út első szakaszaként mintegy 2 kilométeres nyomvonal újul meg, bruttó 65 millió forintból. Bíró Róbert, Balatongyörök független polgármestere azt emelte ki, hogy a balatoni településeknek azért is fontosak a kerékpárutak, mert nem csak a nyári hónapokban, hanem ősszel és télen is vonzák a vendégeket. Pali Róbert, Bonyarcvashegy polgármestere azt emelte ki, hogy Keszthely közelsége miatt nem csak a balatonparti településeknek, de az egész régió számára nagy jelentősége van a bicikliutaknak, írja az alon.hu. A következőekben pedig egy balatoni slágerrel folytatjuk az adásunkat. Baby, put your

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: szám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Lájkolod a Balaton Rádiót? facebook.com/BalatonRádió. Itt a helyed.
1: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már vissza is tértem, a kis szórakozás után egy kis ismeretterjesztő információ jön. A Pigmalion effektusról bizonyára már hallottatok. Ezek ugye az önbeteljesítő jóslatok hatásmechanizmusaival foglalkozik. Az USA-ban végeztek egy kísérletet, mely során egy osztály tanulóinak 20%-át véletlenszerűen kiválasztották, és azt mondták a tanáraiknak, hogy bennük rendkívül nagy fejlődési potenciált találtak a felméréseik alapján. A kutatók megfigyelték ennek az osztálynak a teljesítményét, és kiderült, hogy ezeknek a tanulóknak a fejlődése tényleg nagyobb mértékű volt, mint a többieké. Mindezt a tanári elvárás hatásával magyarázták, ugyanis egy tehetséges diákkal szemben sokkal elnézőbbek, türelmesebbek a nevelők, és a tanulókból képesek az ezeknek megfelelő teljesítményt előhívni. A hatás függ azonban magától a diáktól is. Ha pozitív kihívást támasztunk egy gyermekkel szemben, igyekezni fog, hogy megfeleljen mindennek. Ugyanakkor a negatív elvárásokat is képesek detektálni. Ilyenkor a folyamat működése az előítéletességhez hasonlítható, hiszen a negatív feltételezéseink hatására a diák sem lesz annyira motivált a saját fejlődését illetően. A negatív tanári elvárásokat érzik a diákok, hiszen az oktató kevésbé lesz lelkes, kevesebbet tanít számukra, alacsonyabb követelményeket állít fel. A diákoknak pedig elegendő lesz ezekhez az alacsony elvárásokhoz felnőniük. Előfordul, hogy a tanárok megpróbálják fenntartani a korábbi elvárásaikat, még akkor is, ha ezeket felülíró tényekkel szembesülnek. Ilyenkor megpróbálják védeni az előzetes feltételezéseiket, még akkor is, ha ezeknek teljesen ellentmondó információkkal találkoznak. Fontos lenne pedig, hogy ezeket a kezdeti benyomásokat képesek legyenek felülírni, hogy lehetőséget adjanak azoknak is, akik valamilyen szempontból, hátrányból indultak a többiekhez képest. A Pigmalion mechanizmust ugyanakkor nem csak diákoknál figyelték meg. Kiképző tisztek esetében, ha elhitetünk bizonyos eredményeket a csapatukkal kapcsolatban, akkor a fiktív eredményekhez hasonlókat fognak elérni a valóságban is. Ehhez hasonlóan az, hogy egy szülő mit vár el a gyermekétől, befolyásolja a gyermek teljesítményét. Ha már kevés munkáért is dicséretet kap, nem lesz ösztönözve arra, hogy felülmúlja mindezt. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ne dicsérjük meg őket apróságok miatt, de ilyenkor érdemes inkább az elvégzett munka mennyiségét dicsérni, vagy a konkrétan elért eredményeket. Na de mi a helyzet a vezetőkkel? Hasonlóan a tanárokhoz, a vezetők is befolyásolni tudják a beosztottaik munkáját az elvárásaikkal. A jó vezető magas mércét állít fel a munkavállalók számára, ugyanakkor tájékoztatja őket arról, hogy bízik bennük és képesek teljesíteni a feladatot. Rég felismerték ezt a hatást a gyógyszeriparban is. A placebo gyógyszerek nem tartalmaznak gyógyító hatású készítményt. Itt a beavatkozás hatékonyságába vetett hit idézi elő a javulást. Így tulajdonképpen a gyógyszer hatása is egyfajta önbeteljesítő jóslatként működik. Milyen tanulságot vonhatunk le ezek alapján? Azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogy ne féljünk felülírni a kezdeti információinkat, amennyiben ellentmondanak az első benyomásunknak. Ez ugyanis eltérő bánásmódok és előítéletek táptalaja lehet. De ideje lezárnunk ezt a témát is, nyitnunk egy új fejezetet, ami jelen esetben a zenék birodalmába vezet.

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: Számolod?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: 12-en haltak meg az M3-ason történt buszbalesetben. Ütemezetten halad a fenék küszöbépítése Pakson. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 12-en haltak meg vasárnap hajnalban, miután egy lengyel rendszámú busz éjjel 1 óra környékén felborult az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után. A rendőrség szerint feltehetőleg elaludt a sofőr, őrizetbe veszik. Az országos mentőszolgálat 14 mentőegységet riasztott a baleset helyszínére, egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A sérülteket a miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházba vitték. Az autópálya érintett szakaszát a helyszínelés és a műszaki mentés idejére átmenetileg lezárták. Mindkét partról ütemezetten halad a fenék küszöbépítése a paksi atomerőműnél. A miniszterelnök tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett tapadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított két 80 méteres bárkának. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet. A beérkezett tervek a várható vízellási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján. Országszerte sok munkát adtak a szabadtéri tüzek a tűzoltóknak. Szombaton a Heves megyei Egerbaktán csaknem 6 órán át dolgoztak, ahol előbb egy telephelyen csaptak fel a lángok, majd a tűz melléképületeket, kerteket, egy járművet és nagyobb szabad területet is elért. Szerda délután óta dolgoznak a tűzoltók a Veszprémvár megyei Sóly és Öskü között, ahol több száz hektáron bokros terület, gabona és fenyves fogott tüzet. Szegeden az Odessa lakótelep közelében kigyulladt a vasúti töltés oldala a régi állomásnál, a lángok az erdősávban tovább terjedtek, a tüzet már körülhatárolták. Erdőtűz pusztít Belgium délkeleti részén. Eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le, a környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására, az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Belgium délkeleti ország részének legnagyobb természetvédelmi területén péntek este csaptak fel a lángok, a tüzet a tűzoltók mellett gazdák és a hadsereg is próbálja megfékezni. Romániában egy spanyol harci repülőgép lelőtt egy drónt, amely az ukrán-moldovai határ közelében megsértette a román légteret. A spanyol vadászgép a NATO légtérvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. A 19 millió lakosú Románia a NATO tagállamok közül az egyik leginkább kitett az ukrajnai háború következményeinek. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírálta 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökké valóak.
1: Időjárás.
2: Többnyire derült napos idő várható, majd késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Estétől ott a határ közelében néhol előfordulhat záporzivatar. A szél megélénkül, általában 32 és 37 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a

üde, friss napot kívánok mindenkinek. A szerencse témájával megyünk tovább. A szerencsét nehéz tanulmányozni, ám a tudósok kíváncsiságának köszönhetően ebbe a témába is betekintést nyerhetünk. A Columbia Egyetem kutatói szerint a szerencsével kapcsolatos meggyőződésünk kétféle lehet. Stabil vagy átmeneti. Ahogy a megnevezése is sugallja, az első csoportba azok tartoznak, akik úgy érzik, hogy a szerencse állandó jelenség. Azok, akik így gondolkodnak a szerencséről, összességében úgy látják, hogy az emberek általában vagy szerencsések, vagy szerencsétlenek. Az ilyen gondolkodás módúakra jellemző, hogy saját magukat szerencsésnek tartják. Olyan embernek, akivel következetesen jó dolgok történnek. Azok az emberek viszont, akik átmenetinek látják a szerencsét, nagyobb eséllyel gondolják azt, hogy a szerencse kiszámíthatatlan mintázatot követ. A kutatás kitért arra a kérdésre is, hogy a résztvevők szerencsére vonatkozó meggyőződése milyen hatást gyakorol a sikerre. Azok az emberek, akik szerencséjüket stabilnak tartották, lényegesen nagyobb eséllyel éltek meg sikereket, mint azok, akik átmenetinek tekintették. A kutatás arra is rámutatott, hogy ennek hátterében az életünk felett észlelt kontroll érzése áll. Az eredményesség és a siker elérése iránti motivációnk egyik komoly hajtóereje, ha úgy érezzük, van ráhatásunk arra, ami velünk történik. Ha szerencsét stabilnak gondoljuk, sokkal nagyobb az esélyünk arra, hogy valóban szerencsénk legyen, és hogy elérjük a kitűzött céljainkat. Ha azonban szkeptikusak vagyunk a szerencsével kapcsolatban, akkor nagy az esélye annak, hogy a motivációnk, és így a sikerünk is kisebb lesz. A szerencse leginkább akkor tud hatni az életünkre, ha megváltoztatjuk a vele kapcsolatos gondolkodásunkat, és elkezdjük egy optimistább szemüvegen keresztül szemlélni a velünk történő eseményeket. Érdemes megvizsgálnunk, hogyan látjuk sikereinket, és hogy vajon hiszünk-e abban, hogy szerencsés emberek vagyunk. Ha úgy látjuk, hogy az eddig elért eredményeink valamilyen külső, de általunk egyáltalán nem befolyásolható hatáshoz köthetők, valóban egyre távolabb lökjük magunkat a későbbi sikertől. Nézzük meg akkor most, hogy mi az, ami segíthet a szerencsével kapcsolatos gondolkodásmódunk alakításában, így sikereink támogatásában. Éljük meg a szerencsét. Tehát amikor valami pozitív dolog történik velünk, azt ünnepeljük meg és gondoljuk át, hogy mennyiben volt mindez a mi érdemünk. Éljük meg, hogy szerencsések vagyunk, és hogy ezt a szerencsét mi is kontrolláljuk. A másik ilyen jó tanács, hogy pozitív önbeteljesítő jóslatra tegyünk szert. Tehát az a meggyőződés, hogy a dolgok a legjobban alakulnak majd, azt a hatást éri el, hogy másképp kerülünk kölcsönhatásba a világgal. Ez is egy útja annak, hogy befolyásoljuk azokat a dolgokat, amelyek velünk történnek. Tehát ha arra számítunk, hogy szerencsénk lesz, akkor nagyon valószínűséggel élünk meg majd pozitív tapasztalatokat. Úgyhogy éljünk ezekkel a lehetőségekkel, és a szerencse is mellénk fog szegődni.

Élnapra a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Megválasztották az év bortermelőjét. A Magyar Bor Akadémia év bortermelője Magyarországon díját Figula Mihály kapta. Hozzátették a Magyar Bor Akadémia képviselői, hogy a díj nem egy bor kiváló minőségének elismerését jelenti, hanem a nyertes bortermelő több éven át tartó, kiemelkedő teljesítményéért, borainak állandó, kiváló minőségéért, azok hazai és külföldi sikereiért, a borszakmáért tett erőfeszítéseiért adományozható. A Figula szőlőskertek a Balatonfüred Csopaki borvidéki pincészet 6 kilométeres körzetében találhatók, 30 hektáron. A nyertes borász igyekszik mindent a legmagasabb szinten művelni. Fontosnak tartja a dűlők terméseinek szeparált kezelését, természetesen szigorú hozamkorlátozás mellett. Borai készítésénél a legfontosabb szempont a termőhelyi sajátosságok kidomborítása, melyhez a hagyományok tisztelete mellett a legkorszerűbb technikai és technológiai lehetőségeket is kiaknázza. A legmagasabb minőség elérése érdekében a szőlő gondozásától a borok palackozásáig minden folyamatot a család végez, illetve felügyel. A díjért versengők közül a jelölés során az 5 legtöbb szavazatot kapott borász, egyrészt tehát Figula Mihály a Balatonfüred Csopaki borvidék képviseletében, aztán Günczer Tamás a Villányi borvidéktől, Lamport József az Egri borvidékről, Liptai Zsolt pedig a Pannonhalmi borvidék képviseletében. Végül pedig Vesztergomi Csaba a Szekszárdi borvidék képviseletében kapott sok-sok szavazatot, írja az origo.hu. A kiváló borok után ismételten zenei slágerekkel megyünk tovább itt a Balaton Rádióban.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

napsütötte szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, és hát természetesen hozok érdekes híreket is. Most egy kicsit a családot nézzük meg, illetve azt, hogy az apák hiánya az hogyan hat a fiú gyermekekre. Miközben az anyai nevelés szerepét egyre jobban megvilágítják, gondoljunk bele, hány gyermek életében van jelen csupán fizikailag az édesapja. Mennyien nélkülözik édesapjukat érzelmileg vagy szerepmodellként? És hányan kénytelenek nélkülözni teljesen édesapjukat a családi rendszerből? A válások, az egyszülős családok növekvő száma gyakran magával vonja az apa bevonódásának csökkenését a nevelésbe. A Mind Positive Parenting alapítója szerint az amerikai családokban az édesapa jelenlétével sem biztosított heti fél óránál több négy szem közti beszélgetés apa és fia között. A fiatal fiúk szinte alig töltenek időt olyan mentorokkal, akik segíthetnének nekik eligazodni a férfivá válás szövevényes útján. Gyakran eltávolodnak a tágabb családtól, így még kevesebb lehetőségük van a való életben kötődni olyan szerepmodellekhez, akik kalauzolhatják őket az egészséges felnövekedésben. Saját férfiasságukhoz elmosódottan, látszólagosan tudnak kapcsolódni. Az apátlanság hatását rendszeresen alábecsüljük. Philip Zimbardo szerint a pozitív szerepmodell hiány maradt srácok nagyban megszenvedik a hiányt, és gyakran máshol keresik a megfelelő szerepmodellt. A videójátékok, a kortárs csoportok, a függőségek és a nők tárgyasítása is alternatíva lehet számukra. Kutatások alapján gyakrabban szenvednek valamilyen hangulatzavarban, vagy fordulnak orvosi ellátásért viselkedéses és érzelmi problémáik miatt. Érdemes átgondolnunk, milyen kapcsolati mintákat tudnak elsajátítani, ha egyáltalán vannak ilyen minták. A válások a tapasztalatok alapján jobban megviselhetik a fiú gyermekeket. Egy csúnya szakítás a szülői diádban könnyen megrengetheti a gyermek alapvető bizalmát a hosszú távú kapcsolatokban. Az érzelmi távolságtartás nem csupán akkor lehet problémás a gyermek számára, ha felé irányul. Ha nem lát példát, hogyan lehet kapcsolódni egy párkapcsolatban a másik félhez, miként lehet kifejezni a szeretetet és az összetartozást, detektálni és kielégíteni a másik szükségleteit, érzéseink részessévé tenni a másikat, egyedül nagyon nehéz rátalálni ezeknek a megfelelő módjaira. A férfi korba lépés során nagy segítséget jelenthet egy olyan férfi jelenléte, aki nem csak szívesen tölt időt a gyermekkel, hanem el is tudja igazítani őt. Ezáltal megtapasztalhatóvá válhat a feltétel nélküli szeretet és a tettekért való felelősségvállalás fontossága. Kutatások alapján az apai szerep beemelésével a nyitottság, a szociális kapcsolatokra való fogékonyság és az új emberekkel szembeni bizalom is nő. Mentor jelenlétével nagyobb valószínűséggel alakítanak ki terveket, jövőképet. Nem felejthetjük el, hogy az életút alakulásában meg annyi egyéb tényező közrejátszik az apa szerepén kívül is. Ugyanakkor világító toronyként kísérhetjük a gyermekeket ezen az úton, hogy megtalálja a megfelelő kapaszkodókat. A apák fontosságáról beszéltem az elmúlt percekben, most pedig zenével megyünk tovább a Balaton Rádión.

0: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: 12-en haltak meg az M3-ason történt buszbalesetben. Ütemezetten halad a fenék küszöbépítése Pakson. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 12-en haltak meg vasárnap hajnalban, miután egy lengyel rendszámú busz éjjel 1 óra környékén felborult az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után. A rendőrség szerint feltehetőleg elaludt a sofőr, őrizetbe veszik. Az országos mentőszolgálat 14 mentőegységet riasztott a baleset helyszínére, egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A sérülteket a miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházba vitték. Az autópálya érintett szakaszát a helyszínelés és a műszaki mentés idejére átmenetileg lezárták. Mindkét partról ütemezetten halad a fenék küszöbépítése a paksi atomerőműnél. A miniszterelnök tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett tapadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított két 80 méteres bárkának. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet. A beérkezett tervek a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján. Országszerte sok munkát adtak a szabadtéri tüzek a tűzoltóknak. Szombaton a Heves megyei Egerbaktán csaknem 6 órán át dolgoztak, ahol előbb egy telephelyen csaptak fel a lángok, majd a tűz melléképületeket, kerteket, egy járművet és nagyobb szabad területet is elért. Szerda délután óta dolgoznak a tűzoltók a Veszprémvár megyei Sóly és Öskü között, ahol több száz hektáron bokros terület, gabona és fenyves fogott tüzet. Szegeden az Odessa lakótelep közelében kigyulladt a vasúti töltés oldala a régi állomásnál, a lángok az erdősávban tovább terjedtek, a tüzet már körülhatárolták. Erdőtűz pusztít Belgium délkeleti részén. Eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására, az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Belgium délkeleti ország részének legnagyobb természetvédelmi területén péntek este csaptak fel a lángok. A tüzet a tűzoltók mellett gazdák és a hadsereg is próbálja megfékezni. Romániában egy spanyol harci repülőgép lelőtt egy drónt, amely az ukrán-moldovai határ közelében megsértette a román légteret. A spanyol vadászgép a NATO légtérvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. A 19 millió lakosú Románia a NATO tagállamok közül az egyik leginkább kitett az ukrajnai háború következményeinek. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírálta 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökké valóak.
1: Időjárás.
2: Többnyire derült napos idő várható, majd késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Estétől ott a határ közelében néhol előfordulhat záporzivatar. A szél megélénkül, általában 32 és 37 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal, a

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
0: Számolok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző fesztikörképet, a skanzent, a nomádparkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu. Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Kellemes hallgatózást kívánok mindenkinek itt az éterben, a Balaton Rádióban. A következő percekben egy kicsit a narcizmusban fogunk elmélyülni. Önimádat, nagyzolás, nagyképűség. Hasonló szavak jutnak eszünkbe, ha egy narcisztikus személyre gondolunk. Valamilyen szinten igazunk is van. Ezek az emberek mindenáron fent szeretnék tartani tökéletesen kialakított képüket önmagukról. Viszont most egy kutatás hatására kiderült, vannak jegyek, amelyek segítségével kiszúrhatjuk őket. Mégpedig a szemöldökük. A narcisztikus személyiségű embereknek fontosabb az elismerés és tisztelet, mint mondjuk a valódi barátság, megbízhatóság. Sütkéreznek a dicséretben, a kritikákat viszont elviselhetetlennek tartják. Egyfajta védőburkot képez számukra ez a fajta önimádat. Fontos megjegyeznünk, hogy egy bizonyos mértékű narcizmusra mindenkinek szüksége van a kiegyensúlyozott működéshez. A patológiás szint ennél sokkal összetettebb. Az emberek képesek felismerni a grandiózus narcisztikus embereket szemöldökük alapján, derült ki egy 2018-as torontói kutatás alapján. Miranda Giacomin és Nicholas O'Rourke kutatópáros fotókat mutatott a résztvevőknek, amelyek között előzetes személyiségtesztek alapján voltak alacsony és magas narcizmusú személyek. A résztvevők hihetetlen pontossággal azonosították be a magasabb narcizmussal rendelkező személyeket. Egy szemmozgást követő berendezéssel azt is megállapították, hogy ebben az eredményben a szemkörnyék feltérképezése segítette a leginkább őket. Mégpedig a szemöldök vizsgálata. Olyannyira feltűnő ez a jegy, hogy még a fejjel lefele fordított arcoknál is kiszúrták a grandiózus narcisztikus személyeket. A kutatók még azt a változatot is elvégezték, hogy a kevésbé narcisztikus személyiségű emberek szemöldökét áthelyezték egy narcisztikusabb személy arcának fotójára. Ekkor a résztvevők alacsonyabbra értékelték az egyén narcizmusát. Egy jóval korábbi 2008-as kutatás hívta fel a figyelmet arra, mekkora jelentősége van a szemöldöknek az arcfelismerésben és az arcokra való emlékezésben. A sztárok fotójáról eltávolították szemöldöküket, a résztvevők jóval kevesebb arányban ismerték fel őket. Egy narcisztikus személy különösen odafigyel külsejére, divatos, feltűnő ruhákat hord, esetleg erőteljes parfümöt használ. A férfiak kevésbé szeretnek szemüveget hordani, a nők pedig különösen figyelnek sminkjük tökéletességére és szemöldökük formájára. A kutatók úgy gondolják, a szemöldök egy olyan arcrész, amelynek mozgatása még távolról is segít beazonosítani az egyén érzelmeit, gondolatait. Emellett ezt is akaratlanul mozgatjuk, tehát ez kifejezi, hogy mit is érzünk valójában, attól függetlenül, hogy ebből mit mondunk ki. Ez evolúciós szempontból segít felismernünk a számunkra káros személyeket, mondjuk ha hazugságon vagy bájcsevélyen kapjuk őket. A kutatás nem írja le pontosan, milyen is ez a szemöldök, így mi sem tudjuk megosztani veletek. Mindenesetre megfigyelhetitek az ismerőseiteket, hát ha észrevesztek valamilyen jelet.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónak itt a Balaton Rádióban. A liner.hu azt írja, hogy 22,5 milliárd forintból épül szállodakomplexum Balatonfüred belvárosában. Ezt közölte Szepesi Richárd projektalapító sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy a 102 szobás, 5 csillagos szálloda mellett a balatonfüredi Balaport projektben 200 férőhelyes mélygarázs, 4 étterem és 24 luxus apartman is épül, valamint a kikötői infrastruktúrát is fejlesztik. Szepesi Richárd hozzátette, jelenleg is zajlik a komplexum építése. A Fazakas építészeroda által tervezett külső, a 81 font által tervezett belső építészet a francia Riviera 1960-as évekbeli csillogását idézi majd. Kültéri és beltéri medencék, fitnessterem és spa, valamint szaunapark is létesül, mintegy 3000 négyzetméteren. A szállodában az éttermek mellett bár és egy poolbar várja majd az vendégeket. Silvia Lovretta, a Marriott International dél- és kelet-európai szállodai fejlesztési igazgatója elmondta, hogy a Marriott International magyarországi portfóliója eddig 6 szállodát foglal magában, köztük a The Ritz-Carlton Budapest, a Budapest Marriott Hotel, a Matilde Palace és a Luxury Collection Hotel Budapestet. Balatonfüred polgármestere Bóka István azt emelte ki, hogy az új komplexum megépülése jelentősen segíti majd a városban a konferencia turizmus erősítését. Szepesi Richárd, a projekt alapítója és tulajdonosának csapata nevéhez köthető egyebek mellett a Bambara Hotel, a Shiraz Hotel fejlesztése és üzemeltetése, valamint az utóbbi évek jelentős turisztikai fejlesztései közül a Tokaji Mináró Hotel, Tokaji és rendezvényközpont, és a Balaton déli partján a Balalent Hotel, Family Park és Residence áll a kiosztott sajtóanyagban. Mi most pedig megyünk tovább zenékkel itt a Balaton frekvenciáján.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Lendületes, fiatalos balatoni slágerek után a fiatalkori párkapcsolatok és a mentális egészség kapcsolatát fogjuk megnézni. Az embereknek alapvető szükséglete, hogy megtalálják életük során a társukat, akivel bensőséges kapcsolatot tudnak kialakítani. A párkapcsolat elején, főleg fiatalkorban hajlamosak vagyunk tökéletesnek látni a másikat, nem veszük észre egymás hibáit. A serdülőkre különösen veszélyes ez az időszak, mert ilyenkor könnyebben mennek bele az első szexuális kapcsolatba. Felgyorsult társadalmunkra jellemző az elhasználó-felhasználó attitűd, amely a párkapcsolati konfliktusok kezelésében is megmutatkozik. Így gyakran megszakítjuk a kapcsolatot az első probléma felmerülésénél, ahelyett, hogy a megoldásra törekednénk. Kiemelten fontos a serdülők szexuális viselkedése, amely része az egészség magatartásunknak. A korai és kockázatos szexuális kapcsolat szorosan összefügg más probléma viselkedéssel, például a káros szenvedélyekkel. A felelőtlen serdülőkori kapcsolatokkal járhat korai terhesség, az abortusz, korai gyermekvállalás és a szexuális úton terjedő betegség. Emellett megjelenhetnek későbbi lelki problémák, szexuális zavarok, vagy akár hosszú távú szövődmények. Gyakran megfigyelhető a problémaviselkedés szindróma, amely azt jelenti, hogy azok a fiatalok, akiknél megjelenik a deviáns viselkedés, több káros szenvedély kialakítására hajlamosak. Például a drogfogyasztás mellett megjelenik az alkoholfogyasztás és a korán megkezdett aktív szexuális élet is. Az alkohol és a drogfogyasztás hatása alatt a fiatalok gyakrabban mennek bele nem tervezett szexuális aktusba. Ezekben az esetekben csökken a felelősségtudatuk és a következményektől való félelmük, illetve kisebb az óvszer használat is. Tudományos vizsgálatok alapján kiderül, hogy azok a fiatalok, akik szerelemre építik a párkapcsolataikat, átgondoltabban és jobban megtervezik az első együttlétet partnerükkel. Ám akik nem úgy vesztették el a szüzességüket, ahogy megtervezték, a későbbiekben a párkapcsolatuk során is eltérnek az általuk ideálisnak vélt mintától. Ez összefüggésben áll a későbbi depresszió kialakulásával. Nemi különbségek vannak a fiatalkori párkapcsolatok és a mentális egészség összefüggése tekintetében. A párkapcsolatokban levő szexuális együttlét nagyobb hatással van azoknak a lányoknak a mentális egészségére, akik kapcsolatukat kevésbé minősítik ideálisnak. Azoknál a lányoknál, akik jól működő párkapcsolatban élnek, kisebb a depresszió kialakulásának kockázata, mint a szűz társaiknál. A fiúk számára kevésbé fontos a párkapcsolat alakulásának sorrendisége. Ezért elmondhatjuk, hogy a lányokkal ellentétben a szexualitás és a párkapcsolat kevésbé van hatással a mentális egészségükre. A szexuális élet megkezdése előtt több időt kellene szánni a pároknak a tartalmas beszélgetésekre, egymás megismerésére. A rendszeres beszélgetések és a közös programok elmélyítik a párkapcsolatot, és zavar esetén is segítenek a nemi érintkezésre és a párkapcsolat működésére vonatkozó elképzelések és elvárások tisztázásában. Mindemellett fontos, hogy az első együttlétre megfelelően felkészüljenek a fiatalok, és tervezett legyen. Az erre mutató igény kialakulásában nagy szerepe van a szülőknek és a megfelelő szexuális nevelésnek, felvilágosításnak. Továbbá kiemelendő a szülő-gyermek kapcsolat, amely ha megfelelően van felépítve, a gyermek bizalommal fordul a szülőhöz probléma felmerülése esetén. Ebben érdekes hírünk után, mely a mentális egészség és a fiatalság kapcsolatának összefüggéséről szólt, ideje tovább lapoznunk és egy kicsit most pihennünk az éterben.

0: unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: 12-en haltak meg az M3-ason történt buszbalesetben. Ütemezetten halad a fenék küszöbépítése Pakson. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 12-en haltak meg vasárnap hajnalban, miután egy lengyel rendszámú busz éjjel 1 óra környékén felborult az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után. A rendőrség szerint feltehetőleg elaludt a sofőr, őrizetbe veszik. Az országos mentőszolgálat 14 mentőegységet riasztott a baleset helyszínére, egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A sérülteket a miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházba vitték. Az autópálya érintett szakaszát a helyszínelés és a műszaki mentés idejére átmenetileg lezárták. Mindkét partról ütemezetten halad a fenék küszöbépítése a paksi atomerőműnél. A miniszterelnök tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett tapadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított két 80 méteres bárkának. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet. A beérkezett tervek a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján. Országszerte sok munkát adtak a szabadtéri tüzek a tűzoltóknak. Szombaton a Heves megyei Egerbaktán csaknem 6 órán át dolgoztak, ahol előbb egy telephelyen csaptak fel a lángok, majd a tűz melléképületeket, kerteket, egy járművet és nagyobb szabad területet is elért. Szerda délután óta dolgoznak a tűzoltók a Veszprémvár megyei Sóly és Öskü között, ahol több száz hektáron bokros terület, gabona és fenyves fogott tüzet. Szegeden az Odessa lakótelep közelében kigyulladt a vasúti töltés oldala a régi állomásnál, a lángok az erdősávban tovább terjedtek, a tüzet már körülhatárolták. Erdőtűz pusztít Belgium délkeleti részén. Eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására, az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Belgium délkeleti ország részének legnagyobb természetvédelmi területén péntek este csaptak fel a lángok. A tüzet a tűzoltók mellett gazdák és a hadsereg is próbálja megfékezni. Romániában egy spanyol harci repülőgép lelőtt egy drónt, amely az ukrán-moldovai határ közelében megsértette a román légteret. A spanyol vadászgép a NATO légtérvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. A 19 millió lakosú Románia a NATO tagállamok közül az egyik leginkább kitett az ukrajnai háború következményeinek. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírálta 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökké valóak.
1: Időjárás.
2: Többnyire derült napos idő várható, majd késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Estétől ott a határ közelében néhol előfordulhat záporzivatar. A szél megélénkül, általában 32 és 37 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal,

0: maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

Éjjel nappal a legjobbakkal, ez a Balaton Rádió. Közlekedési információkkal megyünk tovább az éterben. Siófokon fél ötig a 7-es számú főúton és a 65-ös számú úton. Köröshegy belterületén 4 óráig a 6505-ös számú úton a temetőnél várható. Valamint Fonyódon 6 óráig a 7-es számú főúton és Balaton világosan az M7-es autópályán 16 óráig mérik a gyorshajtókat. Aztán persze küldik a csekkeket is. Ezt megelőzendően korlátozott sebességeket javaslok, na meg a legjobb zenéket itt a Balatonon.

Éjjel-nappal a legjobbakkal, ez a Balaton Rádió. 6 balatoni strandot szeretnénk bemutatni a következőkben, ami a gyerekeknek különösen nagy élmény lehet. A bien.hu információi szerint a Balaton Magyarország égköve nem csak a felnőttek számára kínál számos kikapcsolódási lehetőséget, hanem a családok számára is ellenállhatatlan desztináció. A tó körül található strandok közül kiemelkednek azok, melyek különösen gyermekbarát szolgáltatásokkal és élménydús programokkal várják a kisgyermekes családokat. Csopak neve szinte összeforrt a családbarát pihenéssel. A strand átgondolt infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy a kisebbek és a nagyobbak is jól érezzék magukat. A gyermekek biztonságosan pancsolhatnak a sekély vízben, míg a felnőttek kényelmesen pihenhetnek a napozó ágyakon. A strand játszóterei, animátorai és programjai biztosítják, hogy a kicsik ne unatkozzanak akkor sem, ha éppen nem a vízben lubickolnak. Ráadásul a strand közvetlen közelében található éttermek választékukban is igazodnak a gyermekes családok igényeihez. A következő helyszíni ajánlatunk a Balatonfüredi. Füred neve hallatán sokunknak eszébe jut a város pezsgő kulturális élete, de a strand egy másik dimenziót is kínál. Az Eszterházi strand igazi paradicsom a gyermekek számára. Számos élményelem található itt. Az ugrálóvárak, a vízi csúszdák és a kreatív játszóterek mind hozzájárulnak, hogy a kis strandolókból minden nap felhőtlen kacaj törjön elő. Az is kellemes meglepetés, hogy a strand területén több lehetőség is van különböző korosztályokat megszólító programokban részt venni. A szervezett játékoktól kezdve a kézműves foglalkozásokig széles a paletta. Ha egy másik helyszínre térünk rá, akkor Tihanyról is szót kell ejtenünk. Tihany különleges atmoszférája mellett a családi vakáció tökéletes helyszíne. A strand területén lévő homokozók és vízi játékok lehetőséget adnak a legkisebbek számára is, hogy önfeledten töltsék a napot. A Balaton semmi máshoz nem hasonlítható panorámája mellett a kisebbet és felnőttet egyaránt lenyűgöző programok várják. A gyermekbarát strandcsúszdák és a szárazföldi játszóterek garantálják a változatos időtöltést. Budapesthez közelebb eső helyszínként Siófokot tudjuk ajánlani. Siófok Lido strandja sokszínű programokkal és szolgáltatásokkal várja a családokat. Gyermekmedencéi és vízi attrakciói kifejezetten a kisebbek számára lettek kialakítva. Az animátor programoknak és a változatos foglalkozásoknak köszönhetően garantált a jó szórakozás az egész családnak. A szülők számára pedig nyugodt pihenést biztosítanak a strand napozó területei, miközben a gyerekek a biztonságos környezetben játszanak. A strand környékén található éttermek és kávézók kínálata is igazodik a gyermekes családok igényeihez. Ezen helyszíneken felül beszélnünk érdemes még Keszthely városi strandjáról és a Balatonboglári Platán strandról. Ha családbarát strandokról beszélünk a Balaton körül, akkor mindkettő elhelyezhető ebben a dimenzióban. Hiszen a gyermekek és a családok számára minden adott itt a tökéletes nap eltöltéséhez. A sekély víz, a biztonságos partszakaszok és a gyermekbarát szolgáltatások mind hozzájárulnak az élmény teljesebbé tételéhez. A Keszthelyi strand látványos játszóterei és kalandparkjai lehetőséget adnak a gyermekek számára a mozgásos szórakozásra, míg Balatonboglár kiváló helyszíne a sportosabb családoknak, hiszen itt a vízisportok szerelmesei is megtalálhatják számításaikat. Strandajánlónk hangzott el, legfőképpen a kicsikre gondolva itt a Balaton Rádióban, és most egy újabb sláger következik.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Legyünk maximalisták, ne hibázzunk, legyünk a legjobbak. Ez sugallja leggyakrabban a környezetünk, ha gyermeknevelésről van szó. Természetes, hogy a legtöbb szülő a tökéletes szülő ideájának igyekszik megfelelni, de vajon tényleg tökéletes nevelésre van szükségük a gyerekeknek? A kutatások alapján nem csupán a tartalmasan eltöltött idő számít. A rohanó világban sokszor időpocsékolásnak tűnhet, mikor babázik a kislányunk, vagy autókázik a kisfiunk. Ugyanakkor mikor is tehetné meg mindezt, ha nem gyerekként? A tartalmas beszélgetések, esetleg fejlesztő játékok mellett hasonlóan fontos az is, hogy gyerekünknek legyen lehetősége gyereknek lenni. Nem is kérdés, hogy a vidáman játszó kisgyerek a szülei társaságában szeretné élvezni tevékenységét. A gyerekekkel való kapcsolatunkban olyan időre is szükség van, amikor nincs célunk és feladatunk. Persze felmerül a szülőkben a kérdés, hogy elég jól csinálom? Nem érezhetjük magunkat rosszul, ha a gyerekünk bizonyos tevékenységeiben nem találunk magunkra, vagy bizonyos életkorban felmerülő helyzetekre nem reagálunk otthonosan. Mint ahogy minden szülő más és más, mindenkihez más helyzetek állnak közel. Sokat hallunk a következetesség fontosságáról, elfeledkezhetünk azonban a jelentéséről. Nem várható el egyetlen szülőtől sem, hogy minden helyzetre ugyanúgy reagáljon. A hangsúly inkább azon van, hogy ne az aktuális hangulatunk fényében hozzunk döntést, hanem az adott helyzetet mérlegelve, a gyerekünk állapotát figyelembe véve. Az elvárások tengerében élünk, ennek fényében pedig nem is meglepő, hogy gyerekeink felé is elvárásokat támasztunk. Nem mindegy azonban, hogy mi áll az elvárásaink hátterében. Előfordulhat, hogy ezzel mi is környezetünk elvárásainak igyekszünk megfelelni. Érdemes viszont mérlegelnünk, van-e a háttérben olyan személyes ok, ami túlmutat a racionális szempontokon. Annak a szülőnek, aki önmagával is együtt érez, a gyermeke is kiegyensúlyozottabb lehet. Gyakran kétségünk támadhat a magunkkal való együttérzés kapcsán, hiszen szülőként a legönzetlenebb módon próbálunk gyerekünk felé fordulni. Bármilyen hihetetlennek is tűnik, sokszor, ha önmagunkkal megértőek vagyunk, gyermekünkkel is türelmesebbek leszünk. Carl Rogers híres humanisztikus pszichológus elméletével is segíthetjük a megértést, melynek az egyik fő üzenete, hogy önmagunk elfogadásával leszünk képesek változni. Ennek értelmében pedig a nem jónak ítélt szülői döntéseinket, cselekedeteinket is el kell fogadnunk, hogy jobbak lehessünk. Fontos, hogy a szülők között megmaradjon a párkapcsolati szövetség. Ne felejtsék el, hogy a leghatékonyabb, a szülők egységként irányítják a család életét. A gyerekek számára ugyanis nem csak az számít, hogy a szülők miképpen bánnak velük, hanem az is, hogy mennyire átláthatók számukra a viszonyok, mennyire valóságosak és erősek a kötelékek. Ideálisnak az arany középút bizonyul, amikor a családtagok meg tudják élni a szabadság és a közelség élményét egyaránt, és ezt közel egyenlő mértékben teszik. Fontos, hogy figyelemmel kísérjük a gyermekek belső működését, mert annak megértésével sokkal kiegyensúlyozottabbak lehetünk. A továbbiakban természetesen még jövünk érdekes és hasznos információkkal, közben jóleső zenékkel is szórakoztatunk benneteket.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Busztragédia, főnöke szerint tapasztalt volt a sofőr. Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése a Paksi atomerőműnél. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Újabb részletek derültek ki a vasárnap hajnali busztragédiáról. Megszólalt a balesetet szenvedett járművet üzemeltető lengyel cég tulajdonosa. Egy lengyel lapnak elmondta, a sofőrök mindketten túlélték a balesetet, egyikük azonban súlyosan megsérült. A tulajdonos a járművezetőkről azt közölte, hogy mindketten tapasztaltak, és évek óta a vállalatnál dolgoznak. A cég azonnal cserebuszt küldött Magyarországra, hogy azokat az utasokat, akik túlélték a balesetet, hazaszállítsa Lengyelországba. A cég vezető és munkatársai a baleset helyszínére utaztak, a buszroncsához azonban egyelőre nem férhetnek hozzá, mivel azt a magyar hatóságok a vizsgálat idejére biztosították. A tulajdonos szerint a buszon zarándokok utaztak, akik a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból tartottak hazafelé. A tragédia vasárnap hajnal 1 óra körül történt. A lengyel rendszámú busz felborult az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. A rendőrség szerint feltehetőleg elaludt a sofőr, őrizetbe vették. 12-en meghaltak. Sorra fejezik ki részvétüket a magyar és lengyel vezetők a hajnali tragikus buszbaleset után. Magyar Péter miniszterelnök is részvétet nyilvánított az áldozatok családjainak, és megköszönte a mentésben résztvevők munkáját. Orbán Anita is posztolt. A külügyminiszter a Facebookon azt írta, a magyar hatóságok végzik a mentéssel és az ellátással kapcsolatos feladataikat, a lengyel nagykövetség pedig folyamatosan intézi az érintett állampolgárok ügyeit. Gyászol Lengyelország is, Karol Navrocki lengyel elnök az X-en elképzelhetetlen tragédiának nevezte a balesetet, és együttérzését fejezte ki az áldozatok családjainak. Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése a Paksi atomerőműnél. A miniszterelnök tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett tapadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított 280 méteres bárkának. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet. A beérkezett tervek a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján. Románia megvédi légterét és szövetségesei is mellette állnak, reagált a román védelmi miniszter a vasárnap hajnalban a román légtérbe behatolt drón lelövésére. A pilóta nélküli szerkezet Moldova irányából repült be a román légtérbe. A drónt egy spanyol pilóta lőtte le, a szerkezet roncsai lakatlan területen értek földet. A spanyol vadászgép a NATO légvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírálta 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökké valóak.
1: Időjárás.
2: Hétfőn már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy közeledő hidegfront hatására észak-északnyugat felül már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és többfelé valószínű zápor, zivatar, erős lesz a szél. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk.

0: Apart, a legjobbakkal.
1: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél, mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer.

0: csak egy kaland voltam.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
3: Balaton. Balaton rádió.

0: Gyerekportré most következik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Elindult a mai Sztárportré. A témánk nem kívánatos személyek. Itt lesz a műsorban Sipos F. Tamás énekes, Zentai Bata Adrien Barbie énekesnő és Andrádi Zsanett színésznő.
2: Mi most megyünk bulizni, de te ne gyere, de ezt nem mondják ki, de el sem mondják, hogy gyere.
3: Jézusom, de jó, hogy hazament.
4: Kiderült utólag, hogy az első benyomásom, ami róla volt, az, ami akkor zavar, az tulajdonképpen azért ott van?
1: Egy rendezvényre, ami mondjuk a te bulid, meghívsz olyan személyt illedelmességből, akit igazából szíved szerint egyáltalán nem hívnál meg, de hát az illendőség úgy kívánja, hogy azért reméljük őt is meghívjátok, mondja valaki. Meghívod?
3: Sajnos igen.
1: Zentai Bata Adrien Barbie énekesnő.
3: Szerintem, hát nem tudom, hogy erre mi a szó, de ebből a szempontból nagyon gyenge jellem vagyok, hogy nem tudok kiállni ilyenkor az igazamért, és azt mondani, hogy már pedig ő számomra nem kívánatos, nem érzem jól magam a társaságában, és akkor már pedig ő ne legyen ott. De ez azért is érdekes téma, mert például az esküvünk kapcsán volt, és szerintem nagyon sokatnak az esküvője kapcsán merül fel ilyesmi.
1: Biztos, igen.
3: És ez egy rendszeres konfliktust szül, szerintem családoknál. De szerintem erre is meg kell érni, hogy az ember azt tudja mondani, hogy saját maga a fontos, és nem az, hogy a másik mit gondol majd.
1: És szerinted fogsz változni ilyen szempontból?
3: Igyekszem, de most már ezt is inkább a szülőségre fogom, hogy nagyon sok mindenben a gyermekem érdekeit nézem, és hogyha egy ilyenre kerül a sor, akkor teljes mértékben határozott nemet tudok mondani.
1: Mintát is kell mutatnunk, hogy olyan emberekkel is együtt vagyunk, akik egyébként nem kívánatos személyek számunkra, mert akkor megtanítjuk a gyermekeinknek, hogy hát bizony nem kívánatosakkal is együtt kell lenni, mert az illendőség úgy kívánja, vagy pedig mindig olyanokkal vagyunk együtt, akikkel szeretünk együtt lenni.
3: Igen, ez is annyira érdekes, mert ugye két aspektus is van, tehát hogy vagy azt látja, hogy valaki olyannal vagyunk, aki nem kívánatos, és nagyon kedvesek vagyunk vele, aztán mikor hazamegy, aztán meg kibeszéljük, hogy Jézusom, de jó, hogy hazament. Vagy pedig azt látja, hogy tényleg csak olyannal, aki számunkra kedves, és mikor elment, utána is kedves. És erre nagyon-nagyon nehéz megtanítani önmagunkat is, nem csak a gyermeket.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dánc. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Tükörportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Sipos F. Tamás, énekes.
2: Néhány évvel ezelőtt volt egy születésnapi bulim.
1: Sajátod?
2: Igen, a saját otthonomban. És hát tényleg innen-onnan, amonnan, tehát sok részt vevős. És akkor valahogy egy nagyon-nagyon régi haver is bekeveredett a képbe, akit az a felkiáltás, hogy de jó, hogy ilyen régi arcok is, és akkor majd biztos keverednek, és akkor új a régivel, és akkor új színezetet kap ez az egész történet. Igen ám, csak ez a régi haver egyszerűen nem tudott illeszkedni. Se ide, se nyilván, hogy sok ember van, akkor valamiféle klikkesedés azért indul, és egyszerűen nem tudott ő senkivel se. És akkor én úgy éreztem, hogy hát akkor nekem gondját kell viselnem végig. De most ez gyakorlatilag úgy oldódott meg, hogy én az egész bulim alatt semmi mással nem foglalkoztam, mint az ő úgymond lelkitápoltam. Persze nem volt ő rászorulva, hiszen nem tudta, vagy nem realizálódott benne, hogy ez mi. De én úgy éreztem, hogy én nem hagyhatom őt, ha már meghívtam, ha nincs meg benne az a képesség, hogy beoldódjon. És akkor hát persze utólag nyilván kimondhatjuk, hogy hát jobb születésnapi partira vágytam én. Azt hiszem ez volt egyébként egy olyan határvonal, amikor is beláttam, hogy mindenki mindenkivel nem keverhető.
1: Tehát ma már akkor lehet, hogy nem hívnál meg illendőségből.
2: Nem.
1: Csak olyat, aki
2: illeszthető. Mindenki mindenkivel nem keverhető.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Zentai Bata Adrien, Barbie énekesnő.
2: Van amúgy ilyen ismerősöm, akivel régen nagyon-nagyon jobban voltunk, és tényleg sülbe-fülve együtt, és mindenben hasonlóképpen gondolkodtunk, de az évek során ő egy kicsit más út felé terelődött, és én is. És most már nem egyeznek a céljaink, a gondolkodásmódunk, de barátok vagyunk, és szeretem megtisztelni azzal, hogyha ő kíváncsi rám, akkor szánok rá időt, viszont sokszor érzem azt, hogy nem tesz hozzá ő az én személyiségemhez már, és
1: sőt,
2: és
1: lehet,
2: el is szívja azt az energiát, amire szükségem lenne.
1: Az is lehet egyébként, hogy megváltozik. Egyszerűen csak hirtelen fordulatot vesz az ő élete, és megint csak rokon szemben.
2: Igen, egy picit ez is bennem van ilyenkor, hogy hát ha megtalálom azt a pici szikrát, vagy azt a közös, nagyon apró hangot, ami még valahol hátha bujkál közöttünk.
1: Így magyarázza magának is az ember, hogy miért csinálja azt, amit nem is akar csinálni tulajdonképpen, de nem így?
2: Igen.
1: Sipos F. Tamás, énekes.
3: Alapvetően azt kell rólam tudni, hogy én nagyon jó nevelést kaptam. Ezért udvariasságból számomra fárasztó vagy nonsense beszélgetésekbe is belemegyek, bár egyre kevésbé, de azt is meg kell tanulni, hogy hogyan szereljük le az ilyen nem kívánatos társaságokat.
1: Minél hamarabb,
3: de közben ehhez az is hozzátartozik, hogy az ember, hogyha egy ilyen szakmában dolgozik, mint én, akkor azért arra figyelni kell és ügyelni kell, hogy semmiképpen ne legyen sértő, hanem úgymond valamiféle finom metódus legyen arra, hogy megoldódjon a helyzet.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Busztragédia, főnöke szerint tapasztalt volt a sofőr. Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése a Paksi atomerőműnél. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Újabb részletek derültek ki a vasárnap hajnali busztragédiáról. Megszólalt a balesetet szenvedett járművet üzemeltető lengyel cég tulajdonosa. Egy lengyel lapnak elmondta, a sofőrök mindketten túlélték a balesetet, egyikük azonban súlyosan megsérült. A tulajdonos a járművezetőkről azt közölte, hogy mindketten tapasztaltak, és évek óta a vállalatnál dolgoznak. A cég azonnal cserebuszt küldött Magyarországra, hogy azokat az utasokat, akik túlélték a balesetet, hazaszállítsa Lengyelországba. A cég vezető és munkatársai a baleset helyszínére utaztak, a buszroncsához azonban egyelőre nem férhetnek hozzá, mivel azt a magyar hatóságok a vizsgálat idejére biztosították. A tulajdonos szerint a buszon zarándokok utaztak, akik a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból tartottak hazafelé. A tragédia vasárnap hajnal 1 óra körül történt. A lengyel rendszámú busz felborult az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. A rendőrség szerint feltehetőleg elaludt a sofőr, őrizetbe vették. 12-en meghaltak. Sorra fejezik ki részvétüket a magyar és lengyel vezetők a hajnali tragikus buszbaleset után. Magyar Péter miniszterelnök is részvétet nyilvánított az áldozatok családjainak, és megköszönte a mentésben résztvevők munkáját. Orbán Anita is posztolt. A külügyminiszter a Facebookon azt írta, a magyar hatóságok végzik a mentéssel és az ellátással kapcsolatos feladataikat, a lengyel nagykövetség pedig folyamatosan intézi az érintett állampolgárok ügyeit. Gyászol Lengyelország is, Karol Navrocki lengyel elnök az X-en elképzelhetetlen tragédiának nevezte a balesetet, és együttérzését fejezte ki az áldozatok családjainak. Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése a Paksi atomerőműnél. A miniszterelnök tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett tapadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított 280 méteres bárkának. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet. A beérkezett tervek a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján. Románia megvédi légterét és szövetségesei is mellette állnak, reagált a román védelmi miniszter a vasárnap hajnalban a román légtérbe behatolt drón lelövésére. A pilóta nélküli szerkezet Moldova irányából repült be a román légtérbe. A drónt egy spanyol pilóta lőtte le, a szerkezet roncsai lakatlan területen értek földet. A spanyol vadászgép a NATO légvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírálta 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökké valóak.
1: Időjárás.
2: Hétfőn már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy közeledő hidegfront hatására észak-északnyugat felül már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és többfelé valószínű zápor, zivatar, erős lesz a szél. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Andrádi Zsanett színésznő.
2: Attól, hogy én szeretek vagy nem szeretek valakit, attól még simán lehet, hogy kell együtt játszanunk színpadon. Sőt, az is lehet, hogy meg kell csokkolnom színpadon. Tehát, hogy nálunk ez ilyen nincs. Tehát, hogy nincs az, hogy én nem szeretek valakit és nem játszom vele, vagy nem szeretem és nem dolgozom vele.
1: Tehát a színpadban szeretben az más, a magánéletben.
2: Hát ez nem így működik ám.
1: Nem.
2: A mi munkánk nem olyan, hogy mint egy normális munkahely, hogy bemész, és akkor mit tudom én, csinálod a dolgodat, és hogyha te nem szeretsz valakit, akkor azt tudod ignorálni. Nem tudod ignorálni, hisz általában vagy egy mit tudom én, akár ha lány, akkor egy öltözőben öltöztök, vagy egy buszon utaztok a tájra, vagy egy büfében ültök, az egy társaság, az egy család ilyen szempontból. Ha én valakit nem kedvelek, meg kell magamat vizsgálni, hogy miért nem kedvelem. Amit nem kedvelek benne, azt valószínűleg magamban nem kedvelem, hisz ilyen szempontból lehet, hogy ő egy tükör.
1: Igen.
2: Tehát mondjuk, ha valaki iszonyatosan zavar, hogy miért zavar engem? Abszolút megvizsgálom magamban azt, hogy vajon csak szimplán nem normális az illető, mert olyan is van, hogy semmi köze nincs hozzám, és nem az én tükröm, hanem egyszerűen szimplán ő nincs rendben saját magával. De az is lehet, hogy tényleg valami olyan zavar, ami magamban is zavar.
1: Zentai Bata Adrien, Barbie, énekesnő.
3: Talán én ezért is megyek bele mindig a játszmába, és próbálok játszma. Esélyt adni még.
1: Igen.
3: Mert hogy próbálom olyankor is tanulni, amikor vele vagyok ezzel az illetővel, hogy ő miért olyan, hogy miként gondolkodik, miért gondolkodik másként, mint én. És lehet, hogy későbbiekben, most még nem tudom, de lehet a későbbiekben hasznomra lesz.
2: Lettem itt szerelmes is.
1: Nem vagy, kívánatos vagy... személy, ki nem állhatta, és szerelmes lettél végül?
2: Igen, volt egy ilyen kapcsolatom, ahol amikor, tehát ki nem állhattam.
1: És jól sült el hosszú távon?
2: Hát nem ő a férjem, és nincs is férjem, de hogy...
1: Akkor nem jól
2: sült el. Szerelem lett, de mind a két részről, de végül nem lett belőle.
1: És akkor messziről nézve végül is azt lehet, hogy az jó volt így, hogy ellenszenv, akkor végül megmaradt az ellenszenv?
2: Nem, az az érdekes, hogy az első benyomásom, ami róla volt, kiderült utólag, hogy az, ami akkor zavart, ami miatt azt éreztem, hogy így, az tulajdonképpen azért ott van.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Siposev Tamás, énekes.
2: Volt egy zenekarom, és leginkább azért nem volt képes a további években az eredményes együtt munkára, mert antagonisztikus ellentét volt a tagok között, és ez így is maradt, ez így is maradt.
3: Az Exotic zenekar.
2: Igen.
3: Én ezt úgy bántam. Most is bánom, hogy...
2: Hát én is bánom, csak közben, amit az előbb említettünk, hogy bizonyos dolgokat el kell engedni. Hát, tehát ami kibékíthetetlen és megoldhatatlan, mert egyszerűen világnézeti különbségek vannak.
3: De olyan sok más zenekarnál is van úgy, nem, hogy egyébként a felek szóba se állnak egymással a hétköznapokban, csak profi módon megcsinálják a produkción.
2: Igen, nagyon sok ilyen. Én azt mondanám, hogy az esetek többségi százalékában valószínűleg ilyenek az emberi csoportú csulások.
3: És ott a színpadon mégis arra pici időre tudják egymást szeretni, vagy legalább azt, amit együtt csinálnak, szeretik.
2: Hát igen.
3: Mégiscsak létrehoznak valamit, és közben ellenszenvből szimpátia lesz mondjuk 40 év után, nem egyszer csak azt mondják, hogy összeborulnak sírva, hogy egyébként 20 éve ki nem állhatlak te, hogy a fene enné meg, de most már itt vagyunk 40 éve, most már gyere már ide, és megpaskolják egymást, és zokognak egymás ölén, hogy egyszerűen az életünket így éltük le, hogy utáltuk egymást, mindig most is utállak, mert nem bírlak elviselni. Mindegy, de most ezt elmondom neked, aztán menj a francba, és aztán nem így van. És megint megcsinálják a színpadi produkciót, újabb 10 évek eltelnek, de közben tudják, hogy a lelkük mélyén pedig egy színpadra lettek rendelve.
2: Mi a kérdés?
3: Hát, ez egy álom? Amit most itt elmondtam?
2: Hát én azt hiszem, igen. Hát ugye, a soha nem mondtam.

színpadra lennék. Papírra vésett.

0: A Sztár Portré most folytatódik.
1: Siposev Tamás, énekes.
2: A szelfizés időszakát éljük, és akkor tételezzük föl, hogy van egy augusztusi forró nap. Egy megfelelően pont a napos oldalon felállt színpaddal, ahol gyakorlatilag már a második számtól kezdve a saját verejtégedben fürdesz. És akkor mondjuk képzeljünk el egy mondjuk majd 2 méteres embert, aki mondjuk hosszúhajú, szakállas, trikóban van, amit baromira átizzadt. Én is izzadt vagyok, hozzáteszem. És akkor úgy kap a hóna alá, hogy a szemüvegemen áthúzza ecsetként a hóna egy szőrzetét. És akkor én még mosolyogjak. Érted? Tudsz. Na most egy dolgot megtanultam, mint ugye az ember azért kiműveli magát, hogy most már testmérettől függetlenül senki nem tud a hóna alá kapni, mert én vagyok a gyorsabb, és inkább pipiskedve, de én vagyok felül. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog.
1: Zentai Bata Adrien, Barbie, énekesnő.
3: Volt már olyan, hogy azt érezted az életben, hogy te magad vagy nem kívánatos valahol, valakinek, valamikor?
4: Volt ilyen, igen. Egyébként pont olyan barátnőmtől kaptam meg ezt, aki hál' Istennek a mai napig nagyon jó barátom, barátnőm, és hál' Istennek mindent meg tudunk beszélni a mai napig, és nagyon szoros a kapcsolat. És akkoriban persze nem mondta meg a szemembe, bár tett megjegyzéseket, de hát nyilván ugye, amikor az ember egy olyan szakaszában van az életének, amikor így viselkedik, akkor azért annyira nem érdekli az, hogy a másik mit gondol. De amikor így utólag megbeszéltük, akkor én is rádöbbentem, hogy igen, ez tényleg így volt, és igaza volt.
3: De milyen szép, akkor tulajdonképpen ő például annyira szeretett téged, hogy nem akart vérig sérteni, hanem csak célzásokat tett, hogy nem tudom, Adrikán, így úgy, amúgy.
4: Igen.
3: Te nem vetted a lapot, és később is még annyira szeretett, hogy akkor pedig elmondta, hogy rettentő nehéz volt akkor elviselni téged, Adri.
4: Igen, igen. Egyébként vettem a lapot, csak nem érdekelt. Ezért is voltam elviselhetetlen. De jó, hogy túl tudtunk lépni, hogy én is túl tudtam lendülni ezen az időszakon, és ő is. És talán ez is erősítette meg ezt a kapcsolatot ennyire.
3: És így lettél nem kívánatos személyből számára is kívánatos személy.
4: Így van. És ő például lehet, hogy illedelmességből volt akkor velem, de meg lett az eredménye is, és megérte várni.
3: De én még ezt kiegészítem annyival, hogy lehet, hogy nem is illedelmességből, hanem szeretetből.
4: Igen, inkább talán az.
3: Ugye? Igen. Annyira szeretett. Sőt, lehet, hogy látta benned azt, hogy majd azért jól van, majd úgy is változik, és változott.
4: Igen, valószínű így lehetett. Nagyon sok mindenben a gyermekem érdekeit nézem. Ugye 2 aspektus is van, tehát hogy vagy azt látja, hogy valaki olyannal vagyunk, aki nem kívánatos, és nagyon kedvesek vagyunk vele, aztán mikor hazamegy, kibeszéljük, hogy Jézusom, de jó, hogy hazament. Vagy pedig azt látja, hogy tényleg csak olyannal, aki számunkra kedves, és mikor elment, utána is kedves, mikor elment, utána is kedves. És erre nagyon-nagyon nehéz megtanítani önmagunkat is, nem csak a gyermeket.
5: Ha én valakit nem kedvelek, meg kell magamat vizsgálni, hogy miért nem kedvelem. Vajon csak szimplán nem normális az illető, mert olyan is van, hogy semmi köze nincs hozzám, és nem az én tükröm, hanem egyszerűen szimplán ő nincs rendben saját magával. De az is lehet, hogy tényleg valami olyan zavar, ami magamban is zavar.
0: Sztár Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
6: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Busztragédia, külön gépet küld Magyarországra a lengyel miniszterelnök. Ütemezetten halad a fenékküszöb építése a Paksi atomerőműnél. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Busztragédia, a lengyel miniszterelnök külön gépet küld Magyarországra, amelyen a külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselői is utaznak. Donald Tusk az X-en azt írta, minden sérült megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget ebben a nehéz pillanatban. Egy másik posztban azt írta, telefonon tárgyalt Magyar Péterrel, aki neki is részvétét nyilvánította ki a tragédia miatt. Lengyelország budapesti nagykövetsége forró drótot hozott létre a baleset halálos áldozatainak és sérültjeinek hozzátartozói számára. A magyar miniszterelnök vasárnap kora délután posztolt arról a Facebookon, hogy telefonon tárgyalt Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel. A lengyel kormányfő megköszönte a magyar mentő alakulatok segítségét. Egy zarándoklat résztvevői utaztak hazafelé a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból azon a lengyel turistabuszon, ami letért az útról és árokba borult az M3-as autópályán vasárnap hajnali 1 órakor. A balesetben 12-en meghaltak. A rendőrség szerint feltehetőleg elaludt a sofőr, őrizetbe vették. Megszólalt a balesetet szenvedett járművet üzemeltető lengyel cég tulajdonosa is. Egy lengyel lapnak elmondta, hogy a sofőrök mindketten túlélték a balesetet, egyikük azonban súlyosan megsérült. A tulajdonos a járművezetőkről azt közölte, hogy mindketten tapasztaltak és évek óta a vállalatnál dolgoznak. A cég azonnal cserebuszt küldött Magyarországra, hogy azokat az utasokat, akik túlélték a balesetet, hazaszállítsa Lengyelországba. Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése a Paksi atomerőműnél. A miniszterelnök tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett tapadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított 280 méteres bárkának. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet. A beérkezett tervek, a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján. Románia megvédi légterét és szövetségesei is mellette állnak, reagált a román védelmi miniszter a vasárnap hajnalban a román légtérbe behatolt drón lelövésére. A pilóta nélküli szerkezet Moldova irányából repült be a román légtérbe. A drónt egy spanyol pilóta lőtte le, a szerkezet roncsai lakatlan területen értek földet. A spanyol vadászgép a NATO légvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírálta 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökkévalóak.
1: Időjárás.
2: Hétfőn már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy közeledő hidegfront hatására észak-északnyugat felül már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és többfelé valószínű zápor, zivatar, erős lesz a szél. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk.

0: portré most következik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztár portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Elindult a mai Sztár portré. Köszöntök mindenkit, a kérdés... Ki figyel? Itt lesz Andrádi Zsanett, Zentai Bata Adrien, Barbie és Siposef Tamás.
2: Annyira zavarba jövök, mert valaki annyira néz.
3: Mint hogyha rám tapasztaná a szemeit.
4: Valamit érzel, hogy figyelve vagy.
2: Én úgy el tudok pirulni, amikor valaki úgy néz rám.
4: Nézni jó. Hát azért van a szemünk.
1: Érzed, ha valaki néz, de úgyhogy nem látod, hogy valaki néz, csak mondjuk oldalról vagy hátulról valaki néz. Érzed?
3: Én igen.
1: És fizikailag érzed, vagy pedig gondolatilag érzed?
3: Szerintem is.
1: Lehet érezni, hogy hogyan néznek?
2: Tehát persze. Amikor,
1: és akár úgy is, hogy mondjuk oldalról néz valaki, nem látod.
2: Azt csak... érzed, ha néznek.
1: Na, és így mutattad, hogy érzed, hogy fizikailag érzed, vagy gondolatban érzed?
2: Nem, fizikailag érzem.
1: Tehát a tested érzi.
2: Igen.
1: És azt is érzi a tested, hogy hogyan van az a nézés, hogy hogyan néz.
2: Persze.
1: Általában te is nézel, ha valaki néz. Tehát hogy egyszerűen egy hétköznapi helyzet, így néznek rád. Így néznek.
4: Van ilyen, hogy belemegyek ilyen játékokba, hogy visszanézek, igen.
1: És akkor egyébként jó játék lehet, igen, hogy akkor...
4: Jó, kifejezetten jó játék, igen.
1: És szeretsz nyerni ebben, mondjuk, hogy te nézel tovább?
4: Van, hogy ráveszem magam, hogy igen, akkor játsszuk ezt le. De miközben gúnyosan is közelítek rá, pont ugyanabban a pillanatban, hogy most akkor ez meg mi. Most itt ki a nagyobb csávó, vagy a határozottabb, vagy a nagyobb egyéniség, vagy ne talántán bizonyos fizikai adottságokat csekkolgatunk éppen, hogy miről szól a történet.
0: Sztár portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Andrádi Zsanett, színésznő.
2: Azt nem szeretem, ha valaki úgy néz, hogy...
3: Hogy bámul.
2: Bámul. Vagy az, amikor tudod, amikor így a hibákat nézi az arcodon.
3: Aha, amikor... hogy így nézi.
2: Hogy... Igen, amikor úgy, meg azt sem szeretem, amikor csak egy testrészemet nézi valaki.
3: Melyiket? Egyszerre többet kell akkor nézni, tehát nem szabad csak mondjuk az orrod hegyét
2: azt
3: nézni.
2: Azt nem szabad az orromat nézni. Csak hogyha lentem néznek csak, és azzal beszélgetnek, azt nem szeretem. Jöttem már zavarba nézéstől. Tehát, hogy azt nem szeretem, mikor annyira zavarba jövök, mert valaki annyira néz, és akkor én tudok még vörösödni. Tehát én úgy el tudok pirulni, amikor valaki úgy néz rám.
3: De úgy, hogy tetszel neki, arra gondolsz?
2: Hát igen.
3: Annyira nagyon tetszel neki, hogy és amikor... annyira érzed, hogy úristen, annyira tetszem annak a másiknak.
2: Hát olyan valamikor félelmetes, valamikor még nyilván, ha neked is tetszik, akkor az...
3: akkor van a pirosság, nem?
2: Igen.
3: Neked is tetszik, és akkor az arcbőröd megmutatja, hogy jó napot kívánok, maga nekem is tetszik.
2: Hát vagy az, hogy zavarba jöttem. Én nagyon tudok zavarba jönni.
3: Igen. Csodálatos, akkor most ez nem baj, hogy elmondtad mindenkinek, hogyha piros leszel.
2: Ja, hogyha vörös
3: leszel,
2: vagyok, akkor zavarba vagyok. Nem, szerintem ők is tudják.
3: Az azt jelenti, hogy akkor ő is tetszik. Tehát, ha egy férfi néz nagyon, és hirtelen piros leszel, akkor tetszik. De így van, nem?
2: Hát igen.
1: Sipos F. Tamás, énekes.
4: Hogyha mondjuk a gyerekemmel megyünk az utcán, vagy egy üzletközpontba, vagy akárhol, akkor ő néha rám szól már, hogy ne nézzem már annyira, mert már gáz, ahogy én nézem azt, akit épp bármilyen indokból kifolyólag, ugye?
3: Nézel.
4: Egyszer nézem.
3: És milyen indokkal szoktál nézni csak úgy embereket? Tehát tulajdonképpen lehet, hogy néha bámulsz?
4: Valószínűleg igen.
3: Bámulsz.
4: Szinte tudat alatt is lehet egyébként, hogy bám, vagy ott felejtem a szememet.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik. Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Tudsz úgy nézni mondjuk szinte hátulról vagy oldalról valakit, hogy az akár konkrétan meg is forduljon, mert megérzi, hogy valaki annyira nézi, hogy szinte körbenéz, hogy mi ez az érzés. Tudsz annyira nézni, tehát annyira szugerálni?
2: Ha akarom, akkor valószínűleg igen. Aztán az már az ő dolga, hogy az ő képessége, hogy ezt megérzi-e vagy sem.
1: Na és téged lehet úgy nézni, annyira nézni, meg te megérzed akkor, hogyha valaki nem tudod, nem érzékeled, látva, hogy néznek, csak mondjuk oldalról valaki néz, akkor megérzed?
3: Sipos F. Tamás, énekes.
2: Én úgy gondolom, hogy bennem van ilyen kapacitás, igen.
1: Azt meg tudod tenni, hogy mondjuk leválasztod magad a nézésről? Tehát, hogy mondjuk egyszerűen lekapcsolod magad, és figyelmen kívül hagyod, meg is feledkezel róla.
4: Igen.
1: Volt. És mondjuk beteszed magad egy burokba, és ha néznek, ha nem néznek, teljesen nem is veszed észre. Tehát tudsz ilyen burokban közlekedni?
4: Igen, szerintem úgy az elmúlt, nem tudom, 15 év mióta úgy a színpadon mozgok, azóta egy kifejlesztettem erre egy ilyen képességet, és abszolút egy ilyen kis saját kis burokban élek.
3: Zentai Bata Adrien, Barbie énekesnő.
4: És ha picit zavar is, akkor talán csak eleinte zavar, és aztán egy idő után próbálom ezt ignorálni valamilyen szinten, vagy egészen más dolgokról elgondolkodni.
1: Hány méteres lehet körülbelül az a burok, ha egy gondolatban elképzeled, ami körülötted egy ilyen gondolat, erő, burok?
4: Nagyon pici. Tehát, hogy nem akarok hatalmas falakat állítani magam és az emberek közé. Inkább csak éppen annyit, ami engem épp megvéd. Uh-huh. Tehát, hogy nem szeretek teljesen elzárkózni, sőt, azon dolgozom már hosszú évek óta, hogy inkább nyitottabb legyek, mint sem zárkózott. És éppen ez csak annyira véd ez a burok, hogyha bármi rosszul sül el, akkor tudjak mögé bújni.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hogy bírod, ha nem figyelnek rád?
2: Én bírom azt is.
1: Bírod?
2: Hát igen.
1: Szeretnéd, hogy figyeljen valaki, de figyelj már, légy szíves. Nem figyel.
2: Hát ha nem figyel, hát nem figyel.
3: Andrádi Zsanett, színésznő.
2: Akkor én elfogadom. Elfogadom, mert azt nem szeretném soha, hogy valaki erőszakból figyeljen rám. Mm-hmm. Eleve nem szeretném azt sem, hogy valaki azért töltsön velem időt, bármilyen időt, mert muszáj. Azt szeretném, ha az életem olyan lenne, hogy olyan emberek vegyenek körbe, akik velem szeretnének lenni akkor és abban a pillanatban.
1: Szoktad azt érezni egyébként, hogy amikor egyedül ülsz hétköznap az asztalnál, tényleg teljesen egyedül, hogy azért akkor is van egy olyan felső vagy valamilyen szem, ami téged figyel?
4: Sokáig volt ilyen bennem egyébként.
3: Zentai Bata Adrien, Barbie énekesnő.
4: Nekem édesapám meghalt, amikor 21 éves voltam, és nem igazán tudtam feldolgozni ezt a dolgot nagyon-nagyon sokáig. És próbáltam, amikor rossz dolgok történtek velem, vagy olyan időszakot éltem, amikor nehézségeket éltem át, próbáltam úgy felfogni, hogy édesapám velem van. Aztán ez egy idő után átformálódott egy picit, tehát hogy nem az ő személyiségének tulajdonítottam már ezt, hanem valami felsőbbrendűnek, aki valaki, tehát hogy egy személyt képzeltem oda, de azt nem tudtam megszemélyesíteni, sőt még arcot sem tudtam volna hozzá társítani, de úgy bennem volt, hogy ő ott van, ő figyel, és hogy ő az, aki nem is feltétlenül segít, de hogy ad egy kis löketet, hogyha valamihez nincs elég erőm.
1: Mai napig megvan ez az érzés?
4: Igen.
1: Megvan?
4: Igen, igen.
1: Akkor ez állandósul.
4: Igen.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hogy bírod, ha nem figyelnek rád?
2: Borzalmas arasszul.
3: Lekonyultam a sajad, és igen.
1: Igen, mit csinálsz olyankor?
2: Hogyha a férjemet megkérdeznék egyébként, hogy mi az, amit nem tudok elviselni, akkor ez lenne. És ő ezt pontosan tudja, hát kikelek magamból.
4: Zentai Bata Adrien, Barbie énekesnő.
2: Tehát, hogyha én éppen magyarázok, vagy valami tényleg számomra nagyon fontosról tartok, nem csak kísérőadás, de akár egy kétmondatos valamit, és nem figyelnek rám, szörnyű.
1: Ezek szerint kis előadást is szoktál tudni, hogy nagy előadást is tulajdonképpen.
2: Igen, mindenféle tudok.
1: Előadást tartasz, és akkor arra figyelni kell.
2: Igen, igen.
1: Nem szabad közben más csinálni, mondjuk valamit még pakolni, vagy sem. Akkor arra kell figyelni, és csak arra.
2: Felmegy a vérnyomásom tőle.
1: Meg is állítod esetleg a másik embert, hogy most légy szíves, csak rám figyelj.
2: Igen.
1: Rá is szólsz esetleg, hogy most légy szíves, figyelj.
2: Így van.
1: És akkor ő figyel.
2: Hát lehet, hogy nem elsőre, de másodjára már, mikor úgy szólok, akkor igen.
1: Felszólításra figyel. Egyébként valahol megértem tulajdonképpen, igen. Tehát igényled a teljes figyelmet.
2: Igen, mert szükségem van arra, hogy néha én is ki tudjam adni magamból, akár csak a véleményemet, vagy csak hogyha mesélek egy történetet is, és nekem nagyon fontos az, hogy az ember, hogyha még szemmel nem is feltétlenül veszi fel velem a kontaktust, de hogy egy kicsit érezzem azt, hogy igenis ő hallgat, és ott van.
1: De legjobb azért, hogyha szemmel is felveszi a kontaktust, figyel,
2: igen,
1: hallgat, és nem csak néz, hanem rendesen figyel.
2: Igen, az a másik nagyon rossz, amikor valaki néz, de egyébként nem ott jár fejben.
1: Észreveszed azonnal, és rászólsz, figyelsz te egyáltalán.
2: Igen.
4: Sipos F. Tamás, énekes.
5: Ez létező probléma, generációs szerintem leginkább. Tehát én azt tapasztalom, hogy a nálam jóval fiatalabbak megpróbálják eljátszani bizonyos helyzetekben, hogy igen, ott van és figyel, mondjuk tiszteletből, de közben igazából egyáltalán nem érdekli, mert nincsen semmiféle sors közösség köztünk.
1: Mert hogy beszélgetésben, vagy találkozásban, vagy hogy...
5: Hát igen. Elindul egy beszélgetés, és ő elmondja magáét, akkor én ezt úgy nagyjából akceptálom. És amikor én is hozzáfűzném a mondandómat, akkor én ezt mondjuk észre szoktam venni, hogy igazából abszolút
1: nem figyel.
5: Mondjuk nyúl a telefonjáért. És jó, van olyan, egyébként ezt direkt ki szoktam próbálni, amikor ilyen esetekre vagyok figyelmes, hogy mondat felén el abba hagyom. Tegnap voltunk kirándulni, és még mielőtt bementünk volna a barlangba. Fel se tűnik neki.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
6: Balaton Rádió.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Andrádi Zsanett, színésznő.
2: Én abban hiszek, hogy olyan embernek kell lennem, aki mindig úgy cselekszik, mintha mindig látná valaki. Pontosan azért, hogy ne kövessek el olyan dolgokat, amik után szégyelném magamat.
1: Amikor egyszerre nagyon sokan néznek, akkor annak milyen fajta hatásait, tüneteit szoktad érzékelni? Könnyebbnek érzed magad, vagy szinte lemegsz?
2: Én a színpadon, hogyha jól sikerül egy előadás, én 5 kiló vagyok. Tehát, hogy
1: összesen.
2: Nekem akkor nincsenek. Én akkor nem vagyok beteg, akkor nem fáj a lábam, akkor nem vagyok allergiás. Tehát, ha a színpadon minden jól sül el, akkor én vagyok a világon a legkönnyebb és legegészségesebb ember, aki kirepül, és tehát, hogy én csak így itt repkedek.
1: Sipos F. Tamás, énekes.
3: Az ember úgymond szárnyakat kap, és duplán teljesít, mert akkora ösztönző erőt ad az érdeklődés, vagy akkor középpontba kerülés, mind fizikailag, tehát a fizikai teljesítményedet befolyásolja, másrészt pedig mondjuk olyan konf dumákat mondasz, amit előre nem találták ki, és utólag konstatálod azt, hogy fú, ezt meg olyan a francból szedtem, megtartjuk.
2: Én abban hiszek, hogy olyan embernek kell lennem, aki mindig úgy cselekszik, mintha mindig látná valaki.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
4: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ezt tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
3: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu. Reklámot hallottál.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
6: Busztragédia, különgépet küld Magyarországra a lengyel miniszterelnök. Ütemezetten halad a fenékküszöb építése a Paksi atomerőműnél. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Busztragédia, a lengyel miniszterelnök különgépet küld Magyarországra, amelyen a külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselői is utaznak. Donald Tusk az X-en azt írta, minden sérült megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget ebben a nehéz pillanatban. Egy másik posztban azt írta, telefonon tárgyalt Magyar Péterrel, aki neki is részvétét nyilvánította ki a tragédia miatt. Lengyelország budapesti nagykövetsége forró drótot hozott létre a baleset halálos áldozatainak és sérültjeinek hozzátartozói számára. A magyar miniszterelnök vasárnap kora délután posztolt arról a Facebookon, hogy telefonon tárgyalt Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel. A lengyel kormányfő megköszönte a magyar mentő alakulatok segítségét. Egy zarándoklat résztvevői utaztak hazafelé a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból azon a lengyel turistabuszon, ami letért az útról és árokba borult az M3-as autópályán vasárnap hajnali 1 órakor. A balesetben 12-en meghaltak. A rendőrség szerint feltehetőleg elaludt a sofőr, őrizetbe vették. Megszólalt a balesetet szenvedett járművet üzemeltető lengyel cég tulajdonosa is. Egy lengyel lapnak elmondta, hogy a sofőrök mindketten túlélték a balesetet, egyikük azonban súlyosan megsérült. A tulajdonos a járművezetőkről azt közölte, hogy mindketten tapasztaltak és évek óta a vállalatnál dolgoznak. A cég azonnal cserebuszt küldött Magyarországra, hogy azokat az utasokat, akik túlélték a balesetet, hazaszállítsa Lengyelországba. Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése a Paksi atomerőműnél. A miniszterelnök tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett tapadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított 280 méteres bárkának. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet. A beérkezett tervek a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján. Románia megvédi légterét és szövetségesei is mellette állnak, reagált a román védelmi miniszter a vasárnap hajnalban a román légtérbe behatolt drón lelövésére. A pilóta nélküli szerkezet Moldova irányából repült be a román légtérbe. A drónt egy spanyol pilóta lőtte le, a szerkezet roncsai lakatlan területen értek földet. A spanyol vadászgép a NATO légvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírálta 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökkévalóak.
5: Időjárás.
6: Hétfőn már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy közeledő hidegfront hatására észak-északnyugat felül már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és többfelé valószínű zápor, zivatar, erős lesz a szél. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk.

0: rádió slágerei.
1: Ugye már te is Balaton rádiós vagy.
0: Balaton rádió.

Badacsony Tomaj olyan, mint egy jól megírt szerelmes levél a magyar irodalomnak és a helyi hétköznapoknak egyszerre. Itt a teletűrés története nem csak dátumokból áll, hanem nevekből, mondatokból és abból a bizonyos badacsonyi hangulatból, amit nem lehet kimérni, csak átélni. A Tomaj név már a középkori oklevelek világában felbukkan, a település részek és a környék pedig régóta lakott. A történeti emlékezetben is az iratokban egyszerre van jelen a régi hegy alatti élet, a szőlőművelés és a kisebb egyházi helyek hagyománya. És persze Badacsony Tomajból nem lehet kihagyni azt, ami itt szinte alapértelmezett, bazalt és bor. A Badacsony túra útvonalain tényleg ott vannak a bazalt oszlopok és kőformák, de fontos, hogy a fennsík fokozottan védett terület, a jelzett útról letérni nem szabad. A boros oldalát nézzük, akkor a klasszik badacsonyi fajtákkal találkozhatunk. Olasz rizling, szürke barát, kéknyelű és még jó pár szereplő, amiknek itt valahogy több súlya van. Badacsony Tomaj egyik legismertebb irodalmi története Kisfaludi Sándorhoz és Szegedi Rózához kötődik. Az ő nevük nem csak romantikus legenda, hanem a település identitásának része. A Szegedi Rózaház, amelyet Szegedi Ignác építetett a 18. század utolsó harmadában, ma is ott áll, és úgy működik, mint egy időkapszula. A ház muzeális gyűjteménye 1953 óta fogadja a látogatókat, és ha belépsz, az ember szinte hallja, hogyan születik meg egy hímfisor, vagy hogyan lesz egy nyári beszélgetésből emlékezet. A hagyomány szerint a környék 1844 óta zarándok hely is, és ez a kettősség, az irodalmi és a vallásos réteg Badacsony Tomaj egyik legerősebb karakterjegye. A település vallási jelképei közül kiemelkedik a Ranolder kereszt, amelyet 1857-ben állíttatott Ranolder János veszprémi püspök. A kereszt nem csupán egy útmenti jel, hanem egyfajta helyi iránytű. Azt üzeni, hogy a hegy alatti életben a hit, a munka és a táj tisztelete mindig összetartozott. Badacsony Tomajban a vallási emlékek nem elszigetelt pontok, inkább úgy vannak jelen, mint a település mondatai. Rövidek, egyszerűek, de sokat mondanak. Badacsony Tomaj másik nagy története a művészet. Egri József festőneve a környékhez különösen erősen kötődik, sokan a Badacsony festőjeként emlegetik. Az ő képeiben a táj nem háttér, hanem főszereplő, és ettől Badacsony Tomajban a művészet nem valami távoli galériás dolog, hanem a helyi fények és árnyékok lefordítása a vászon nyelvére. A településben van valami, ami az alkotókat mindig megfogta. A domboldal ritmusa, a szőlősorok rendje, a kő és a zöld találkozása. A hagyományok között természetesen a szőlő és a pincevilág az egyik legfontosabb. Badacsony Tomajban a szüreti időszak nem csak munka, hanem közösségi jelenet. A családok egymás mellett mozognak, a pincék ajtaja nyitva, és a beszélgetések valahogy mélyebbre mennek, mint a hétköznapokban. Itt a helyismeret nem térkép, hanem íz. Ki melyik dőlőből, melyik évjáratból, melyik történetből él. A településnek van egy csendes önbizalma, ami abból jön, hogy a hagyomány nem a múltba nézés, hanem napi gyakorlat. Badacsony Tomaj végül attól különleges, hogy többféle történetet tud egy mondatba sűríteni. Irodalom, hit, művészet, munka. És mindezt úgy, hogy közben a település nem válik ünnepélyesen merevvé. Itt lehet egyszerre komolyan emlékezni és lazán élni. És amikor este elcsendesedik a falu, a Szegedi Rózaház környékén is a keresztek alatt, mintha ugyanaz a gondolat maradna a levegőben. A helyek is tudnak szeretni. És Badacsony Tomaj ezt a szeretetet elég régóta gyakorolja. Badacsony Tomaj nem az a település, amit csak megnézel, hanem amit bejársz. Az egész hely ritmusa a Badacsony hegyből jön. A bazaltos, tanúhegyes tájból, a szőlősorok fegyelmezett csíkjaiból, és abból a fajta nyugalomból, ami nem altat, csak lejjebb tekeri a zajt. Hogy lehetne néhány szóval összefoglalni? Talán így. Badacsony Tomaj. Természet, örökség, ízek.

Balatonfüred. Reformkori séták és szívdobbanások. Balatonfüredet sokan elegánsnak mondják, és nem véletlenül. Ennek a városnak van tartása. Olyan, mint egy régi, szépen szabott kabát, amit valaki generációk óta megőriz, mert tudja, hogy jó anyagból van. A füredi történet egyik kulcsa a gyógyvíz. A savanyú vízforrások miatt már a 18. században is érkeztek ide gyógyulni, a 19. századra pedig kialakult az a fürdőkultúra, amely a várost a reformkor egyik fontos találkozó helyévé tette. Nem csak pihenni jöttek, hanem beszélgetni, vitatkozni, eszmét cserélni is. A reformkor idején Füred neve egyre inkább összeforrt a magyar közélettel. Itt fordult meg Széchenyi István, Deák Ferenc és sokan mások, akiknek a neve a történelemkönyvekben nagybetűvel áll, de a füredi utcákon mégis emberközelivé válnak. A város egyszerre tud ünnepélyes lenni és közvetlen, mintha azt mondaná, igen, itt nagy dolgok történtek, de közben a pad ugyanúgy pad, a fa ugyanúgy fa, és a hétköznapi emberek ugyanúgy részei ennek a történetnek. Balatonfüred egyik ikonikus hagyománya az Anna Bál. Az első Anna Bált 1825-ben rendezték, és azóta is egyfajta kulturális időkapszula. Megmutatja, hogyan lehet egy régi társasági hagyományt úgy életben tartani, hogy közben ne váljon porossá. Füreden az Anna Bál nem csak ruha és tánc, hanem várostörténet. A helyi emlékezetben ott élnek azok a nyarak, amikor a vendégek és a fürediek ugyanabban a ritmusban lélegeztek. Délutáni síták, esti fények és egy város, amely akkor is figyelte a lábnyomokat, ha közben a világ kint nagyokat fordult. A Füredre gondolunk, gyakran felbukkan egy név. Rabindranath Tagore. A Nobel-díjas költő 1926-ban gyógyult itt, és a róla elnevezett Tagore sétány azóta is a város egyik jelképe. Tagore fát ültetett, és ezzel nem csak egy botanikai gesztust tett, hanem egy történetet hagyott hátra. Azt, hogy Füred nyitott, nemzetközi, és képes befogadni idegen hangokat úgy, hogy közben megőrzi a sajátját. A sétányfái ma is úgy állnak, mint egy élő vendégkönyv. Néma aláírások, amelyek mégis mesélnek. A város templomi arcát a klasszicista kerek templom adja, amelyet 1846-ban szenteltek fel. A kör alaprajz nem csak látványos, hanem szimbolikus is. A teljesség, a visszatérés, a folytonosság jele. Füreden ez a folytonosság amúgy is erős. Ugyanazon az utcán találkozhat a 19. századi villa eleganciája és a 20. századi modernség. A város nem tagadja a rétegeit, inkább egymásra teszi őket, mint egy jól felépített történetet. Itt jön képbe Jókai Mór is, aki Füreden villát építetett, és aki számára a város egyszerre volt menedék és inspiráció. A Jókai villa ma is azt a hangulatot idézi, amikor az író a nyarakat nem csupán pihenésre használta, hanem gondolatokra, történetekre. A várostörténet egyik látványos pillanata 1846. Ekkor bocsátották vízre a kisfaludi gőzhajót. Ez nem csak technika történet, hanem önkép is. Füred szeretett ott lenni a fontos pillanatoknál. Ugyanez a törekvés látszik a gyógyintézmények történetében is. A szívgyógyászat intézményesülése Füreden a 20. század elején erősödött meg, az 1910 és 1913 közötti építkezések pedig máig meghatározzák a város arculatát. Itt a gyógyulás nem steril szó, hanem egy város részekben élő mindennapi tapasztalat. Balatonfüred végül attól füredi, hogy a séta nem üres program. A sétának vannak állomásai, emlékei, és van egy saját ritmusa, amit a hely tanít meg. Egy pad, egy villa, egy templom, egy név a táblán, egy régi anekdota. Nem túl hangos, nem túl száraz, csak pont annyira emberi. Ide egyszer tényleg el kell jönni, de nem csak fotózni, hanem megérteni. Ha van még egy titkos összetevője Balatonfüred hangulatának, az az, hogy a hely nem akar többnek látszani, mint ami, mégis mindig többet ad, mint amit vársz. A Tagore sétány környékén egyszerre érzed a régi idők komolyságát és a mai falu könnyedségét. Gyerekzsivaj, kapuk mögötti udvarok, apró beszélgetések. És közben ott fut a háttérben az Anna Bál emléke, mint egy visszatérő refrén. Ettől lesz a település élő. Nem csak nézni valók sora, hanem egy közösség ritmusa,
amit ha elkap a füled, már is könnyebb elhinni, hogy a történelem nem a múzeumban kezdődik, hanem a mindennapi sétában. Mi a konklúzió? Balatonfüred nem akar többnek látszani, mint ami. A Tagor sétány környékén egyszerre érzed a régi idő komolyságát és a mai város könnyedségét. Gyerekzsivaj, a Balaton és a kikötő. A háttérben fut az Anna Bál emléke, mint egy visszatérő refrén. Ettől lesz a település élő. Nem csak nézni valók sora, hanem egy közösség ritmusa, amit ha elkap a füled, már is könnyebb elhinni, hogy a történelem nem a múzeumban kezdődik, hanem a mindennapi sétában.

Almádi. Vörös kövek, erődített falak, szecessziós imák. Balatonalmádi olyan város, amelyik több település részből rakta össze a saját személyiségét, és ettől különösen réteges. Ha egyetlen történelmi pillanatot kéne kiemelni, akkor Almádi neve először 1493-ban bukkan fel írásban, méghozzá nagyon balatonfelvidéki módon. Szőlő és adásvétel kapcsán. A szőlőművelés évszázadokon át meghatározó volt egészen addig, amíg a filoxéra az 1880-as években nagy pusztítást nem végzett. Almádi 1869-ben kapott önálló települési rangot, és 1901-től lett hivatalos neve Balatonalmádi. Érdemes rögtön Vörösberénnyel kezdeni, mert a város egyik legerősebb történelmi magja ott dobog. Vörösberény erődített református temploma már a 12.-13. század fordulóján is létezhetett, a 18. században 1739 körül pedig megerősítették a védműveit. Ez a templom nem csak istentiszteleti hely, hanem egyben a település emlékezete is. Falak, amelyek egyszerre védtek és megtartottak, és amelyek ma is azt üzenik, hogy a közösség története néha, szó szerint, falazás kérdése volt. Almádi másik ikonikus temploma a Szent Imre templom, amely 1930-ban épült Medgyaszai István tervei alapján. Aki látta már, az tudja, ez nem csak egy templom, hanem építészeti állítás. Magyaros, szecessziós formák, különleges szerkezet és a helyi vörös homokkő karaktere, ami a falaknak saját színt és melegséget ad. A templom egyszerre modern és hagyománytisztelő, és ez a kettősség jól illik Almádihoz is. Egy város, amelyik szereti a múltat, de nem ragad bele, inkább tovább bírja. A városban van egy kisebb, mégis sokat mondó szent hely is, a Szent Jobb kápolna. A történetét a helyiek különös büszkeséggel mesélik, mert Almádi nem csak megőriz, hanem hazahoz is emlékeket. A kápolna körüli legenda és a hozzá kapcsolódó relikvia történetek arra emlékeztetnek, hogy a hit nem csak vasárnapi esemény, hanem identitás. A város ünnepei, búcsúi és közösségi alkalmai ezért nem csak programok, hanem találkozási pontok, ahol a családok, generációk és szomszédságok újra meg újra összekapcsolódnak. Balatonalmádi történelme persze nem csak egyház történet. A település a 19.-20. században vált igazán polgáriasabbá, és ez az épített örökségben is látszik. Villák, régi nyaralóházak, a város részek saját hangulata. Ha a városban sétálsz, érzed, hogy itt a környék számít. Nem egyetlen főtér uralja a történetet, hanem sok kis utca és domboldal, sok apró nézőpont. Az óvári messzelátó például nem csak kilátó, hanem egyfajta helyi szimbólum. Azt mondja, hogy Almádi mindig szerette fentről is megérteni saját magát, és persze látni a Balatont. Balatonalmádi olyan település, ahol a házak és az utcák amfiteátrumszerűen kapaszkodnak fel a domboldalra, mintha a város eleve úgy épült volna, hogy mindenki kapjon egy saját kis nézőtéri helyet a panorámára. Ezt a formát sokan tényleg egy rivierás hangulathoz szokták hasonlítani, és van benne valami. Nyári könnyedség, kisvárosi nyugi, és az a fajta elegáns lazaság, ami nem harsány, csak biztos magában. A hagyományok között Almádiban a bor is fontos szereplő. A domboldalak művelése, a pincék világa, a szüreti készülődés mind-mind olyan közösségi élmény, ami összerakja a város ritmusát. A kötelező almádi ikon pedig az óvári messzelátó. Ez a kilátó a város jelképe, és már a századforduló táján megépült, vörös homokkő talapzaton állt, eredetileg fából, cseréptetővel. A sztorihoz hozzátartozik, hogy egy 1906-os vihar megsemmisítő volt. Utána több lépésben állították helyre. A nevét dr. Óvári Ferencről kapta, aki sokat tett a kilátóért és a helyi vasúti kapcsolatokért is. Ha pedig a mai laza Balatonalmádi élményt keresed, a Veselényi strand az a hely, ahol a napirend általában ennyi. Megérkezés, víz, nap, még egy kör, és a végén a... Na jó, maradjunk még! Című klasszikus jelenet. És ha néhány szóval kellene megfogalmaznom, Balatonalmádi. Kapu a Balaton felvidékhez.

Balatonbogler. Gömbkilátó és a két kápolna titkai. Balatonboglárban van valami játékos komolyság. Mintha a város egyszerre lenne nyári könnyedség, és egy régi családi album, amit időnként elővesznek, lapoznak benne, és közben mindig kiterül valami új. A település a korai oklevelekben már a 13. század elején feltűnik, de a boglári identitás igazán akkor válik kézzelfoghatóvá, amikor felmész a várdombra. Itt nem csak a magaslat számít, hanem az, hogy a város a saját jelképeit is ide, a domb tetejére tette. Mintha azt mondaná, nézd, boglárnak is van koronája. Úgyhogy valójában a várdomb a 20. század elején még kopár volt és fekete fenyők kerültették be, ezért van ma is az a erdős kilátós hangulata. A várdomb egyik legismertebb építménye a gömbkilátó, más néven a Xantus János gömbkilátó. Olyan, mint egy igazi retro sci-fi darab. Eredetileg pavilonnak készült, és a városi leírás szerint a budapesti nemzetközi vásáron Magyar Atómium néven szerepelt a brüsszeli atómium ihletésére. Az alumínium szerkezet Kádár István mérnök tervei alapján készült az 1950-es évek elején. 1958-ban a brüsszeli világkiállításon is bemutatták, majd 1963-ban a budapesti Városligetben a budapesti nemzetközi vásáron lett igazi látványosság. A 70-es évek végén került Balatonboglárra, Szabó Kálmán tanácselnök közbenjárásával, és ettől kezdve a város sajátjaként kezdte szeretni. Ez a vándorló kilátó pont illik Boglárhoz. A település tudja, hogyan kell egy idegenből helyi legendát csinálni. A várdombon egy másik különleges páros is ott áll. A kék és a vörös kápolna. A kék kápolna esetében még a dátum is vitatárgya, mert a források szerint 1856-ban vagy 1891-ben épült, neogótikus stílusban, Körmendi Lajos gyógyszerész és földbirtokos családi kriptájaként. Akárhogy is, az biztos, hogy a kápolna ma már nem liturgikus térként él, hanem kiállítások és kulturális események helyszíneként. Ez a fajta átalakulás Boglár egyik finom trükkje. A múltat nem lezárja, hanem új szerepbe állítja. A vörös kápolna története pedig kifejezetten emberi. 1857-ben Bárány Pál építette, és nem puszta dísznek. Családi sírboltnak, egy tragédia emlékének. A 19. századi családtörténet fájdalma ott van a falak mögött, még akkor is, ha ma már a kápolna inkább művészeti térként, csendes kiállítóhelyként működik. Itt az ember érzi, mennyire különös dolog az idő. Ami egykor gyászhely volt, az ma találkozó hely, de a hangulatban mégis marad valami tisztelet. A város hagyományai között ott van a szülő és a munka ünnepe is. Balatonboglár neve régóta összefonódik a szőlőhegyekkel és a pincevilággal, a szüreti időszak pedig nem csak agrármunka, hanem közösségi esemény. Készülődés, vendégvárás, beszélgetések, régi receptek és generációs tudás. Ilyenkor a város ritmusa más lesz. A napoknak íze van, a mondatoknak pedig ideje. A boglári hagyomány nem feltétlenül népviseletben, hanem a gesztusokban él. Ki kit hív át, ki mit kínál, ki mit mesél el. Balatonboglár végül attól boglári, hogy a város a különlegességeit nem eldugja, hanem beleszövi a mindennapokba. A gömbkilátó nem csak egy műszaki csoda, hanem beszédtéma. A kápolnák nem csak épületek, hanem történetek. A várdomb nem csak magaslat, hanem helyi emlékezet. Azonban, ha élményként szeretnéd, érdemes úgy felfűzni, mint egy kétállomásos történetet. Előbb a várdomb és a gömbkilátó a nagy panorámáért, utána a kápolnák a csendesebb, nézem és befogadom részért. A kettő együtt adja ki Boglár egyik legjobb arcát. Egyszerre látvány és történet. És ha már Balatonboglár, nézd felülről, értsd belülről.

0: ismer.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Közzétették az augusztus 20-ai állami ünnepség hivatalos programját. Busztragédia, külön gépet küld Magyarországra a lengyel miniszterelnök. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.

0: Közzétették az augusztus 20-ai állami ünnepség hivatalos programját. Idén három budapesti helyszínen is zenei eseményeket rendeznek. A programokat a Telex After szedte össze. A Műegyetem rakparton kétnapos elektronikus zenei program lesz több nemzetközi fellépővel, a Kossuth téren a 20-ai tűzijáték után diszkót rendeznek, a Margit szigeten pedig alternatív és gitárzenés produkciók is fellépnek. A tűzijáték idén csak 10 perces lesz, és az évtized legolcsóbb augusztus 20-ai ünnepségére készül a kormány. 4 milliárdból valósul meg, az előző kormány idén 18 milliárd forintból tervezte megoldani az eseménysorozatot. Busztragédia, a lengyel miniszterelnök külön gépet küld Magyarországra, amelyen a külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselői is utaznak. Donald Tusk az X-en azt írta, minden sérült megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget ebben a nehéz pillanatban. Egy másik posztban azt írta, telefonon tárgyalt Magyar Péterrel, aki neki is részvétét nyilvánította ki a tragédia miatt. Lengyelország budapesti nagykövetsége forró drótot hozott létre a baleset halálos áldozatainak és sérültjeinek hozzátartozói számára. A magyar miniszterelnök vasárnap kora délután posztolt arról a Facebookon, hogy telefonon tárgyalt Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, a lengyel kormányfő megköszönte a magyar mentőalakulatok segítségét. Egy zarándoklat résztvevői utaztak hazafelé a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból a lengyel turistabuszon, ami letért az útról és árokba borult az M3-as autópályán vasárnap hajnali 1 órakor. A balesetben 12-en meghaltak. A rendőrség szerint valószínűleg elaludt a sofőr, őrizetbe veszik. Súlyos problémákat tártak fel azok a rendkívüli szakfelügyeleti vizsgálatok, amelyeket több szakmai jelzés alapján rendelt el az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézetben a Kulturális Minisztérium, írt a Facebook oldalán a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint a vizsgálatokból kiderült, hogy jelentősen csökkent a szakképzett munkatársak létszáma, miközben visszaesett a nyilvántartási, digitalizálási és közművelődési munka. Gondok mutatkoztak a tudásátadásban, a vezetői működésben és az állományvédelemben. Is, valamint több raktár és műtárgytároló állapota nem felel meg a hosszú távú megőrzés követelményeinek. A feltártak alapján javasolják Bodalai Géza igazgató vezetői kompetenciájának vizsgálatát. Erdőtűz pusztít Belgium délkeleti részén. Eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le, a környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására, az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Belgium délkeleti ország részének legnagyobb természetvédelmi területén péntek este csaptak fel a lángok. A tüzet a tűzoltók mellett gazdák és a hadsereg is próbálja megfékezni.
1: Időjárás.
0: Hétfőn már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy közeledő hidegfront hatására észak-észak-nyugat felül már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és többfelé valószínű zápor, zivatar, erős lesz a szél. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk.

Balatonlelle. Kishegy, Donát és a pincék időjárása. Balatonlellében van egy hely, ami úgy működik, mint egy időjárás jelentés a múltról. Felmész a Kishegyre és hirtelen érzed, miért lett itt a szőlő és a bor a település egyik főnyelve. Nem kell hozzá szakértőnek lenni, elég, ha végig sétálsz a dűlők között, ránézel a présházakra, és rájössz. Ezek a falak nem csak bort tároltak, hanem történeteket is. A Kishegy égköve a Szent Donát kápolna. Kicsi, paraszbarok stílusú épület, mégis olyan hatása van, mintha egy apró pontot húzna a táj fölé. Itt valami fontos történik. A kápolnát a hagyomány szerint báró Majthényi György építette a 18. század elején, és a helyi emlékezetben mindig is a szőlőhöz kapcsolódott, mert Donát a szőlős gazdák védőszentje, a villám és jég ellen is hozzáfordultak. A kápolna később gróf Széchenyi Ferenc kegyurasága alá került, aki nem csak név a történelemből. Ő Széchenyi István édesapja, a reformkor előszobájának egyik fontos szereplője. A lellei Kishegyhez kapcsolódó hagyományok közül az egyik legszebb, hogy régen évente két alkalommal tartottak itt misét, Szent Donát és Szent György napján. Ma már inkább Szent Donát napja maradt meg, jellemzően a borhét idején, amikor a kápolna környéke megtelik élettel. Ez nem csak vallási esemény, hanem közösségi megérkezés. A helyiek számára a szőlő nem díszlet, hanem munka, emlék, családi örökség. A kápolna harangja is ezt az állandóságot idézi. Az első világháború idején elvitték a harangot, és 1928-ban új harangot kapott a kápolna, a felirata pedig olyan, mintha egy rövid, de nagyon komoly fohász lenne. Később, 1950-ben a hívek hozzájárulásával felújították az épületet is, mert itt a kápolna nem turisztikai objektum, hanem a hegy lelke. A kápolnával szemben ott áll a Majthényi présház is, ami szintén a helyi történet része. A présházak világa Lellében nem csupán építészet. A domboldalban sorakozó pincék azt mutatják, hogyan alakult ki egy egész hegyközségi kultúra. És ez a kultúra nem a múltban ragadt. A borhoz kapcsolódó rendezvények, a szüreti időszak, a hegyen való találkozások mindegy olyan hagyományt visznek tovább, ami egyszerre praktikus és ünnepi. Praktikus, mert a szőlő megkéri a munkát. Ünnepi, mert a munka végén mindig van valami, amit meg lehet köszönni. Balatonlelle történetében a Kishegy egyfajta felső nézőpont, de a település életének ritmusa lent az utcákon is látszik. A régi birtokviszonyok, a nemesi nevek és a hegyközség mind azt jelzik, hogy Lelle sokáig egy mezőgazdasági és szőlészeti logika szerint ért. Aztán jött a 19.-20. század, amikor a település egyre több vendéget fogadott, és a nyaralóhely szerepe is erősödött. De ami érdekes, Lellében a hegy nem tűnt el a nyári kép mögött. A Kishegy ott maradt, és emlékeztet, hogy a település karaktere nem csak szezon, hanem évszakokon átívelő élet. A kápolna kicsi, a története mégis nagy. Majthényi György neve, Széchenyi Ferenc támogatása, a Donát napi mise, az 1928-as harang és a borhét, ami évről évre újra összerakja a közösséget. Balatonlelle így lesz több, mint egy név a térképen. Egy hegy, egy kápolna és egy olyan település, ahol a szőlő nem dekoráció, hanem identitás. És ha már harang, a Szent Donát kápolna történetében van egy apró, de nagyon beszédes részlet. Az első világháború alatt elvitték a régi harangot, és 1928-ban a kishegyi szőlőbirtokosok új harangot készítettek. A felirata egyszerű és direkt, pont mint egy őszinte fohász. Szent Donát, könyörög érettünk. A harangot Szlezák László harangöntő öntötte Budapesten, és azóta is ott van a hangja a hegyben. 1950-ben a hívek áldozatos hozzájárulásával felújították a kápolnát. Később az oltárkép is megújult Ákosfi Barna restaurálásával. Ezek az évszámok nem csak kronológia, hanem azt mutatják, hogy a helyieknek a kápolna nem látnivaló, hanem saját ügy. Aki felmegy ide, azt is észreveszi, hogy a kápolna körüli tér valahogy természetesen hívja a beszélgetést. A Kishegyen a présházak előtt nem ritka a padon ülős, lassan kortyolós életforma. A pincekulcs története gyakran családi történet is.
kinek a nagyapja ült itt ugyanígy, kinek a szőlője melyik sorban fut, és melyik év volt az, amikor a jég majdnem mindent elvitt. Donát ezért villáműző is a néphitben, mert a szőlőnél a legnagyobb ellenség néha nem az idő, hanem az időjárás. A kápolna így nem csak vallási jel, hanem egy régi, nagyon praktikus remény is, hogy a munka ne menjen kárba. A kis hegyen árva könnyű megérteni, miért ragaszkodik ehhez a település, ehhez a dombhoz. Balatonlelle nem attól lesz érdekes, hogy sokan ismerik a nevét, hanem attól, hogy a név mögött van szőlőművelés, kegyúri történet, egy harang, amit a helyiek összefogással állítottak vissza a háború után, és egy kápolna, ahol egyetlen misének is súlya van.

mérgesen kérdezem. De úgy teszem fel érdeklődve, mintha érdekelne. Egy év is hosszú, de ennyi idő után nehéz olyat mondanom, hogy ne hangozzon után. Megbeszélem magammal, hogy kimúlott végül. Az elpazarolt idő már soha meg nem térül.

csonkatorony árnyéka és a szőlő türelme. Csopak olyan település, ami nem kiabál, inkább odasúgja magát a hallgatónak. Itt a történetek nem feltétlenül óriási épületekben laknak, hanem a domboldalakban, a régi utcavonalakban, a kőben és a szőlőben. A község neve már középkori oklevelekben felbukkan. 1277-ben egy irat a csopaki malmokról beszél, és egy Lilium nevű özvegy is megjelenik benne. Ez a fajta apró, emberközeli részlet pont csopaki. A történelem nem távoli, hanem ismerős, mintha a falu régóta ugyanazokat a lépteket hallaná. Csopak egyik legizgalmasabb helyi jelképe a csonkatorony. A Szent István templomot a 19. században elbontották, de a torony megmaradt és ma is ott áll, mint egy mondat, amit nem fejeztek be, mégis mindenki érti. A torony körül sétálva érzed, hogy a település emlékezete nem csak a kész dolgokhoz ragaszkodik, hanem ahhoz is, ami hiányzik. Csopakban a hiány néha nem veszteség, hanem kapaszkodó. Innen indul a képzelet, innen indul a kérdés, hogy vajon milyen lehetett az a falu, amikor ez a torony még teljes történetet tartott maga mögött. A mai település templomi élete is erős. A református templomot nagyjából 1800 körül emelték, és van benne egy ritka 16. századi ezüst úrasztali kehely, amely nem csak liturgikus tárgy, hanem egy történelmi tanú. Csopak vallásos múltja közösségi térben is él. Az ünnepekben, a gyülekezeti alkalmakban, a helyi összetartásban. És ez a fajta összetartás Csopak egyik legfontosabb látnivalója, még ha nem is lehet rá jegyet váltani. Csopak másik nagy története a szőlő. A domboldalak művelése itt nem divat, hanem évszázados munka, amelyben benne van a türelem, a családi tudás és a helyismeret. A szüreti időszak Csopakon nem csak mezőgazdaság, hanem hagyomány. A közös készülődés, a beszélgetések, a kóstolások, az a fajta közösségi élmény, amikor a falu egyszerre dolgozik és ünnepel. Ha valaki csopaki bort emleget, tulajdonképpen a település karakterét írja le. Tiszta, tartós, helyhez kötött. A településen járva nem az a kérdés, hogy mit kell megnézni, hanem az, hogy hogyan kell ott lenni. A csopaki utcák ritmusa lassabb, a régi porták és kertek rendje olyan, mintha azt mondaná, itt még számít, hogy mit, hová teszel. A helyi kő, a régi kerítések, a kapuk mögötti udvarok mind ugyanabba az irányba mutatnak, Csopakban a mindennapi életnek van formája. És amikor este elcsendesedik a falu, a csonkatorony sziluettje úgy rajzolódik ki, mintha ő lenne az őrszem, aki egyszerre figyeli a múltat és a jelent. Csopak története tehát nem egyetlen nagy dátum, hanem sok kicsi történés. Malmok és oklevelek, templomok és kelyhek, torony és hiány, szőlő és közösség. Egy település, amelyik nem harsány, mégis emlékezetes, mert a részletekben tud nagyot mondani. Hogy mi a csopaki titok? A válasz talán ennyi. Itt a csend nem üresség, hanem tartalom. És van még néhány titkos összetevője Csopak hangulatának. A csonkatorony környékén egyszerre érzed a régi idők komolyságát és a mai falu könnyedségét. A másik a strand. Klasszik balatoni nap, fürdés, napozás, családbarát, rendezett, ide jó megérkezni típusú érzés. A másik a szőlőhegy és a boros hangulat. Csopaknak erős borkultúrája van, főleg az olasz Riesling körül, és ez nem csak kóstolásban, hanem a sétákban, tájban, ritmusban is érződik. Ha pedig kell egy kis kilátásterápia, a Ranolder kereszt környéke teljes mértékben az a pont, ahol hirtelen csendben maradsz, mert a panoráma elvégzi helyetted a gondolatokat.

Fonyód. Sétányok, villák és a kriptavilla legendája. Fonyód olyan, mintha egy település és egy hosszú sétakész fogása lenne. Nem egyetlen pontban akar megmutatkozni, hanem egy vonalban, egy ritmusban, ahogy haladsz előre. A város története a hivatalos feljegyzések szerint a 18. században válik igazán kitapinthatóvá, 1758-ban szerepel az első olyan anyakönyvi bejegyzés, amely Fonyód nevét rögzíti. De a fonyódi történet ennél tágabb, mert a hely mindig is átjáró volt. Dombok, utak, földek és emberi mozgások találkozása. Fonyód ezért nem csak település, hanem irány. Fonyód látképét a két hegy adja, és mindkettőn van kilátó. A Sipos hegy esetében a város kifejezetten ajánlja, hogy egy könnyű, körülbelül fél órás sétával közelítsd meg a kilátót a hegyfal menti útvonalon. A Várhegyi szép látó pedig a természetjáró szerint 2012-ben készült el, és érdekesség, hogy a Várhegy csúcsán állva önmagában pont a fák miatt nehezebb a rálátás, ezért is kellett a kilátó. Aki Fonyódon jár, előbb-utóbb találkozik a szaploncai sétánnyal. Ez a név nem véletlenül lett a város egyik jelképe. A sétány és a hozzá kapcsolódó villavilág a 19. század végi, 20. század eleji nyaraló kultúra emléke. A szaploncai sétány, sokan egyszerűen panoráma sétánynak hívják, ami a Várhegy északi oldalán fut, közvetlenül a történelmi Bélatelepi villasor mellett. A város leírása szerint a sétány a magas part szélén nagyjából 70 méteres magasságban vezet, és innen kedvező időben szinte a teljes Nagyív belátható, Keszthe irányától Tihany felé. A sétány ráadásul nem csak úgy van. Az elmúlt időszakban megújult, és a város szerint körülbelül 800 méter hosszan rendbe tették a burkolatot, a kőpadokat és a közterületi elemeket is. A Bélatelepi villasor története a helyi összefoglaló szerint 1894-től indul igazán, és itt az a szép, hogy a villák mögött nem névtelen nyaralók vannak, hanem egy nagyon is konkrét társadalmi háttér. Orvosok, jogászok, földbirtokosok, vármegyei és minisztériumi tisztviselők építkeztek, összesen 29 parcellán. A korai fürdőtelepi hangulat gyökere még régebbre nyúlik. A Turista magazin felidézi, hogy a bélatelepi történet az 1860-as években kezdett kialakulni, és a nyaralótelet ötlete később vált igazán tudatossá. Azonban Bélatelep története 1894 körül indul el igazán, amikor a terület parcellázása és a villák építése megkezdődött. A fák alatt sorakozó házak ma is azt a hangulatot hozzák, amikor a nyár nem rohanás volt, hanem hosszú délutánok, kerti székek, újságpapír zizegése és beszélgetések a verandán. Fonyód ebben a korszakban tanulta meg, hogyan lehet egyszerre helyi és nagyvilági, és valami ebből a kettősségből ma is megmaradt. A város temploma is a település modernkori történetét meséli. A Nagyboldogasszony templom 1902-ben épült Bélateleten, és egyszerre közösségi pont is tájékozódási jár. Nem csak a hívőknek fontos, hanem mindenkinek, aki érzi, hogy egy település akkor lesz igazán otthonos, ha van benne egy hely, ahol ünnep és csend is elfér. Fonyódon a templom nem csak vasárnapi tér, hanem a városi emlékezet egyik tartó oszlopa. És most jöjjön egy fonyódi történet, amitől a város hirtelen fémszerű lesz. A kriptavilla legendája. 1940-ben Abrudbányai Rédigerödön építette, mégpedig menyasszonyának, Ada Magdolnának. A szerelem itt nem rózsaszirmokban, hanem kőben és tervrajzban jelent meg, és ettől egyszerre szép és szomorú a történet. A villa ma is emlékeztet arra, hogy a települések nem csak közművek és utcák, hanem emberi döntések lenyomatai. Valaki egyszer azt mondta, örökítem a szeretetet. És ebből lett egy épület, amit generációk óta mutogatnak. A történet egyik legerősebb, szinte filmszerű részlete a villa belsejében található vörös homokkő nászágy, rajta a két életnagyságú alak, amelyet Bencédi Sándor készített. És itt jön a legenda. A helyi narratíva szerint, ha egy pár megfogja egymás kezét a nászágy fölött, a szerelmük örökké tart. Hogy ez babona vagy romantikus rítus, mindenki döntse el. De tény, a történet miatt zarándok helyé vált. Fonyód ettől fonyódi. Tud egyszerre sétányosan elegáns lenni, villásan történelmi,
és közben tart egy olyan legendát is, ami miatt az ember óhatatlanul halkabbra veszi a hangját, amikor belép a kriptavilla terébe.

Siófok, víztorony, operett és a város szívdobogása. Siófoknak van egy olyan városi energiája, amit az ember azonnal megérez, még akkor is, ha csak átutazóban van. De ha egy pillanatra lelassítunk, kiderül, Siófok nem csak nyári pörgés, hanem egy település, amelynek saját, meglepően mély története van. A középkori múlt nyomai például nem hangosak, mégis ott vannak. A plébánia templom története 1488-ig visszanyúlik, később 1736-ban barokk templom épült, majd a mai Sarlós Boldogasszony titulusú templom 1903 és 1904 között készült el. Ez a templom ma is a város egyik stabil pontja. Ünnepeken megtelik, hétköznapokon pedig csendes háttérként őrzi a közösségi emlékezetet. Siófok egyik legszebb városi jelmondata viszont nem kőből, hanem vasbetonból készült. A víztorony. 1912-ben épült, tervezői Gergely Jenő és Gut Árpád voltak, és azóta is a város egyik legismertebb pontja. A víztorony nem csak közmű, hanem ikon. Azt üzeni, hogy Siófok mindig is szerette a modernséget, a szervezettséget, az előre gondolkodást. A 20. század elején egy ilyen építmény egyszerre volt praktikum és városimázs, és Siófok ezt nagyon korán értette. Siófoknak olyan, mintha a nyár itt tartaná a főpróbát. Nappal strandolós, lazulós, este meg bekapcsol a fényekkel és sétánnyal fűtött városi pezsgés. A központban a főtér környéke adja az ide érkezünk megérzést, és ott áll a város ikonja, a víztorony is. 1912-ben épült, jó magasból lehet panorámázni, ráadásul ma már látogatható kilátóként és kiállítótérként is működik. A város kulturális arca pedig szinte automatikusan összekapcsolódik egy névvel, Kálmán Imrével. A zeneszerző 1882. október 24-én született Siófokon, és a városban ma is él az operett öröksége. A Kálmán Imre emlékház 1982. október 22-én nyílt meg, és nem csak egy múzeum, hanem egy hangulat. A polgári világ emléke, a zene könnyedsége, a színpad varázsa. Ha valaki azt hiszi, hogy Siófok csak zaj, akkor Kálmán Imre története azonnal hozzáteszi, itt dallam is van, sőt, nem is akármilyen. Siófok története nem áll meg a nagy neveknél. A város egyfajta csomópont szerepet is betöltött. Kereskedelem, közlekedés, szolgáltatások. A település arculatán látszik, hogy a 19.-20. század fordulóján erős fejlődés indult, és ez a fejlődés nem csak épületekben, hanem mentalitásban is megjelent. Siófokban van egy sajátos, városi büszkeség, hogy itt tudnak nagyban gondolkodni, és közben megtartani a helyi arcokat is, a régi utcákat, a régi történeteket. A hagyományok szintjén a zene mellett a közösségi események adják Siófok ritmusát. Siófok városi turisztikai szerkezetében kiemelt jelentőségű a Nagy Strand és a Petőfi sétány által kijelölt, nagy látogatottságú partszakasz. A két helyszín funkcionálisan egymásra épül. A Nagy Strand elsősorban a nappali, vízparti rekreáció központja, míg a Petőfi sétány az esti vendéglátási és szórakoztató tevékenységek főgyűjtő területe. A Nagy Strand a nyári időszakban a város egyik legfontosabb idegenforgalmi célpontja, ahol a látogatók döntően fürdési, napozási és pihenési céllal veszik igénybe a szolgáltatásokat. A terület jellemzően széleskörű infrastruktúrával rendelkezik, amely magában foglalja a strand használathoz szükséges alapfunkciókat, valamint kiegészítő vendéglátó és kiszolgáló egységeket. A nagy befogadó képesség és a központi elhelyezkedés miatt a Nagy Strand a siófoki nyári turizmus egyik meghatározó eleme, továbbá jelentős szerepet tölt be a városi forgalom irányításában és a partmenti aktivitások koncentrációjában. A Petőfi sétány ezzel összefüggésben elsősorban az esti, illetve éjszakai időszakban lát el központi szerepet. A sétány mentén sűrű vendéglátó és szórakoztató kínálat található, amely az esti időszakban fokozott gyalogos forgalmat generál. A terület fontos találkozási és programhelyszínként működik, valamint a város szezonáris éjszakai életének egyik főszintere. A Nagy Strand és a Petőfi sétány térbeli közelsége és a közöttük fennálló funkcionális kapcsolat következtében Siófokon a nappali és esti turisztikai igények kiszolgálása egy jól körülhatárolható, intenzíven hasznosított városi zónában valósul meg. Egy fontos gondolat.
Siófok. A stranddal kezdődik, sétánnyal folytatódik.

kastély, Georgikon és a Helikon hangjai. Keszthely az a város, amelyik nem csak van, hanem mesél. Ráadásul több hangon. Arisztokratikusan, polgáriasan és néha egészen hétköznapian is. Keszthelyben az a különös jó, hogy nem csak látnivalók vannak, hanem egy komplett hangkulissza. Van a kastély, ahol a múlt elegánsan kopog a parkettán. Van a Georgikoni, ahol a tudásnak földszaga van. És van a Helikoni, ahol a város egyszer csak tele lesz versekkel, zenével, diákhanggal. A legnagyobb, leglátványosabb fejezetet persze a Festetics örökség írja. A Festetics kastély nem csak egy szép épület, hanem egy korszak lenyomata. A 18.-19. századi műveltség, reprezentáció és gazdasági gondolkodás helyi központja. Festetics György neve különösen fontos, mert 1797-ben ő alapította a Georgikont, amelyet Európa első agrárfelsőoktatási intézményévé tette Keszthelyt, és a város nevét a szakmai fejlődéssel is összekapcsolta. A Georgikon története azért izgalmas, mert Keszthelyt nem csak díszletek városává teszi, hanem működő várossá. A mezőgazdasági tudás itt nem elvont fogalom volt, hanem oktatás, kísérletezés, fejlesztés. A város így nem csak befogadta a kultúrát, hanem termelte is. Ez a fajta alkotó energia Keszthely egyik titkos motorja. A kastély partjának eleganciája mögött ott van a munka és a tanulás hétköznapi világa is. A művelődéshez kapcsolódnak a híres Helikon ünnepségek is, amelyek a 19. század elején a magyar irodalom és költészet találkozó helyévé tették Keszthelyt. Ilyenkor a város szó szerint színpaddá vált, vers, zene, társasági élet, a nemzeti kultúra építése. Keszthely ebben a korszakban nem egyszerűen követett, hanem alakított. A Helikon szó ma is ott rezeg a város nevében, mint egy emlékeztető, hogy itt a kultúra nem dísz, hanem gyökér. Ahogy mondtam, a Helikon Keszthelyen nem dísz szó, hanem hagyomány. Festetics György 1817-ben szervezte meg az első helikoni ünnepségeket, és a sorozat 1819-ben a gróf halálával megszakadt. A modern, középiskolás Helikon története pedig 1957-ben indult újra, és később vált igazán rendszeressé, két évenkénti jelleggel. Keszthely vallásos és történelmi arca szintén erős. A magyarok nagyasszonya plébánia templom egy középkori gótikus templom, amelynek falai évszázadokat őriznek. A templomban 1974-ben középkori freskók kerültek elő, és ez a felfedezés olyan, mintha a város egyszer csak visszakapott volna egy régi, elfelejtett hangot. A plébánia templom így nem csak épület, hanem időkapu is. Belépsz, és egyszerre vagy jelenben és a múltban. A város központja körül sétálva érzed, hogy Keszthely polgári világa mennyire régi. Utcák, terek, régi házak, kis kávézók és intézmények. Keszthelyben van egy különleges arányérzék. Tud nagy lenni, de nem akar túl nagy. Tud elegáns lenni, de nem akar távolságtartó maradni. A történetei emberléptékűek. A kastély mögött ott vannak a családi séták, a hétköznapi bevásárlások, a piac zaja, a helyi készfogások. A hagyományok között Keszthelyben a közösségi ünnepek és a kulturális programok adják a ritmust. A kiállítások, koncertek, helyi rendezvények nem a poros múzeum városképét mutatják, hanem élő várost, amelyik elhiszi, hogy a régi értékek akkor működnek, ha ma is vannak hozzáértő emberek. Keszthely végül attól Keszthelyi, hogy a város a nagy neveket is be tudja kötni a mindennapokba. Festetics György, a Georgikon, a Helikon, a gótikus templom freskói

mind olyan pontok, amelyek köré a város identitása felépül. Hogy lehetne mindezt néhány szóban megfogalmazni? Keszthely, ahol a kastély múltja, a Georgikon tudása és a Helikon hangja összeér.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Közzétették az augusztus 20-ai állami ünnepség hivatalos programját. Busztragédia külön gépet küld Magyarországra a lengyel miniszterelnök. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Közzétették az augusztus 20-ai állami ünnepség hivatalos programját. Idén három budapesti helyszínen is zenei eseményeket rendeznek. A programokat a Telex After szedte össze. A Műegyetem rakparton kétnapos elektronikus zenei program lesz több nemzetközi fellépővel, a Kossuth téren a 20-ai tűzijáték után diszkót rendeznek, a Margit szigeten pedig alternatív és gitárzenés produkciók is fellépnek. A tűzijáték idén csak 10 perces lesz, és az évtized legolcsóbb augusztus 20-ai ünnepségére készül a kormány. 4 milliárdból valósul meg, az előző kormány idén 18 milliárd forintból tervezte megoldani az esemény sorozatot. Busztragédia, a lengyel miniszterelnök külön gépet küld Magyarországra, amelyen a külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselői is utaznak. Donald Tusk az X-en azt írta, minden sérült megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget ebben a nehéz pillanatban. Egy másik posztban azt írta, telefonon tárgyalt Magyar Péterrel, aki neki is részvétét nyilvánította ki a tragédia miatt. Lengyelország budapesti nagykövetsége forró drótot hozott létre a baleset halálos áldozatainak és sérültjeinek hozzátartozói számára. A magyar miniszterelnök vasárnap kora délután posztolt arról a Facebookon, hogy telefonon tárgyalt Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, a lengyel kormányfő megköszönte a magyar mentő alakulatok segítségét. Egy zarándoklat résztvevői utaztak hazafelé a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból a lengyel turistabuszon, ami letért az útról és árokba borult az M3-as autópályán vasárnap hajnali 1 órakor. A balesetben 12-en meghaltak. A rendőrség szerint valószínűleg elaludt a sofőr, őrizetbe veszik. Súlyos problémákat tártak fel azok a rendkívüli szakfelügyeleti vizsgálatok, amelyeket több szakmai jelzés alapján rendelt el az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézetben a Kulturális Minisztérium, írt a Facebook oldalán a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint a vizsgálatokból kiderült, hogy jelentősen csökkent a szakképzett munkatársak létszáma, miközben visszaesett a nyilvántartási, digitalizálási és közművelődési munka. Gondok mutatkoztak a tudásátadásban, a vezetői működésben és az állományvédelemben is, valamint több raktár és műtárgytároló állapota nem felel meg a hosszú távú megőrzés követelményeinek. A feltártak alapján javasolják Bodalai Géza igazgató vezetői kompetenciájának vizsgálatát. Erdőtűz pusztít Belgium délkeleti részén. Eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le, a környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására, az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Belgium délkeleti ország részének legnagyobb természetvédelmi területén péntek este csaptak fel a lángok. A tüzet a tűzoltók mellett gazdák és a hadsereg is próbálja megfékezni.
0: Időjárás.
1: Hétfőn már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy közeledő hidegfront hatására észak-észak-nyugat felül már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és többfelé valószínű zápor, zivatar, erős lesz a szél. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
3: Üdvözlöm Önöket, ez itt a Média 1, és a vendégem pedig Guilford Tünde, és a nevében van egy T betű is Tündének. Rögtön meg is fogom kérdezni, hogy mi ez a T betű, talán kezdésként, de talán ugye azért arról is beszéljünk, hogy egy könyv is itthon előttem, tehát nem csak Tünde van itt, hanem itt van az Utak szépek 24 történet indulásról és érkezésről, találkozásról és elválásról címmel. És akkor kérem Tünde, hogy áruld el, hogy mi ez a T betű. Egyébként ugye még a hallgatóknak elmondom, hogy itt a beszélgetés előtt mi már összetegeződtünk, úgyhogy akkor tehát T betű mi ez?
4: Először is Tünde T. Guilford, és a T betű az a vezeték nevem maradéka, amit bekerült az írói nevembe, ez egy írói név. Én Tusár Tünde vagyok, így születtem, soha nem változtattam, a nevem az okmányaimban ma is ez szerepel, és ezen a néven voltam Rangos Kati szerint, kolléganőm szerint elismert tudományos újságíró. Én nem tapasztaltam a nagy elismerés, de a legfeljebb a riportalanyaim, azok általában szerettek, és szívesen dolgoztak velem olyan nevet, mint Kosári Domokos történész például.
3: De Tehát tudományos újságíróként dolgoztam?
4: Így van. Nagyjából 16 évig dolgoztam a Magyar Rádió politikai adások főszerkesztőségének tudományos szerkesztőségében. Főként szerkesztettem, műsort vezettem, rengeteg riportot csináltam, és időnként kikacsintottam, mert szeretem a művészeteket, tehát az Irodalmi Osztálynak a Társalgó című műsorába bedolgoztam, aztán készítettem néhány dokumentumműsort Bakonyi Péterrel, főként közösen, mint szerkesztővel, és hát ez volt az én szakmai életem. Hellyel közben írtam újságcikkeket, Valugya István kollégámnak a Népszabadságba például, aztán tévéztem a Dimenzió című műsorban, szerepelve anyagaim, filmjeim, és írtam két könyvet akkoriban, tehát ez soron következően a harmadik, csak volt hatalmas szünet a két könyv között, tudnék az első könyvem az 1989-ben, a második 91-ben, és a harmadik, a mostani, az idén februárban jelent meg.
5: És hogy jött ez a Guilford név, hiszen akkor ez nem a családneved, miért pont Guilford?
4: Guilfordban élek. Guilford a városom, ahol lakom, és egy ponton szükségem volt egy új névre, egy új Facebook profilhoz, mondjuk így, ez volt az elsődleges ok, és aztán akik a könyve megjelenése körül bábáskodtak, a menedzserem, a kiadóm, azt tanácsolták, hogy ez jó fog hangzani, legyen ez csak Tünde T. Guilford, azt szeretni fogják az emberek, hát legyen így.
5: És nem rossz egyébként, hogy nem kötnek ahhoz a múltbeli munkáidhoz, hogy esetleg nem ismernek föl, vagy nem tudják, vagy rájönnek egyébként a könyv alapján?
4: Ez nem fontos. Ami fontos, hogy jó történeteket olvassanak. Az a lényeg, hogy ez nekem egy új kezdet, egy lehetőség a megújulásra. Játszhatom azt, hogy én vagyok a Phoenix madár, aki a hamvaiból feltámadt, és új életre kelt, és én tényleg úgy érzem, hogy az élet egy kivételes kegyelemmel ajándékozott meg, azzal a lehetőséggel, hogy nagyon hosszú szünet után én gyakorlatilag az újságírói szakmát befejeztem 1995-ben. Amikor elmentem két évre Amerikába egy Fulbright ösztöndíjjal. Visszajöttem, új karrierbe kezdtem, pályát módosítottam, az üzleti életben érvényesültem, és aztán utána pedig egy 10-12 év tréner tanácsadó voltam, értékesítő voltam, a saját tréningeimet én adtam el, és ezek után volt egy pont, amikor találkoztam nem a Szőke Herceggel, a Fehér Lovon, hanem egy született angol úriemberrel, aki engem miután megcsináltatta a fogait Magyarországon, mert azért jött ide, megismert, és importált Angliába. Tehát én úgy kerültem Angliába, nem úgy, mint a honfitársak többsége, hogy új munka, karrier lehetőség, én szerelemből mentem Angliába.
5: Mikor történt ez?
4: Hát lassú folyamat volt, 2006-ban találkoztam az életem párjával, és 2010-re megérett az elhatározás, és akkor gyakorlatilag kitelepültem.
5: És aztán ott hogyan alakult az életed, és nem érezted-e a távolságot, a szakmától való hiányt esetleg?
4: Nagyon-nagyon én rendelkezem azzal, hogy nagyon jól adaptálódom. De nekem bejött, én jól éreztem magam, hogy egyébként ez a vidéki Anglia. Tehát mindenki, ja, kint vagy London, milyen London? Hát London olyan, amilyen, oda az elején még havonta egyszer-kétszer bejártam, aztán már nem. Én egy S nevű, mondjuk faluban, de nem olyan, mint egy fal, magyar falu, szóval egy S nevű településen éltem elég sokáig. És mi nagyon jól megvoltunk ott együtt, segítettem a párom munkáját, önkénteskedtem, dolgoztam charity shopban, eladóként, meg mindenféle ilyen még öregek otthonában is dolgoztam, de onnan hamar eljöttem, mert az nagyon szomorú hely volt. Szóval igyekeztem hasznossá tenni magamat, igyekeztem, hogy a páromat boldoggá tegyem, mert ő egy elég nehéz, szomorú élet után talált meg engem, és szóval mi nagyon összecsiszolódtunk.
5: És azt elárulod, hogy miért hagytad abba az újságírást? Annak idején eleged lett, nem voltak jók a körülmények, vagy mi volt?
4: Kaptam egy elbocsátó szép üzenetet, megjöttem Amerikából egy friss master's degree-vel, kommunikáció újságíró szakos fokozattal. Az életemben valószínűleg akkor beszéltem a legjobb angolt, mert rengeteget kellett itt írni, tehát iszonyú mennyiséget írtam is, nem csak beszéltem. Úgyhogy hát szóval megjöttem. És engem úgy fogadott a szerkesztőségnek a vezetője, hogy tudod, Tünde az életben mindenki pótolható bármekkora műt hagy is maga után. Én előbb beszettem az ajtót, és ahogy te nem mentél vissza, aha, én sem. Hát ennyi.
5: Ez a rossz indulat volt, hogy kint lehettél Amerikába, és akkor ez így rád került egy ilyen bélyekként?
4: Nem, én nem próbálok ebbe semmit vele magyarázni. Hallottad már, Dani, azt a mondást, hogy sokszor a legnagyobb jótevőid azok az emberek, akik hát ilyen kedves dolgokat művelnek veled. Tehát én nem haragszom.
5: Bezárul egy ajtó, de kinyílik másik helyet.
4: És nekem kinyílt egy szakmai karrier lehetősége. A rádióban mindent lehetett, főleg művészkedni. Hát önmegvalósítani. Rettentő nagy megvalósításokat követtem el. Sok területen, sokféle formában kipróbáltam magam. Ott nőttem fel. Tehát én gyakorlatilag a rádió ifjúsági munkastúdiójában kaptam meg a papíromat, hogy elvégeztem, és innentől dolgozhatok a rádióban, meg a mikrofon engedélyemet. Mester Ákos tanítványa voltam, neves kollégák, Fodor János Havas, Sütő Péter, Bába Krisztina, aki sajnos már nincs velünk. Szóval én egy ekkora indítást kaptam, és az indítás után aztán nagyon sokféle lehetőséget, de ebből Magyarországon akkoriban, de szerintem ma sem a sztárokon kívül a szakmából jól, kiér jól senki. És nekem akkor volt egy olyan, hogy a férjemtől külön nekem kellett, pénzt kellett keresni. És elgondolkodtam azon, hogy hol hasznosíthatnám én magam. Nagyon bonyolult útkeresések után felvett a Dale Carnegie Magyarország, kiképeztek engem kommunikációs és prezentációs trénernek, és elkezdtem tréner tanácsadóként dolgozni. Az óriási felfedezés, ami ellen én lázadoztam, az volt, hogy ez nem csak annyit jelent, hogy kiállok közönség elé és beszélek, ami nekem mindig jól ment, hanem ezeket a tréningeket el is kellett adni. Ki kellett építenem egy ügyfélkört. És én ezt végtelenül élveztem, tehát ezeket a felkészülni, jó benyomást kelteni, meggyőzni, és azt mondani, hogy nálunk megoldás van azokra a problémákra, és cégre szabott megoldás, amit ők, amit szeretnének a tréninggel orvosolni, vagy amiben előre akarnak lépni. Lényeg, hogy nekem iszonyúan jól ment az értékesítés, és ennek köszönhetően elég sikeres lettem. Tehát piaci jövedelmem volt a rádióban, meg szerénységi jövedelmem, és ez segített ahhoz, hogy hogy mondjam, szingliként egy házasság után én talpra álljak.
5: És akkor mai napig is az Egyesült Királyságban élsz ott?
4: Igen. Gyakorlatilag én ott állampolgár vagyok, brit útlevéllel utazom, amit el lehetett érni, így törvény előtti egyenlőségben azt elértem. De én abszolút magyar vagyok, tehát nálam magyarabb magyar nincs a földön szerintem. Én nagyon szeretem a hazámat, és én soha egy pillanatra nem vesztettem el a kapcsolatot, és előbb nézem meg, hogy mi újság itthon, mint hogy mi van Angliában.
5: És hazajársz Magyarországra?
4: Igen, rendszeresen. Minimum kétszer hazajövök tavasszal, ősztel, tökétre. Nagyon-nagyon sok barátom van itt, tehát én a kötődésemet a hazámhoz nem veszítettem el.
5: És aztán most erre a könyvre adtad a fejed, hogy megírod, hogy elkészíted ezt a könyvet. Ugye még egyszer elmondom a címét, csak a hallgatók kedvéért, hogy az utak szépek.
4: Ja, ez egy érdekes
5: és történet. És rögtön adja magát a kérdés, hogy szépek az utak? Tehát amiket bejártam?
4: Az utak gyönyörűek, az élet egy felbecsülhetetlen lehetőség arra, hogy alkossunk valamit, hogy a világ szépségét felfedezzük, hogy járjuk a világot, hogy megtapasztaljunk itt dolgokat. Nagyon szépek az utak. Én ezt a címet Török Sándor, atya jó barátomtól, a könyvíró Török Sándortól kaptam. Nekünk esküvői tanunk volt anno, és én szabályosan rajongásig beleszerettem. Viccesen szoktam mondani, hogy egy pillanatig kockálom, tehát hogy azon is gondolkoztam, hogy kell-e nekem férjhez menni. Na jó, ez vicc. Tehát ő akkor egy 80 körüli ember volt, én voltam 25. Uh-huh. Török Sándor éveken keresztül, amíg élt, gyakorlatilag a nagyon közeli barátom volt, és egyszer megemlítette, hogy itt van ez a cím, te tünde, az utak szépek, valaki ebből valami nagyon jó könyvet is írhatna, és ilyen jelentőség teljesen rám nézett. Hát akkor én hol voltam, ettől néhány cikkem jelent meg, körülbelül ezen a szinten voltam én az írással, hogy mertem volna én erre vállalkozni se, hogy csak néztem nagyokat, aztán amikor sok keresgélés után az volt a feladat, hogy na, mi legyen a könyv címe, akkor ez beugrott. És a könyvben van egy fejezet is a mi barátságunkról, arról a végtelen háláról, szeretetről, és arról a sok-sok tanításról, amit én Török Sándortól kaptam.
5: Ez a könyv hány százalékban szól rólad, és hány százalékban esetleg fikció, tehát magyarán ez egy önéletrajznak mondható könyv. Kicsit a hallgatóknak meséljük el, uh-huh. hogy miről szól ez a könyv, hogyan is épül föl, és mert ugye az, a 24 történet ugye az fontos lehet, hogy 24 elemből áll a dolog.
4: Jó, itt már sok kérdés van, 24 és egyebek. Itt egy minimál projektről volt szó, az egyik barátnőm az karácsonyi ajándékban kis utazós könyvet, sokat utazik külföldre, kiváló ügyvédnő, és azzal lepett meg minket, barátait egy karácsonykor, hogy a világ legkülönbözőbb pontjaira, tervezett utazásainak eredményét, tapasztalatait leírta, és egy kis karcsú kötetben átadta nekünk. Akkor még gondoltam, hát ez milyen jó lenne, én is tudnék ilyet biztos csinálni. Szóval egy ilyen minimál projektnek indult, aztán maximál projekthez belőle. Mert hogy miért 24? 24 fogalmam sem volt, egyszer csak amikor úgy killódtam, hogy mit lehetne még, hogy lehetne még, mi lenne az optimális méret, hány történet, akkor egy storyboardot szerkesztettem, gondoltam, hogy vizuálisan az engem majd inspirálni fog, és ott 4x6x4x24, így lett 24, egy kedves barátom azt mondta, hogy hát hiszen annyi óra van egy napban. Uh-huh. Úgyhogy a nap 24 órájára talál mindenki benne történetet. És hát nagyon, annak is van egy ilyen kalandos története, hogy én ezt a könyvet 2012 nyarán kezdtem el írni, és ahhoz képest hihetetlen hosszú idő telt el, és nem történt semmi. Az első nyáron megírtam körülbelül a könyv 75%-át, és aztán én beteg lettem, súlyos beteg, a Kégolyó utcában gyógyítják ezt a betegséget, kijöttem belőle, de nem tudtam folytatni. Tehát, hogy hívják ezt? Szóval valami írói blokkom lett, úri betegség. Meg kell, hogy mondjam, próbáltam, nem ment. A változás tavaly májusban hozta a változás. Akkor következett be, amikor Molnár István barátom, aki ezt a nagyon szép borítót tervezte, azt meglátogattam, és elpanaszoltam neki, hogy te, Iscsuka, mindenki így hívja, Iscsuk, nekem az lelki teher olyan, mint a kővel rakták volna meg a hátizsákomat, hogy van egy az a befejezetnek egy projektem. Rám nézett, azt mondja, ha ne hülyeskedjél már velem, megcsinálom én azt neked. Iscsuka, ne te se hülyéskedj velem, nekem kell megírni, ja, neked meg kell írni, de én csinálom a borítót, én illusztrálom, betördelem, nyomdát is hozok. Na, erre mit mondjak? Hát ha azt mondom, hogy nem, akkor nemet mondok az életre. Az egyetlen kérdésem volt, mikorra? Szeptemberre. szeptemberekész voltam, 6-7 új történettel, és meglett a könyv.
5: Lehetett volna akár 17 történet, és akkor ott lezárul, vagy ez
4: nem volt kész.
5: Így kerek?
4: Így kerek. Uh-huh. Ez kiragyból, tehát a kezdetektől, mondjuk az első otthon már elengedett a mamám című utazástól, egészen addig, hogy én már az Abbotházban lakom, Guildfordban, ezt felöleli. Találkozásokat, élményeket, útkereséseket, párkereséseket, nagyon sok mindent, úti élményeket. Szóval velem hihetetlenül bőkezű volt az élet. Én nekem nagyon gazdag életem volt idáig. Amikor az volt a kérdés, hogy túlélem vagy nem élem túl a betegséget, akkor azt mondtam magamban, hogy hát én csak hálás lehetek. Nekem eddig is már az élet nagyon sokat adott. Én tanultam Amerikában, én voltam 8 hétig Jafánban, ösztöndíjjal írtam úti könyvet Izraelről. Hát nem vagyok egy travel blogger, mint a kis György Éva, Travelina barátom, de nagyon gazdagon, bőségesen kaptam az úti élményeket. És hát arra is rá kell jönni az embernek, ha belegondol, hogy mindent nem kaphatsz meg. Az élet bizonyos dolgokat így tálcán kínál neked, tessék, vedd el. De más dolgokban meg nem. Tehát nekem nem adott úgy családot, gyermekeket, mint másoknak. Nekem adott élményeket, kalandokat, utazásokat, nagy találkozásokat, egészen kiváló emberekkel, tehát olyan emberekkel, akikre mai napig hálával, szeretettel és tisztelettel. Mi a büszkeséggel emlékszem, hogy fantáziát láttak abban, hogy velem órákat beszélgessenek. Hihetetlen.
5: És a 24 történet az mind valós történet, és minden része való?
4: Egyetlen. Ebből 23 teljesen saját történet, azt úgy tudom mondani, hogy a best of. Tehát az életemben megtörtént 23 legjobb eset, és a 24. az egy álomszerű történet, de annak is van egy icipici valóság alapja. Egyszer nagyon bánatos voltam, elvesztettem valakit, és ugyanakkor megtaláltam a művészettörténetben ennek a pontos mását, az olasz reneszánsz idejében Carlo Crivelli élettörténete tökéletesen hozta a szituációt, és akkor arra gondoltam, hogy még jót is tesz neki, mert hogy megemelem. Tehát egy picit a valóságtól elemelem, és onnantól nem egy síróasszony panaszai lesz, hanem egy szép, gyönyörű történet a régi időkről, ahol a tetejébe ez az ember még igazságot is elérte, hogy a történelem igazságot, vagy az idő igazságot szolgáltatott neki, mert ő kismesterből elismert nagy a Prerafaelita festőcsoport által idollá emelt ma világhírű és dollármilliókért kelnek a képei, és a világ legjobb múzeumiben mai vetélkednek érte. Szóval ennek az embernek a sorsa egy ponton az ő szerelmét kiemelve valamit fel tudtam mutatni, ami több volt, mint az én kis asszonyi bánatom.
5: Mi az, amit az olvasó, hogyha nem ismeri ezt a könyvet, kihagy? Tehát mi az, mit kap ettől a könyvtől magyarán?
4: Színeket, változatosságokat, bátorítást, hogy százok van azt, hogy valamit ne csinálj, hogy ne tedd meg. Párommal az elején, amikor még nem ismertük egymást nagyon, akkor mondtam, hogy de figyelj, akkor most kezdjük el ezt. Én nem azért mondok neked valamit, hogy utána 10 vagy 20 vagy sok okot mondjál, hogy miért ne csináljam. Én azért mondok el neked egy tervet, hogy adjál hozzá valamit. Segíts kitalálni, hogy hogyan lehet ezt jól, okosan, célszerűen megvalósítani. Szóval ezt lehet belőle megtanulni, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen, amiben én hiszek. Uh-huh. Hogy én megoldásorientált vagyok, és azt mondom, hogy sosem lesz, az idő sosem alkalmas éppen arra, és ennek ellenére érdemes belefogni. Ha van egy álmod, valósítsd meg. Szóval az, hogy az élet színes, érdekes, csodálatos kaland. Nem az utolsó órán kell azt mondani, hogy bárha megtettem volna. Én szembesültem azzal, hogy lehetett volna utolsó óra, és nagyon örültem, hogy nem kellett azt mondanom, hogy Jézus, ha ezt meg ezt meg ezt megtettem volna, én megtettem. És általában én olyan hülyeségeket is megtettem, hogy a barátnőmmel autóstoppoltunk Izraelben. Tehát a barátainkat azt mondták, hogy öngyilkosság. Hát az öngyilkosság eredménye egy Kibuc Kaland nevű című könyv lett.
5: Szóval a kalandok köré épül a könyv.
4: Én nem vagyok egy tipikus nő, tehát a nők nem ilyenek, mint én. Én fiúk között nőttem fel, és én hoztam ezt a... Tehát gyerekkoromból hozom meg, apukám is, ott a családban csupa fiú volt, fiúktól vártak, bár ő imádott engem, szóval nem volt a kétségbeesve, csak úgy nevelt, mintha fia lenne. Tehát ugyanazokra a dolgokra ösztönzött, itt a múzeumban, a képtárakba, legkisebb gyerekkoromtól fel a Tátrába, ahova lehetett. Szóval én nagyon ilyen bátorító, támogató apukát kaptam.
5: Mi volt a kedvenc kalandod, és van-e ilyen, hogy kedvenc fejezet a 24-ből mondjuk, hanyas számú az, amit kiemelnél ezek közül is?
4: Írtam egy híres írónőről, Karen Blixenről, akinek a Távol Afrikából című könyvét, tehát ebből született egy 7 Oscar-díjat elnyert film, Mary Strippel és Robert Redforddal a főszerepben, tehát ez sokaknál kedvenc film kategória. Na most én nekem notóriusan visszajött. Voltam Dél-Afrikában, voltam Koppenhágában, tehát az ő élet helyszínein Dél-Afrika azért érdekes, mert hogy ott kaptam, nem élt ott, ő Észak-Afrikában élt, de ott például, amikor Képtámban voltunk, a tévében mi megy, Karen Blixen történetéből a távol Afrikától. Szóval számtalanszor feljött, különféle élményekben, és elkezdtem gondolkodni, hogy valamit kezdeni kellene ezzel az anyaggal. A Petőfi Irodalmi Múzeumban elsétáltam előtte, milyen kiállítás volt, Karen Blixen kiállítás volt. Szóval már üldözött. Vak lettem volna, ha nem veszem észre, dolgom van vele. Ugyanakkor meg azt is tudtam, hogy meg kell találnom azt a nist, azt a kis pontot, ahol én ezt a témát megragadom. És abban találtam meg, hogy azon a ponton, amikor ő visszatért Afrikából, arról írtam egy történetet, hogy hogyan állt talpra. Egy lúzerből, egy vesztesből, hogyan lett a dán irodalom nagyasszonya, a Nobel-díjra sokszor jelölték, ugyan nem kapta meg, mert nem volt férfi, és akkoriban még nőknek nem nagyon adtak, ha csak nem Madame Curie-nek hívták az illetőt, és fizikus volt. Szóval lényeg, ez a Karen Blixen történet, ez nekem nagyon fontos, mert megtaláltam azt a pontot, és úgy tudtam analizálni, hogy azt hiszem, hogy megfejtettem a Karen Blixen rejtét, és magamnak is oda tettem egy szabálygyűjtemény, hogy 8 szabályt találtam, hogy milyen alappont tudott ő talpra állni, például úgy, hogy a műveit angolul publikálta, elve arra készült, hogy a nagyvilágnak, nem a dán közönségnek ír, Amerikának, Angliának, mindenkinek, aki olvas angolul. Nagyon értett a networkinghez, amikor még a szót sem ismertük. A legnagyobb celebritásokkal, híres emberekkel, Hemingway, Arthur Miller szakmai körben úgy értett a barátságokhoz és a kapcsolatteremtéshez, hogy senki más, szóval ő nagyon ki tudta magát találni. És valahol nekem egy példaképpen, és hogy én ezt az utat végigjártam vele, és megtaláltam egy kulcsfontosságú részét az ő életének, arra én büszke vagyok. Szóval erre a fejezetre, hogy ezt valahogy kigyúrtam magamból, ez teljesítmény. Ezt úgy gondolom, hogy ez egy írói teljesítmény.
5: Innen fogjuk folytatni a szünet után a beszélgetésünket Tündével, és maradjanak velünk, tehát rögtön folytatjuk a Média 1-et.

0: legjobb slágerei.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy.
0: Balaton Rádió. Éjjel nappal. A legjobbakkal.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora.
3: Folytatódik a Média 1, a vendégem pedig továbbra is Guilford Tünde.
4: Tündetél Guilford,
3: ha így jobban tetszik.
4: Angolosabb.
3: Egyébként készül angol verzió, és a könyvből ezt jól tudom?
4: Igen. Egy kanadai barátom már fordítja. Körülbelül a könyv fele úgy van, hogy még a nyelvi szektor olvasásán kell, hogy túlessen, és aztán most úgy beszéltük meg, hogyha visszaérek megint angliai otthonomba, akkor folytatjuk tovább. Tehát mi így ő Kanadából én, hát az internet segítségével tartjuk a kapcsolatot, és cserélgetjük az egyes fejezeteket azokban a különböző stációkban, ahová éppen eljut.
3: Ugye egyébként az is érdekes, hogy egy könyv jelenik meg manapság, azért a fiatalok egyre jobban az internet felé fordulnak, képeket néznek, videókat néznek, TikTokolnak, ugye 30 másodperc, és egy könyv azért mégiscsak egy hosszabb folyamat, egy képernyőmentes folyamat. Hogyan éritek el a célcsoportot, ki a célcsoport, hogyan zajlik ez, és hány példányt kell adni ahhoz, hogy ez sikeres legyen? Most ez három kérdés is volt.
4: Ez sok. Jelenleg az, aki pénzt akar keresni, aki üzleti vállalkozás miatt ír, azt javaslom, hagyja fel ezt az erőfeszítést, mert nem ennek áll a zászló. Tehát a mai világban kik tudnak könyvvel érvényesülni, akiknek neve van. Ha nincs neved, akkor egészen szürreális dolgok vannak. Valószínűleg az történik, hogy hát mint hogyha lenne egy úri passziója az írónak, és akkor annak a passziónak a fedezésére különféle pénzösszegeket fizet ki. Hát az a helyzet, ami most van, hogy közel a könyv értékének a felét, vagy több mint felét a terjesztőnek kifizetjük, hát ez... Na, tehát Magyarországon csak olyan ember tud jól könyvet eladni, aki így, úgy, amúgy név, ismert név, akinek követői vannak. Én nekem itt nincs nevem. Én tartottam egy több évtizedes szünetet a pályámon. Honnan lenne? Talán a 80-as években még úgy futott valamennyire a nevem, de hát azóta nagyon sok idő eltelt, a 90-es évek elejéig. Azóta egy generáció felnőtt, ugyan már. Nem, ez nem üzlet. Mi kicsibe kezdtük, majd lesz utánrendelés, és nekem hihetetlen szerencsém volt, mert egy művészetkedvelő, művészetbarátfondor kedves jó barátom személyesen nekem is, az ügy mellé állt, és az ő támogatásával tudtuk megjelentetni a könyvet.
3: Ez akkor valahol egy közszolgálat, vagy mi volt a könyv elkészítésének a célja? Adni valamit a társadalomnak, az olvasóknak?
4: Hát ez olyan nagyon nemes gondolat. Biztos, hogy ezt el lehet mondani komoly arccal, de szerintem ezt senki se gondolja komolyan. Én nekem vannak élményeim, szeretem őket megosztani. Nekem voltak olyan korábbi tapasztalataim, például, hogy tehát történetmesélés, mert én mit csinálok, én történeteket mesélek írott formában. Különféle díjakat, üvegpezsgőtől kezdve tolldíjakig nyertem el történetmesélő versenyeket, tehát nekem ez régre visszanyúlik, hogy én ezzel foglalkozom, de semmilyen magas röptű nemes szándék nem vezetett. Meséltem, hogy barátaimnak karácsonyi ajándékra egy kis karcsú kötetet szerettem volna összeállítani, aztán tessék, nem is olyan karcsú, de hát ez egy csinos kis kötet lett belőle. Én most annak örülök, amikor arról számol be az olvasó, mint ma az egyik kedves barátom, hogy hát te ez úgy olvasta, csak magát. Egy-két napja kapta, és már túljutott a háromnegyedén, és azt, hogy alig tudom letenni. Szereti, mert színes, mert érdekes, mert sokféle érzelmet lehet hát anélkül megélni a történeteimmel, hogy az illető belemászna veszélyes helyzetekbe. Én helyel közel néhány helyen veszélyes helyzetbe belemásztam. És időnként csodálkoztam, hogy van nekem egyáltalán bátorságom. meséltem, hogy igen, az autósok voltam Izraelbe, meg egyebek, amiről itt egyébként, majd a Utak szépek kettőben megnyírom ezt, hogy a kibusz kalandot hogy gyűjtöttük össze, az oda nyílő történeteket. De nekem volt egy-két ilyen vagány vállalkozásom, amikor a Hályok Kovács bátorságával belementem dolgokba, aztán általában jól jöttem ki belőle, ott fönt vigyáznak rá.
3: Kicsit talán még felelőtlenül is, azt is lehet mondani?
4: Nem, felelőtlen szerintem sohasem voltam. Nem tartom magam, azt gondolom, hogy merész vagyok, de felelőtlen soha. Tehát én nagyon figyelek arra például, hogy ne bántsak, ne sértsek, ne kárt ne okozzak. Nagyon-nagyon figyelek.
3: És a célcsoportra meg akkor kicsit visszaugorva, hogy van egy csoport, aki a szemed előtt lebeg, hogy körülbelül kinek lehet érdekes ez a könyv, vagy azt gondolod, hogy mindenkinek, tehát fiatal, idősebb, bárkinek?
4: Először azt mondták, hogy ez tipikusan női könyv, a mostani visszajelzések nem ezt mutatják. És belőtték ezt azt hiszem úgy, hogy 30-tól 50-ig, 60-ig, most az a visszajelzés, amiket kapok, amiket hallok, az, hogy fiúk is olvassák, örömmel olvassák, és hogy egész fiatal, 20 évestől biztom, nagyon cancig, nem tudom, az idős emberektől is jött visszajelzés, és pozitívan fogadták, igen, tehát szeretik, aki kézbe vette az általában, hogy ez volt a leggyakoribb, hogy olvastatja magát, és ennek én nagyon örülök. Szóval nem volt a fejemben egy állítólag így kell, hogy a célcsoportot meg kell határozni előre, nekem úgy kimondott célcsoport nem volt, az elsődleges célcsoport a barátaim voltak, eredetileg nekik írtam.
3: És azért is kérdezem a célcsoportot, hogy hogyan zajlik ennek a könyvnek az ismertétele. Egy kicsit ilyen kulisszák mögé nézős kérdés nyilván, hogy hogyan lehet egy ilyet reklámozni manapság, hogyan lehet berobbanni, hogyan lehet ismertéteni, vagy egyszerűen csak ki kell rakni egy könyvesboltba, és akkor észreveszik.
4: Hát mi nem raktuk ki a könyvesboltba, ahova ki szerettem volna tenni, az írókboltja volt, nem az írókboltja volt, Pozsonyi út szám alatt a Lánctékába, de a Lánctéka nagyon kedves és általában nagyra becsült vezetője, Rédei Éva azt mondta, hogy hát itt annyi könyv van, és egy ilyen bizonytalan vállalkozásokban nem tud belemenni. Lásd, nincs nevem, tehát nem fognak az ajtóban sorba állni a jelentkezők, hogy nekem is még egyet. Nem, mi ezt a menedzseremmel saját magunk fundáltunk ki egy tervet, gyakorlatilag rendelni lehet a könyvet, és rendelések jönnek be a könyvre, és hát ha tudnám a titkot, akkor alkalmaznám. Amit én nagyon sokat fejlődtem, mert úgy eszem, hogy saját magam, én nem vagyok digitális tartalomgyártó, mint például te is, szóval nem vagyok tartalomgyártó, de elkezdtem egy kép többet mond mindenes szó akciót, és két akciót bonyolítottam le eddig, a közösségi média. A közösségi médián első akció, a következő volt, elküldtem utazni a könyvet. És akik megvették, vagy barátok, akikhez eljutott, akár ha Párizsban voltak, akkor Párizsban kértem mindig egy fotót, elküldték, és akkor én azt posztoltam. Tehát most már a, nem tudom én, 44. posztnál tartunk, de közben átalakult, és közben én nagyon szeretem a festészetet, a könyvemet festményekkel házasítottam össze. Tehát mit mondják neked? Picasso, akit nem szeretek, de egy Picasso-t is. Tehát adott a kép, és adott az én könyvem, és valahogy beaplikálom. És ezt én csinálom, és nagyon szeretem csinálni. Imádom. Tehát nagyon sokat fejlődött a vizuális intelligenciám. Tehát jól mennek most már ezek a képszerkesztések. És jól tehát nagyon sok lájkot kapok erre, sokan jeleznek vissza, és pozitív a fogadtatása. Tehát én az ötleteimet, nekem rengeteg ötletem van, ahogy rengeteg történetem van, úgy sok-sok ötletem van, és ezek közül ez a kettő az, ami bejött a könyv népszerűsítésére.
3: És hát, hogyha angolul is megjelenik, akkor ugye ott a világ előtt, tehát a világpiac, ahol...
4: Akár, igen, igen, igen. De hát ezt nagyon ki kell találni, szóval nekem rengeteget kellene tanulni marketing vonatkozásban még. Itt most egy olyan furcsa helyzet van, hogy nem elég, hogy az ember megír egy könyvet, hanem gyakorlatilag mindent. Minden a nyakába szakad, a könyvnek a terjesztése, az értékesítése, a promocionálása, most ugye csütörtökön könyvbemutatót szervezünk itt a Újságíró Szövetség székházában, szóval millió dolog lesz egyszerre hirtelen.
3: Uh-huh.
4: Ez jó. Ez tart életben.
3: Beszélünk egy kicsit akkor megint a kalandokról. Beszéltünk ugye arról, hogy a legjobb kalandok. Beszélünk akkor a kevésbé jó kalandokról, vagy a szomorú kalandokról. Ilyen is van a könyvben? Vagy ez egy végig vidám könyv? Milyen a hangulat?
4: Nekem volt 4-6 évem, amikor már nem éltem a férjemmel, és még nem találtam meg a társamat. És azokban a társkereső években, ma nevezzük így, összefutottam emberekkel, összefutottam egy nagy szerelemmel, akiből nem lett társ, de évekig tartó kapcsolat lett, és összefutottam ilyen pillanatnyi fellobbanásokkal, vagy szikrákkal. Ott volt egy-kettő, ami utánosságos volt, hogy elgondolkodtató volt. Hát aki keres, az talál, de mielőtt talált, azelőtt szükségszerűen nem lehet mindig győzni. Uh-huh. Vannak negatív élmények. Egyszer emlékszem, hű, az szemet jó volt. Meghívott valaki egy ilyen nemzetközi társkeresőn, horgáztam, ültem ott a parton, és az én horgászbotom végén a csali az volt, hogy jobban beszélek angolul, mint a legtöbb magyar nő.
3: Uh-huh.
4: És ezért voltam én a nemzetközi társkeresőn. Írt nekem egy úriember, aki egyik dolgozó cégnek a főnöke volt, hogy meghívna, beszélgessünk, vacsorázunk együtt, Rosenstein étterem.
3: Uh-huh.
4: És elmeséli nekem, hogy milyen fontos ember, hát mindent, egy férfit a munkájáról kérdeztem a munkáját, hát ő most éppen embereket vesz fel, mert bővülnek, na de hát ez szörnyű, mert ez elviselhetetlen, hogy itt állandóan olyan emberekbe botlik, akik használhatatlanok, mert még az előző rendszerben végezték az iskoláikat, ő csak olyat vesz fel, aki fiatal, aki még formálható. És akkor én felemelkedtem a helyemről. Neki támaszkodtam az asztalnak, és azt mondtam. Egy ilyen emberrel ül, akiről azt mondja, hogy használhatatlan és értéktelen, és ez az ember magával nem fog itt vacsorázni, viszontlátásra.
3: Uh-huh. Uh-huh.
4: Ez jó volt?
3: Igen.
4: Rémes.
3: Igen.
4: Rémes volt.
3: Érdekes történet, igen.
4: Azt mondja, hát az nem lehet, én olyan fiatal vagyok. Igen, tényleg. De lehet.
3: Uh-huh.
4: Ja, és mellesleg Amerikából is van egy diplomám, de hát az mivel az alapképzése minden van, ugye használhatatlan és értéktelen vagyok.
3: Uh-huh.
4: Mely.
3: Uh-huh.
4: Szóval ezeket. Voltak ilyenek, hogy az embernek a falatta vissza a másikat.
3: És a legjobb hely, ahol voltál, tehát a sok város és sok ország közül?
4: A legnagyobb kaland az Izrael volt, amikor azt éreztük a barátnőmmel, az éjjel, hogy Isten tenyerén ülünk, de tényleg. Hát ez egy olyan vállalkozás volt, ami elejétől a végéig. Azt éreztük, hogy itt dolgunk van, feladatunk van, és tényleg volt. Találkoztunk rengeteg emberrel, ilyen kupacot, most mutatok egy ilyen 30 centit magas papírlap almot, egy ilyen kupac interjúanyaggal jöttünk vissza, és egymásra néztük, és azt mondtuk, hogy ezt már nem lehetne megírni, úgyhogy megírtuk, és utána lett ebből egy nagyon szép élmény. Szóval Izraelben egyrészt felgyűjtöttünk valamit az ott élő magyar izraeli állampolgárok, zsidó embere, befogadtak a szívükbe, mindenről meséltek nekünk, és azt mondták, ti zsidóbbak vagytok a zsidónál, mert olyan vállalkozó kedvűnek láttak minket. És volt egy vallási oldala, ugye katolikus keresztény vagyok, és végig azt éreztem, minthogyha az én teremtőm lábnyomában, tehát a Jézus lábnyomában követném, tehát jártunk a Názáretben, a Betlehemben, a keresztelés helyén, ott úsztam a Jordán folyóban, 50 méterre a keresztelőhelytől. Szóval csodálatos, élénk, volt színe, volt illata. Izrael egy ilyen nagyon masszív élmény volt az életemben. Nagyon, az életem legnagyobb kalandja az a kibucz kaland, 3 hónapja volt, amíg ott, ott az Izrael államban az ottaniak vendégszeretet élveztük. Vendégszeretetét, igen.
3: És hogyan készült a könyv? Tehát a kaland, mikor megtörtént, akkor rögtön utána azokat leírtad. Előtte tudtad már, hogy fogsz írni, és úgy nyitott szemmel voltál.
4: Mi ott mentünk, úgy mentünk ki eleve, hogy úgy jelentkeztünk be egy Negba nevezetű kibucba, ahol volt egy kis szocialista összeköttetés, ők egy kedves prágai barátomnak a rokonai éltek ott, de úgy kezdtük, hogy mi magyarok vagyunk, én újságíró, barátnőm, és azért megyünk, mert szeretnénk élő eleven tapasztalatot szerezni, tehát mi 6 hétig önkénteskedtünk egy kibucban. Az alatt a 6 hét alatt én körbeleveleztem az összes címet, és sok címem volt, mert valakitől itthon kaptam egy térképet, azon az összes Izraelben lévő kibuc fel volt tüntetve. A helyi ismerősök mondták, hogy kibuc Gát, kibuc ez, kibuc mondtak embereket, oda elküldtük a leveleket, és nagyon gyorsan jöttek a meghívások. Tehát mi aztán innen elmentünk jó néhány helyre, és mentünk Jeruzsálembe, mentünk Eilatra, Akkóba, mindenhova. Szóval körbe turnéztuk Izraelt, és hihetetlenül élveztük. Gyönyörű volt, csodálatos volt, élmény. Szóval...
3: Na jó, és akkor utána írtad le ezeket?
4: Vagy... Már akkor, tehát
3: Még egyszer mondjad,
4: a beszélgetéseinket, azokat mindig úgy csináltuk, tehát az volt a technikája a dolognak, hogy vittek a hadarofelbe, megvendégeltek, adtak nekünk enni, utána délután kávé, interjú. És ezt már iparszerű méretekben csináltunk, olyan mennyiségű emberrel találkoztunk, és ebben a szituációban tehát ők az elejétől tudták, hogy mi könyvet írunk, és az nem lehet így, mint ahogy te, hogy mikrofonnal, mert a világ végezetéig szedhettem volna le az anyagot, akkor még nem voltak ilyen segítségek, mint most vannak, hogy hangot szövegé alakít, ez nem volt. Szóval mi jegyzeteltünk. És a jegyzeteink alapján azt az előre megszabott menete, könyvet írunk a kibuci élményeink és az utazásaink alapján Izrael, ezt megvalósítottuk, passz. Ez volt a belépő, és mi álltuk a szavunkat, és utána az gyönyörű volt, nekem volt egy utam vissza, és én ezt megvalósítottuk, passz. Ez volt a belépő, és mi álltuk a szavunkat, és utána az gyönyörű volt, nekem volt egy utam vissza, és én felkerestem azokat a

0: Tehát én írtam az életemben két korábbi könyvet, és mind a kettőt íróképpen írtam.
1: Hát megvan annak is a maga romantikája.
0: Megvan a romantikája, meg hát hát ha belegondolok, hogy most mennyivel egyszerűbb.
1: Igen. Maga az írás, az nálad hogy zajlik, hogy mikor írsz a legjobban, milyen hangulat kell hozzá, vagy megvan az élmény, hazamész, és akkor már készül a könyv egyből, egy halogatod, ugye mondtad, hogy volt egy rész, amikor nem nehezen tudtad folytatni.
0: Az keserves volt. Az elején volt egy ilyen 2-3 hónap, amikor úgy írtam olyan lendületből, ahogy Mozart zenét szerzve. Mint hogyha fölülről jött volna nekem le az ige. Így. Rettentő gyorsan, akkor már a laptopon volt. Nyomtam bele a laptopba, és mintha nem lett volna holnap olyan elánnal. Aztán jött ez a pangás, amikor semmi sem ment, és utána, amikor újra kezdtem, akkor szintén nagyon-nagyon tempósan írtam. Ami engem illet, én korai madár vagyok, tehát reggel tudok legjobban dolgozni. Uh-huh. És általában akkor kapok nagy inspirációt. De ha máskor, akkor feljegyzem, és elteszem, és akkor reggel neki látok.
1: Hogy látod most a közeli időszakot? Lesz-e majd újabb könyved esetleg, vagy most ez elég volt, és nekem, most egy darabig hagyjanak békén?
0: Nekem ez menedék most, mert az életem egy fordulóponthoz érkezett, én elvesztettem a társamat, az életem. Ő volt a kőszikla. Ő volt az, akiben maradéktalanul megbíztam, akit végtelenül szerettem, és aki hát egy különleges teremtmény volt. Graham a társam, és nekem újra kell gombolni a kabátot, tehát újra át kell programozni dolgokat, és az elmúlt év során, tehát amíg befejeztem a könyvet, illetve útjára indítottuk a könyvet, az egy ilyen jó menedék volt. Tehát addig sem attól féltem, hogy meddig tart ez még. Most tudod, mi az érdekes, Zani? Az érdekes, hogy mindent azt kérdezik, mikor jössz haza? Uh-huh. Van ez a szám, hogy You are the reason, Callum Scott-tól. Hát ő volt az ok. Én miatta uh-huh. mentem oda. Uh-huh. De azra rá kellett jönnöm, hogy én felépítettem ott egy életet magamnak, és ebbe a csodálatos házba, ami kicsit már a beszélgetést elején, illetve akkor, amikor még be se kapcsoltad a magnót, erről beszélgettünk, hogy én egy több mint 400 éves házban lakom, ahol én vagyok az egyik idegenvezető és lakó, és szerelmes vagyok a házba. Szóval ott van nekem a ház és a házbeli feladatok, és most olyan vagyok, mint a versenyáruháznak volt egy neon reklámja a 60-as években, egy nadrág, amit két oldalról húztak, három-három ember, uh-huh. és mivel neonból volt, nem szakadt szét, de az én szívem az néha uh-huh. megszakadt, ha belegondolok, hogy ha itt vagyok, az hiányzik, ami uh-huh. ott van, ha ott vagyok, akkor azt jelzik, ami itt van, tehát ezt valahogy kezelni kell. Nem tudom megmondani, hogy mi lesz. Az biztos, a párom azt mondta még az utolsó napjaiban is, hogy ő lát engem, hogy 90 évesen is még írni uh-huh. fogok. Tehát nekem az írás, ez egy nagyon jó fájdalomcsillapító, egy olyan tevékenység, amire ha írok, akkor nem sírok, nem gyászolok, akkor írok. És egyszer, szóval ez célt ad, ez értelmet ad, értelmesen élni, ugye ez itt egy nagy dolog. Voltam olyan szerencsés, hogy Viktor Frankl, aki a harmadik bécsi iskola, Freud és Jung után a harmadik bécsi pszichiátriai iskola alapítója és mestere volt, adott nekem egy exkluzív interjút nem sokkal a halál előtt, egy-két évvel, tehát az élete végén. És őtőle sokat tanultam arról, hogy az ember bármit el tud viselni, ha van miért, vagy van kiért élnie. Uh-huh. A kiért az most megszűnt, de a miért az itt van, hogy írok, alkotok, dolgozom, és a történeteimmel elgondolkodtatom, vagy gyönyörködhetem

0: És akkor ez azt is jelenteti, hogy újabb kalandokra
1: Ajaj.
0: mehetsz, és újabb könyvek készülhetnek.
1: De még mennyire? De még mennyire? Ez a jövő ígérete. Ez a lehetőség, és én nem vagyok, én ugyanaz a kíváncsi, életvidám, gyermeki, lelkületű ember vagyok, aki voltam 20 évesen, mikor beléptem a rádióba. És én nagyon örülök annak, hogy egy ilyen munkahivatás jött az életembe, ami nem kötődik helyhez, sem korhoz. Tehát nem kell fiatalnak lenni, és piacképesnek ahhoz, hogy jót írjak.
0: Tünde T. Guilford, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és sok sikert a könyvhöz, aminek ugye a címe Az utak szépek, 24 történet indulásról és érkezésről, találkozásról és elválásról.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Ez volt mára a Média 1, visszahallgatható a műsorunk a média1.hu-ról, a webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról és a 14 rádióban is, ahol a műsoraink hallhatóak. Ott minden héten ugye találkozhatnak a műsorainkkal. Érdemes feliratkozni a hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen, és a könyvnek pedig nézzenek utána és olvassák fel mindenképpen. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu. Reklámot hallottál!
7: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
8: Közzétették az augusztus 20-ai állami ünnepség hivatalos programját. Busztragédia, külön gépet küld Magyarországra a lengyel miniszterelnök. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Közzétették az augusztus 20-ai állami ünnepség hivatalos programját. Idén három budapesti helyszínen is zenei eseményeket rendeznek. A programokat a Telex After szedte össze. A Műegyetem rakparton két napos elektronikus zenei program lesz több nemzetközi fellépővel. A Kossuth téren a 20-ai tűzijáték után diszkót rendeznek, a Margit szigeten pedig alternatív és gitárzenés produkciók is fellépnek. A tűzijáték idén csak 10 perces lesz, és az évtized legolcsóbb augusztus 20-ai ünnepségére készül a kormány. 4 milliárdból valósul meg, az előző kormány idén 18 milliárd forintból tervezte megoldani az esemény sorozatot. Busztragédia, a lengyel miniszterelnök külön gépet küld Magyarországra, amelyen a külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselői is utaznak. Donald Tusk az X-en azt írta, minden sérült megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget ebben a nehéz pillanatban. Egy másik posztban azt írta, telefonon tárgyalt Magyar Péterrel, aki neki is részvétét nyilvánította ki a tragédia miatt. Lengyelország budapesti nagykövetsége forró drótot hozott létre a baleset halálos áldozatainak és sérültjeinek hozzátartozói számára. A magyar miniszterelnök vasárnap kora délután posztolt arról a Facebookon, hogy telefonon tárgyalt Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, a lengyel kormányfő megköszönte a magyar mentő alakulatok segítségét. Egy zarándoklat résztvevői utaztak hazafelé a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból a lengyel turistabuszon, ami letért az útról és árokba borult az M3-as autópályán vasárnap hajnali 1 órakor. A balesetben 12-en meghaltak. A rendőrség szerint valószínűleg elaludt a sofőr, őrizetbe veszik. Súlyos problémákat tártak fel azok a rendkívüli szakfelügyeleti vizsgálatok, amelyeket több szakmai jelzés alapján rendelt el az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézetben a Kulturális Minisztérium, írt a Facebook oldalán a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint a vizsgálatokból kiderült, hogy jelentősen csökkent a szakképzett munkatársak létszáma, miközben visszaesett a nyilvántartási, digitalizálási és közművelődési munka. Gondok mutatkoztak a tudásátadásban, a vezetői működésben és az állományvédelemben is, valamint több raktár és műtárgytároló állapota nem felel meg a hosszú távú megőrzés követelményeinek. A feltártak alapján javasolják Bodalai Géza igazgató vezetői kompetenciájának vizsgálatát. Erdőtűz pusztít Belgium délkeleti részén. Eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására, az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Belgium délkeleti ország részének legnagyobb természetvédelmi területén péntek este csaptak fel a lángok. A tüzet a tűzoltók mellett gazdák és a hadsereg is próbálja megfékezni.
3: Időjárás.
8: Hétfőn már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy közeledő hidegfront hatására észak-észak-nyugat felül már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és többfelé valószínű zápor, zivatar, erős lesz a szél. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
10: Ahogy az élet változik, nyilván jó, ha időről időre a hatályban lévő szabályokat is felülvizsgálják. Gyakorlatilag ez történt most, ugyanis a Magyar Nemzeti Bank aktualizálta a panaszkezelési szabályokat. Hogy miért fontos ez? Rövidesen kiderül. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Szó lesz ma a reklámszabályokról is. Észre sem vesszük, pedig nagyon is hatnak ránk a folyamatosan ránk zúdított reklámok. A hatóság teljes frontos támadást indított, legyen szó üzletekben, neten, tévében, illetve bárhol megjelenített reklámokról. Hogy pontosan mit vizsgálnak és miért, erről is szó lesz természetesen. Aztán ismét reneszánszát kezdik élni a nyugdíj megtakarítások, de nagyon nem mindegy, hogy mikor és hova tesszük az ilyen célú pénzeinket. Elkészült egy napra kész kalkulátor, amelyet célszerű a döntés előtt használni, hozzáteszem természetesen ingyenesen. Ma már ott tartunk, hogy amikor azt mondjuk, hogy mondjuk veszünk egy hűtőt vagy egy mosógépet, mind többen megnézik a fogyasztását is. Nem véletlenül, hisz zsebre megy, és ezt ma már mindenki jól érzi. A hatósági segítségünkre lehet az olyan vizsgálatokkal, ahol kiemelt az energiatakarékosság, mint szempont. Ezúttal ma az oly divatos airfryereket vették komolyan laboratóriumi vizsgálat alá, az eddig elkészült eredményekről is szó lesz, illetve szerintem arról fogunk beszélgetni, hogy hol van a fogyasztásuk, tehát mi az, amit nagyon vizsgáljunk. Nem fogják elhinni, de nem drágultak eddig idén a kötelező gépjármű felelősség biztosítások. Sőt, még csökkentek, és igaz, nem túl nagy számban, mert 5% a csökkenés. Ám, miután a károkra jóval többet fizettek ki a biztosítók, bevehetjük a mérget arra, hogy kár örülnünk, mert ebből bizony díjemelés lesz szerintem, nem is kevés. Aki a múlt hetet hallgatta, nyilván hallotta, hogy én már erről beszéltem, de nem volt rá idő, úgyhogy ma biztos, hogy végigbeszéljük. A következő témánk online játék, te drága. Egy hallgatónk kálvária kapcsán beszélünk ma azokról a netes játékokról, amelyek látszólag ingyenesek. Ám ennek azért ára is van. Sok az olyan, ahol az ingyenességet ígérik, de csak egy adott ideig, aztán rá se kérdezve, hogy szeretném-e továbbra is használni az adott játékot, elkezdenek havonta levonagatni pénzt a számlánkról. Ráadásul is, ami a legnagyobb baj, le se tudjuk mondani, hogy mit tehetünk. Remélem, ma erre is választ kapunk, és végül, de nem utolsó sorban, ismét fókuszba kerültek az influencerek, nem véletlenül. Világszerte egyre szemérmetlenebbül használják ki az ismertségüket. Már nem csak szemrebben és nélkül szegik meg a reklámszabályokat, hanem némelyek egyenesen kereskedőként is üzemelnek. Egy országokon átnyúló vizsgálódás indult mindezek okán, de számunkra a legfontosabb megválaszolandó kérdés, mint fogyasztók számára, milyen kockázattal jár, ha besétálunk a csapdájukba. Sok a témánk, már is kezdünk. Vendégeim a stúdióban Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvivője. Szia!
11: Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat is!
10: És Binder István is itt van, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője. Bele is vágunk a témáinkba, mégpedig akkor kezdjük ezekkel a reklámszabályokkal. Először nem egészen értett, jött össze az agyam, hogy hol van itt a fogyasztóvédelem, de aztán rájöttem, hogy nagyon is van.
11: Hát mindenképpen érinti a fogyasztókat, és itt most a fogyasztókban nem feltétlenül csak azokat értem, akik vásárolnak egy adott terméket, hanem akikre hatnak ezek a reklámok. És itt kiemelten speciális fókuszban a gyermekek vannak, akikre olyan mértékben hathatnak hátrányosan bizonyos reklámok, mindenről kifejtem, hogy mire gondolok, amelyeket tényleg nekünk, amellett, hogy szabályozva van nagyon szigorú magyar jogszabályok és egyébként uniós szabályok által, nekünk is ezeket vizsgálni kell. És hát a legfontosabb, ami hozzánk tartozik, az alkoholtartalmú reklámok tilalma. És sokan nem tudják, hogy erre milyen szabályok vonatkoznak.
10: Ezt nem lehet reklámozni?
11: Hát bizonyos esetekben lehet, de például iskola a 200 méteres körzetében nem lehet, vagy egy kórház 200 méteres körzetében nem lehet.
10: Na de a tévében is orba szájba reklámozzák, igen, és egy gyereknek nem mondhatod azt, hogy most a reklám alatt húzzák ki kislányok.
11: Az sem mindegy, hogy mikor reklámozzák, milyen körülmények között, illetőleg, hogy ugye szokták ez a felvezetés elhangzani, hogy 16 éven vagy 18 éven a gyermekeknek nem ajánlott a következő reklám, vagy olyan tartalomban adott esetben, illetve például azt se tudják, hogy interneten nyitólapon nem lehet alkoholt reklámozni. Tehát ha nagyisten véletlenül valaki rákatint egy adott oldalra, aki gyermek, ott nem lehet alkoholreklám. Az más kérdés, egy almenüpontban, mondjuk egy élelmiszer forgalmazással foglalkozó oldalon, természetesen almenüben lehet, de címlapon semmiképpen sem lehet
10: jelentem. De hát már híroldalakon is följön, hogy igyak sört, pedig életemben se ittam. Szóval, hogy azt gondolom, hogy miért nem mehetne föl egy gyerek is egy 16 éven alul gyerek egy hírportálra, és akkor ott is van. Ezeket ellenőrzik?
11: Pontosan ezt kell nekünk ellenőrizni, mert nem lehet. Tehát tényleg a 10x éves gyermekek olvasnak híreket, keresnek különböző tartalmakat. Egyszerűen az a cél, hogy ne is szembesüljenek ilyen reklámokkal, vagy legalábbis ne olyan egyszerűen, hogy mondjuk adokattintalak teljesen akár véletlenül egy adott oldalra, ott ne legyenek ilyen reklámok.
10: Aha. És mikor, ugye ez nem egy helyi, tehát nem egy hazai, hanem ez egy több országot átfogó kampány most?
11: Mindenhol szokták ezt vizsgálni, itt most mi kifejezetten ezeket vizsgáljuk, de egyébként olyanokon szabályok is vannak, amikre nem is gondolunk, hogy az is tiltott. Mondok egy teljesen egyszerű példát, amely valamely életveszélyes helyzetet ábrázol. Mondjuk egy biciklit akar eladni egy forgalmazó, és mondjuk a gyerek bukósisak nélkül 120-szal megy a lejtőn. Aha. Ez jogszabály által tiltott, hiszen egy veszélyes szituációt mutat be, adott esetben életveszéllyel is járhat, vagy súlyos sérülése, tehát például ilyen reklám sem lehet. De ugye egy természetkárosítás sem, tehát olyan reklám nem lehet, hogy mondjuk valaki vágja ki a fát az erdőben adott esetben.
10: Meg már dohányzási reklám se lehet, ugye, hogy dohányoznak.
11: Hát sőt, annak még sokkal-sokkal szigorúbb szabályi vannak. Ugye itt az ellenőrző hatóság nem az NKFH és a kormányhivatalok, hanem a szabályozott tevékenység felügyeleti hatósága. De nem véletlenül kerültek be azok a dohánytermékek forgalmazással kapcsolatos lehetőségek is egy külön szabályozás alapján, ugye a trafikokba, tehát azt már árusítani sem lehet, reklámozni semmiképpen se lehet. Szerintem még emlékszünk, amikor 20 éve futballcsapatok és Forma 1-es csapatok hatalmas üres betűkkel reklámozták a dohánytermékeket. Ez most már tilos, nem csak Magyarországon, hanem egész uniós szerte.
10: Az jutott eszembe most, hogy így beszélgetünk, hogy már én úgy látom, hogy a fiataloknál már nem trendi a cigaretta elszivogatása, hanem ezek a elektromos, én nem tudom meghatározni, minek nevezzem, de azt mondják, hogy ezek is nagyon károsak, de ezt még simán lehet reklámozni. Tehát ugye ma szó lesz majd, hogy a Nemzeti Bank felülvizsgál bizonyos szabályokat, tehát időnként felül kéne vizsgálni, mert már a lassan a cigaretta meg a pipa fölött elmúlik az idő.
11: Ettől függetlenül ezekre is van uniós szabályozás és magyar, igen, szabályozás, és ezeket ugyanúgy nem lehet reklámozni, ami dohányterméknek vagy dohányzást imitáló termékeknek minősül, tehát ezeknél ugyanezek a szigorú szabályok megvannak.
10: Aha. Tehát akkor mondjuk ez sem volt evidens, hogy alkoholtermékeket sem. Olyat, amiben akármilyen kevés alkohol van.
11: Teljesen mindegy. Ha az alkoholterméknek minősül a 0,5% mondjuk az alkoholtartalom, ez sem lehet.
10: De egy alkoholmentes sört már lehet.
11: Igen, adott esetben igen, de akkor fel kell tüntetni, hogy az alkoholmentes.
10: Igen, csak hogy én azt gondolom, hogy egy alkoholmentes sör elindítja a gondolkodást, hogy akkor kipróbálja a másik sört is. Mindegy, ez messzire visz. Nagyon-nagyon sok panasz volt ezzel kapcsolatban, hogyha jól tudom, tehát hogy az emberek is bejelentik, főleg ha tudják, hogy mi a szabály, nem?
11: Hát természetesen, és egyébként a leggyakoribb tényleg, amikor szülők az iskola mellett látják az óriás plakátokat, most tudjuk, hogy a plakátokra is nagymértékben fognak változni a szabályok, és folyamatban van a parlament előtt, én azt gondolom, hogy ez mindenképpen jó és dicséretes, de olyan konkrét esetet is tapasztaltunk egyébként, amikor az iskolának a kerítésére volt kifüggesztve egy alkoholreklám, mert valaki úgy gondolta, hogy majd ott reklámozza a szülőknek, gondolom, de ez is jogszabály ellenes. Illetőleg, ami még nagyon érdekes, kicsit morbid, de ez is fontos szabály, hogy kórházban például temetkezési szolgáltatást nem lehet reklámozni. Ez is előfordult adott esetben. Nyilván millió egy oka, szerintem érthető oka, hogy miért tilos az.
10: Igen, persze, de mondjuk most, hogy így mondtad, láttam ilyet egyébként kórházban. Ezt hogy tudjátok vizsgálni személyesen? A szakértők körbe mennek, vagy hogy?
11: Egyrészt igen, tehát a kormányhivatalok folyamatosan vizsgálják ezeket, ugye a szabadtéri reklámhordozókat, az internetet, könnyű, tévét, könnyű. Rádiót, de helyszínekre is ott esetben bemennek, illetve bejelentéssel élhetnek a fogyasztók, ilyen esetben ez nagyon gyakran előfordul egyébként.
10: És ezt akartam, hogy bejelentéssel élhetnek a fogyasztók, ahhoz meg tudnunk kell, hogy hol szabad és hol nem, ezért jó, hogy ezt most elmondtad. Mert ugye a gyerekeink védelme érdekében ez nagyon fontos. Hát szerintem ebből sokat tanultunk.
12: Facsipesz.
10: De nem engedlek el, mert azt ígértem, hogy az airfryerek világába is bepillantást nyerhetünk, mégpedig energiatakarékossági szempontból. Én megnéztem otthon, nekem állandóan készenléti gomb, tehát az világít. Most kihúztam a falból, most, hogy így erről beszélgettünk, vagy hogy erről terveztük a beszélgetést. Tehát, hogy, és nem tudom, hogy az egy ilyen sleepy üzemmódban van, vagy pedig sokat fogyaszt.
11: Elvileg az az előírás, hogy ilyenkor nem fogyaszthat sokat, tehát a készenléti mód. Nagyon szigorú, nem magyar, hanem uniós szabály vonatkozik, ráadásul rendelet, amely közvetlenül hatályos ugye a magyar és a többi Európai Uniós tagállamra nézve is, hogy milyen teljesítménnyel kell rendelkezni ezeknek készenléti állapotban. Hiszen pont az a cél, hogy ne fogyasszon sokat. És ahogy ez korábban megvolt a hűtőknél, mosógépnél, mosogatógépnél, az airfryerek egyre népszerűbbek, ezt szerintem mindannyian látjuk, és ezért fontos, hogy ezek se fogyasszanak akkor se sokat, amikor nem használjuk őket. Nyilván, amikor használjuk, akkor is vannak határok, de amikor készenléti üzemmódban van, akkor nem szabad, hogy sokat fogyasszanak. Tehát elvileg a jó típusú készülékek, amelyek betartják az uniós rendelkezéseket, azok nem fogyaszthatnak sokat készenléti üzemmódban.
10: Én amikor vettem, akkor még nagyon a kezdete volt, és akkor csak az volt, lebegett a szemem előtt, hogy nekem kell egy ilyen, és mennyibe kerül, nem néztem meg. Azóta nyilván a piac is kinyílt, változások is vannak. De én a műsor elején is azt mondtam, hogy egy hűtőt, nemrégiben mondjuk egy ismerősen vett egy hűtőt, és ki kötelező kiírni rájuk minden ilyen termékre, hogy milyen fogyasztási kategóriába esik. Az airfryeknél is van már ilyen előírás?
11: Ilyen még nincsen. Biztosok benne egyébként, hogy lesz. Ugye a hűtőknél is nagyon sok minden változott. Ez a színkód, az A, most már nem az van, hogy BB, A++, hiszen annyira bonyolult volt a sok A kategóriának, hanem az új szabályok alapján most már tényleg azért, hogy ABC alatt azt hiszem nem is lehet árusítani, vagy forgalomba hozni ilyet. Airfryeknél ilyen színkód még nincsen, de én ahogy ismerem az Európai Unió jogalkotását, biztos vagyok benne, hogy ezekre az új típusú népszerű termékekre is megalkotásra kerül majd ilyen
10: szabály. Tudom, hogy még zajlanak a vizsgálatok. Mi az általános tapasztalat? Nagyon sok, nagyon áraméhes van.
11: Nem, a tapasztalatok eddig pozitívak olyan szempontból, hogy negatívak az eredmények, tehát nem térnek el negatívan a jogszabályhoz képest. Azért előfordul. Amit itt érdemes, nyilván ezeket nem lehet aluljáróban vásárolni, de például az online rendelések során azért, főleg az online termékek tekintetében találtunk olyanokat, amelyek nem feltek meg az előírásoknak. És itt azért nagyon fontos a fogyasztói tudatosság, általában ez nem 200 forint egy termék. Tehát mielőtt ilyet vásárolunk, nagyon sok mindent hasonlítsunk össze, ne csak az árat, hanem a teljes teljesítményt, a méretet, hogy hány tálca van, hogy hogyan tisztítható az adott termék, és hasonlítsuk össze nyugodtan. Ma már rengeteg ilyen összehasonlító, nem csak ár, hanem egyéb termék összehasonlító internetes oldal is elérhető, ezeket érdemes megnézni.
10: És a nagy kínai marketplace-ek is árulják, tegyük hozzá, tehát még a Temun is tudsz venni ilyesmit.
11: Hát én mindig elmondom, hogy ilyen nagyobb értékű termékeket azért nem nagyon a harmadik országból rendeljünk, pláne online platformról, mert lehet, hogy az elállás jogunkkal nem tudunk élni, lehet, ha jó tájszavatosságunk van, nem tudunk felélni, és egyáltalán nem biztos, hogy megfelelnek azoknak az uniós szabályoknak, amelyek mondjuk egy uniós forgalmazás vagy gyártás esetén megvannak. Aha.
10: És az, ha kihúzza a falból az ember, nekem valaki azt mondta, hogy azzal, hogy megint bedugom és bekapcsolom, sokkal nagyobb áram felvétele van, tehát amit megnyerek a vámon, elveszítem a réven. Én ezt nem tudom, nem vagyok szakértő, én csak egyszerű háziasszony vagyok, de akkor ezek szerint megnyugodhatunk, mert nagyjából megfelelnek annak, hogy csekély fogyasztásuk van akkor, mikor sleepy üzemmódon vannak, tehát nem...
11: Így van, összességében szerintem megnyugodhatunk.
10: Mikor lesz ebből majd végleges eredmény? Egy-két hónap?
11: Szerintem őszelejére már várhatunk ezzel kapcsolatban eredményekre, úgyhogy mindenképpen tájékoztatni fogjuk a közvéleményt.
10: Mi is megígérem.
9: Facsipesz.
10: Az online játékokat is ígértem, és azért is téged foglak nyaggatni. Nem csak játék, hanem más történetek is vannak, mikor lemondhatatlan valami, de az online játékok az egyik legveszélyesebb csapat, mindenki szeret, azt gondolja legalábbis, hogy az megnyugtatja, pedig szerintem nem egy képernyő előtt, nem túl jó, de mindegy. Tehát, hogy az ember fölmegy valahova, letölti, online, ingyen játszik, és mindenféle adatot elkérnek, mert hogy innen tudják a kártyaadatainkat, és jó hiszemen kitöltjük. Aztán jön a fekete leves. Ez a hallgató is azt mesélte, hogy nem is tudom, már fél éve vonogatták, mikor valahogy neki föltűnt, hogy vonják a nyugodtan kölgéhez. Ez mégiscsak egy élő műsor. Szóval, hogy vonogatták tőle a pénzt, és mondta, hogy semmi baj, akkor lemondja, és nem szól otthon. Hát nem tudta lemondani. Ugye ez ilyen tipikus történet.
11: Hát az is tipikus, mert általában az, amit levonnak összeget, ez havi szinten nem egy hatalmas összeg. Általában 2-3 ezer forint. Azért az, hogyha már egy évre beszorozzuk a 12-re, két évre, azért az már húzósabb bármilyen háztartás számára, azt gondolom. Úgyhogy itt a trükk az, hogy ezek a, és nem csak játékokról beszélünk, hanem bármilyen applikációról, azt írják, hogy ingyenes, de mondjuk a játékon vagy applikáción belül további fizetést igényel mondjuk esetben. És amikor letöltjük, azt látjuk, hogy ingyen, jó, letöltöm, használom. Lehet, hogy ez egy tök jó applikáció, adott esetben még függőséget is okozhat, ez most megint más kérdés, ugye nem fogyasztóvédelmi kérdés, hanem akár egészségi kérdés is lehet, de mondjuk, hogy nem juthatunk tovább egy adott szinten, ahhoz már fizetni kell adott esetben. Vagy például ez a tipikus, mint sportmániás mondom, vannak a játékok, futballkártyák, amit megkapsz egy bizonyos szintig. De ahhoz, hogy te a legjobb játékosokat, mondjuk egy Szoboszlai Dominiket megkapja egy Leo Messit, ahhoz már fizetni kell, mert ha nem, akkor mondjuk 20-rangú magyar NB3-as játékosokat kapsz, nyilván ilyenek nincsenek benne, most csak túloztam, de az a lényeg, hogy ahhoz, hogy magasabb szintre juss, akár ilyen kártyákba, de akár egy kalandjátékban, hogy mondjuk következő szintet lép, vagy olyan zsákmány elemeket kapj, ami miatt aztán következő szintet tud lépni, adott esetben már fizetni kell.
10: Igen, fizetni kell, de például egy appot letöltök, és az ingyenes, akkor ugye tudják a bankkártya számomat, mert tudja a mobil szolgáltató, nem is a mobil szolgáltató, hanem a telefon gyártóm.
11: Hát így van, és az a legrosszabb eset, amikor arról se tájékoztatnak, hogy mondjuk egy időszak után nekünk fizetni kell. Itt, amit én elmondtam, ez még olyan szempontból általában jelzik, hogy nekünk ekkora összeget kell fizetni. Az a legrosszabb eset, amikor mondjuk egy havonta megújuló díj van, lehet, hogy a letöltés ingyenes volt, vagy alapösszeg, de mondjuk havonta azért fizetni kell, és ezért nem tudunk. És itt jön, amit te is mondtál konkrét eset, hogy folyamatosan figyeljünk mi a bankszámlánkat és a bankkártya és számlamozgásokat. Tehát ha havonta bejön olyan 2-3 ezres tétel akár, mivel nem tudjuk, hogy az hova ment, akkor tényleg jelezzük akár a bankkártya szolgáltatónak, vagy hát a bankunknak, vagy tiltsuk le azt az adott szolgáltatót, vagy érjünk a chargeback intézményével, mert tényleg az súlyos összeget jelenthet.
10: Szerencsére minden István a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvője is bejött, és már úgy kezdte, jó napot ért, hogy bólogatott, szóval, hogy ezek nagyon veszélyes dolgok, nem?
12: Igen, ezt a mintázatot mi is látjuk, ugye körülbelül hasonlót tudok elmondani. Nagyon sokszor az van, hogy egy harmadik országbeli eszmetlen, fantasztikus jó ajánlatot látunk, lecsapunk rá, és valójában ahhoz kapcsolódik egy nagyon hosszú, nem tudom, szerződési feltétel szabályzat, aminek a 22. oldalán nem olvassuk el, hogy egyébként, ha most szerződünk, és ezt megvásároljuk, ezt az árut, akkor egy olyan előfizetéssel is szerződünk, ami nem tudom, arra vonatkozik, hogy kinyithatunk egy oldalt mondjuk Ázsiában, vagy valami, aminek van egy rendszeres előfizetési díja. Amit mindenképpen szeretnék elmondani, hogy a bank, akit nagyon sokszor ilyenkor első lépésbe kárhoztatunk, mert észrevesszük ezt a előbb elhangzott, nem tudom, pár száz vagy pár ezer forintos havi díjat, postás ebben a történetben. Tehát, hogyha az ügyfél jóváhagyott egy szerződést, ennek a kvázi digitális bizonylata megjelenik a banknál, akkor a bank jóhiszeműen azt mondja, hogy ehhez az ügyfél jó hozzájárul. Tehát magyarul ezt a szerződést is föl kell mondanom. Ez abban az esetben, hogyha itt egy rossz hiszemű másik csapat állt az oldalon, akkor ez nagyon nehéz.
10: De a chargebackkel meg lehet oldani, nem? Csak a kérdés az, hogyha mondjuk fél éve fizettetik velem, akkor azt a fél évet már nem tudom visszahúzni.
12: Én azt mondanám inkább, hogy ha ezt nem tudjuk úgymond elintézni ezt a lemondást, akkor egyértelműen tudjuk jelezni a bankunknak, hogy itt a szándékunk ilyen kívül történő szerződéskötés volt, ezt mindenképpen felmondjuk, és innentől ez a teher lejön rólunk, tehát továbbiakban nem kell megfizetnünk.
10: Visszatérve arra, hogy nem tudjuk lemondani, ilyenkor mit kell tenni? Tehát nem lehet, de az is van, hogy nem lehet leiratkozni egy e-mailről, de ezek azért veszélyesebbek, akkor hova kell fordulni?
11: Hát először is próbáljuk valahogy felvenni a kapcsolatot mindenképpen a szolgáltatóval. De nyilván mi ezt meg tudjuk nézni adott esetben, ki az oldal, vagy az applikáció üzemeltetője, de én azt gondolom, ezt követően azonnal éljünk bejelentéssel a fogyasztóvédelmi hatóság felé, a bank felé is adott esetben. Tehát ne várjunk azért nagyon sokáig, mert azért általában látjuk, hogy nem az lesz itt most, hogy jó, persze, akkor természetesen megér a kedves ügyfélnek az igényét, és lemondjuk akkor a szolgáltatást, és ezután nem fogjuk vonni őket.
10: Egyébként most, hogy a Revolut már magyar leány, fióktelep lett, én is megkaptam az értesítést, hogy nekem már magyar bankszámlaszámom van, én még nem kezdtem hozzá ennek a felfejtéséhez, egyelőre csak tudom, de viszont kaptam egy értesítést, hogy a legmagasabb csapatba beraknak, ahol minden ingyen van 2 hónapra, és én azért nem mertem rákattintani, mert attól féltem, hogy akkor én nem olvasom el az ASF-et, és akkor majd végtelenítve vonják tőlem azt a nagyon drága csomagot, mert nem olvastam még végig, de azért, ha valaki fióktelep ilyet, ugye nem tehet meg.
12: Én azt gondolom, hogy tehát, hogy ha nem szándékozom valamilyen csomagot, szolgáltatást igénybe venni, akkor automatikusan természetesen ide nem sorolhatnak be. Azt mindenképpen ajánlom, hogy bármilyen szerződési feltételt, ajánlatot kapunk, az érintett fióktelep az digitálisan kommunikál, azt előzetesen olvassuk el, ne kattintsunk olyanra rá, de azt is el kell, hogy mondjam, hogy egy fióktelepnek is kell ügyfélszolgálata, magyar nyelvű ügyfélszolgálattal rendelkeznie, úgyhogy természetesen ezt a Revolut esetében is meg fogjuk tudni tenni, vissza tudunk kérdezni, olyan szolgáltatást pedig még egyszer ne vegyünk igénybe, amit adott esetben nem ismerünk, nem látunk át.
10: Értem, oké, köszönöm szépen.
9: Facsipesz.
10: Influencerekről már többször beszélgettünk ebben a műsorban, sose gondoltam volna, amikor elindult ez az influencerkedés, hogy a fogyasztóvédelemnek nagyon is a fókuszába fog kerülni, és arra se gondoltam, hogy már azt tudom, hogy az emberek ügyesek, meg okosak, és hogy mindent kitalálnak, de arra se gondoltam, hogy az egyik legnagyobb veszélyt pont az influencerek okozzák a mai digitális világban, pedig de, és ezért most már tényleg Európára, sőt azt hiszem, az világra kiterjedően most megpróbálnak rendet rakni, jól gondolom?
11: Hát jól gondolod, és muszáj, és csak egy konkrét példát hadd hozzak, ugye egy hónapja ért véget a labdarúgó világbajnokság, igen, és az alatt mutatták az én lányaim egy influencert, most meg nem mondom a nevét, akinek 150 millió követője van a világon, és annyi kb. Az influencer tevékenysége, mondjuk a VB alatt ennyit látta, hogy elment egy meccsre, útközben beszélgetett a szurkolókkal, megmutatta a meccset, a VIP-be iszogatott, és ennyi volt, és ezt követték 38 millióan éppen abban a pillanatban, amikor én ránéztem. És ezzel persze nincs is baj, ez egy szabad lehetőség, akkor van baj, amikor valami fogyasztói interakció társul ehhez. Mondjuk ő reklámoz valamit, amit ő kap nyilván azért, mert ő egy influencer, és mondjuk úgy tünteti fel, hogy imádja azt az innivalót, azt az italt, vagy azt az ételt. Közben lehet, hogy ez nem a saját véleménye, még lehet, hogy szeretheti is azt a terméket, de ő ezt cserébe kapja valamiért, vagy pénzért, vagy terméket kap, stb. Tehát ez a reklámnak minősül. És erről tudnia kell a nézőknek, a fogyasztóknak, hogy ő reklámoz. Ugye erre vonatkozóan vannak uniós, nem csak uniós, hanem unión kívüli ellenőrzések is, és amiről itt említettél, ez az úgynevezett ICE-PEN, ez a Nemzetközi Fogyasztóvédelmi Szervezet vizsgálta egyébként összesen 20 fogyasztóvédelmi hatóság 228 influencer tevékenységét, részben ebből a szempontból, hogy ő feltünteti azt, hogy az reklámnak minősül, vagy fizetett promóciónak.
10: És mire jutottak? Szomorú.
11: Szomorú, így van. Egyébként kb. Az összes influencer 1/5 volt, aki megfelelően feltüntette ezeket. Egyébként kb. Minden második feltüntette valahogy, csak elbújtatva a posztban mondjuk adott esetben.
10: Ez olyan, vagy... ez olyan, mint régen, amikor pont a Nemzeti Bank büntetett azért, mert a teljes hiteldíjmutatót olyan tévékbe is elfelejtették, vagy úgy eldugták, hogy nem tudta az ember, pedig az a mennyi az annyi.
11: Hát persze, vagy például az, hogy mondjuk itt 50 hashtaget feltesz egy poszt alá, és a 47. az, hogy reklám, odáig azért általában nem jut el a fogyasztó, vagy adott esetben a gyermek. És hát a másik probléma, hogy ezek most már nem csak reklámoznak termékeket, hanem önmaguk is árusítanak termékeket.
10: Kereskedőnek képzelik magukat, jogosultság nélkül,
11: így
10: nem?
11: Van, tehát sokszor nem minősülnek ők kereskedőnek, ilyen szempontból jogilag, ők nem egy vállalkozás, hanem magánszemélyként adnak el termékeket, ezt nem tüntetik fel, és azokat az egyébként szigorú fogyasztóvédelmi szabályokat sem, amit neki fel kellene tüntetni.
10: És nem is tartják be, mert miért tartaná be, ha ő törvényen kívül van, nem ez
11: hát
10: a legnagyobb probléma.
11: Pontosan, és én ezt a példát szerintem már elmondtam, de lehet, hogy vannak új hallgatóink is. A tavalyi év során egy olyan influencerrel szemben jártunk el, aki étrendkiegészítőket árusított, ő a zsírpusztító szérumot egyrészt reklámozta, másrészt pedig árusította. Ő kalória királynak hívta magát, én csak kamu királynak, mert semmi fajta tájékoztatási, egészségvédelmi és egészségbiztonsági szabálynak sem felelt meg, amellett, hogy adót sem fizetett, és egyéb jogszabályi problémák is adódtak. Viszont olyan fogyasztói széleskör követte őt és vásárolt tőle, hogy ez fogyasztók széleskörét érintett, és ezért kellett fellépni az NKF-nak, nagyon súlyos bírságot kapott, meg forgalmazást, eltiltást, meg elkobzást adott esetben, de ezekkel nagyon vigyázni
10: kell. És a bajta, az már nincs kamukére.
11: Azokra a termékekre igen, illetve részben kivonult Magyarországról, és most már a Hollandiában árusít, de azért mivel nyilván online világról van szó, és egy nagyon népszerű közösségi média platformról, ez elérhető továbbra is Magyarországon, tehát aki nagyon akar, az tud tőle vásárolni, sajnos még most.
10: Tehát akkor azért hogyan védjük meg magunkat, nem túl célszerű influencertől bármit is vásárolni, ezt ki lehet mondani, mert nincs mögötte az a apparátus, az a hatóság, az a védelem, inkább azt mondom, hogy nekem az a fontos, ami miatt biztos lehetek abban, hogy minden korrekt, ugye?
11: Ez pontosan így van, tehát se influencertől, se közösségi médián keresztül ne nagyon vásároljunk, hiszen nem tudjuk, hogy az a másik fél az most vállalkozásként árusítja, vagy magánszemélyként. Ha magánszemélyként, akkor a fogyasztóvédelem nem tud segíteni, a fogyasztói jogok nem jönnek be, nincs szavatossági jótállás, nincs elállás, semmi. Tehát ha mi konkrétan akarunk valamit vásárolni, és mondjuk neten akarunk vásárolni, nézzük körül a honlapokon, hasonlítsuk össze az árakat, és ott vásároljunk egy legális kereskedőtől, akivel szemben fel tudunk lépni, ha ne adj Isten probléma van a termékkel.
10: De az veszélyes, amit mondtál, hogy hasonlítsuk össze az árakat, mert szerintem ezek olcsóban árulnak, és sok ember azért fókuszál, csőlátása lesz.
11: Így van, és nem is csak az árakra gondolok, tehát összehasonlítunk minden termék, így tulajdonság, van. Fogyasztói kommentek, nézzük meg, hogy elérhető-e a cég, cégnév van-e, székhely, telefonszám, stb., mert ezek mind tudnak nekünk segítséget nyújtani, hogy megvédjük önmagunkat.
10: Meg szerintem az a legjobb, csak az a baj, hogy a fiatalok azok, akik nagyon rá vannak kattanva az influencerekre, te is mondtad, hogy a lányaid, te, hogy nézed, nyilván hivatalból nézed.
11: Hát részben ez meg annyira felgyorsult a világ, emberek, bármilyen reklám egyébként fölugrik mondjuk a neten, nem is kell, hogy influencer legyen, nem gondolkozunk hosszan. Tehát itt nem az van, mint a boltba elmegyünk, és akkor nézzük, hogy három dolgot összehasonlítunk. Jön egy jó ajánlat, azonnal rákattintunk, hiszen könnyű, egyszerű, kihozzák gyorsan adott esetben, és lehet, hogy itt van a baj, egyéb probléma is lehet bankkártya adatok megadásával összefüggésben. Szóval ezért kicsit le kellene lassulnunk, amikor bármit vásárolunk, és a tudatosság az nem csak azt van a tudatosság, hogy mit vásárolunk, hanem hogy megfontoltan is vásárolunk adott esetben, nem kell ennyire sietni szerintem.
10: Szerinted ezzel a nemzetközi akcióval most azért jobban be lesznek határolva, tehát jobban tartanak, megbírságolják őket, sok pénzt kell fizetniük, mert az talán visszatartó erő lehet.
11: Adott esetben lehet bírság is, egyébként a GVH-nak is, a Fogyasztóvédelmi Hatóságnak is voltak ilyen eljárásai, ott kötelezettségvállalások születtek, de külföldön tudom, hogy nagyobb bírságösszegek is kiszabásra kerültek, tehát ez visszatartó erővel rendelkezhet mindenképpen.
10: Aha, nekem csak az jutott eszembe, hogy nem csinálják a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságok, úgy csinálnak ugyanolyan TikTok videókat is, megírják, hogy ez meg ez, től ne vásárolj. Na mindegy, jó. Köszönöm szépen meg azt is, hogy eljöttél, majd folytatjuk legközelebb, tudom, hogy menned kell, viszont még minden István itt van, és most őt fogom nyúzni. Mindjárt folytatjuk.
9: Facsi Pesz.
10: Mondtam egy jó hírt a műsor elején, de már azt a múlt héten annyira örültem, mert a múlt heti műsorban is beígértem, de ez nem sikerült, hogy csökkentek a kötelező gépjármű felelősség díjai, de mindösszesen 5%-kal, én megmondom őszintén, észre se vettem, aztán utána néztem, mikor a témákról beszélgettünk. Szóval meglehetősen csekély módon, viszont ami a rossz hír, az az, hogy miután tényleg nagyon megemelkedett az autóalkatrész díja is, a munkadíj is, nagyon sok pénzt fizettek ki a biztosítók, mindebből következően biztos vagyok benne, hogy jövőre nagyon durván meg fognak emelkedni a KGFB díjak.
12: Hát én azt mondanom, hogy most szerintem örüljünk ennek, főleg azok az ügyfelek jönnek, akik azt mondják, de hát nekem nem is így volt, most lesz a kötelező évfordulóm, én a drágulást érzem. Szerintem most ez egy lehetőség ebbe a pillanatban megnézni akár az online-nal kuszunkkal, akár hagyományos módon biztosítás közvetítőkkel, hogy mi a piaci ajánlat, mert valóban Budapesten ugye azért egy picit kisebb mértékben, hogy csak 3,1%-kal csökkent az előző év első negyedévéhez képest a díj, de vidéken mondjuk akár 4,8%-kal, ebből jött ki a 4,7%-os esés. A másik oldalt valóban egy 11,8%-os kárkifizetés növekmény van, drágultak az alkatrészek, károk is lehet,
10: nagyon másképp alakultak. Nagyon durván drágultak.
12: Amit megemlítettél, az egy nagyon érdekes mutató. A Nemzeti Bank azért publikálja a verseny élénkítése, az ügyfelek tudatossága érdekében ezt az indexet, hogy összetudjuk vetni azt, hogyha levonja a Nemzeti Bank a különböző adó hatásokat a biztosítóknál, illetve a kárkifizetéseket, akkor mennyi a tényleges index, hogyan alakulnak tényleges a díjak. Most ez a szám azt mutatja, tulajdonképpen 10 évre visszamenőleg nézzük már ezt a mutatót, hogy 2016 első negyedévéhez képest gyakorlatilag az index 111%-on van, tehát összesen 11% az elmúlt 10 évben a gyarapodás. Valóban ez egy kérdés, hogy ez ebben a mostani kielezett versenyben ez tartható-e, vagy lesznek olyan piaci szereplők, amelyek adott esetben díjat emelnek, de azért egy szempontot még hadd tegyek hozzá. A kötelező gépjármű biztosítás az egyfajta kaputermék, egyfajta kopogtató termék, és azoknak a biztosítóknak, akik mindenfélét árulnak, ez egy nagyon fontos, de csak az egyik terméke. Lehet, hogy az is egy szempont lehet egy üzletpolitikában, egyes szereplőknek, hogy kicsik és nőni akarnak, és finanszírozza ezt a tulajdonosuk, vagy másoknak az is lehet, hogy jó, most a kötelező tényleg egy picit üzletpolitikailag kevésbé profitábilis, de lehet, hogy egy lakásbiztosítást el tudok adni mellé, vagy akár egy élettel is
10: ügyfelet
12: kínálni. Tehát nagyon sokféle üzletpolitikai szempont van, úgyhogy én azt mondom, hogy ne ígyunk még előre a medve bőrére, viszont ha van kedvező ajánlat, azt nézzük meg. És még egy szolgálati közlemény, annak ellenére, mert ez bennünk van azért ez az érzelmi dolog, hogy hát nem érdekes, hogy mennyi a kötelező, meg ki, kinél vagyok, mert úgyse nekem fizeti, hanem a harmadik fél károsultnak, ha baj van. De ez nem így van. Nagyon fontos, hogy milyen a szolgáltatási minősége, megkapom-e én ügyfélként a csekket, vagy a digitális értesítést értesítenek az évforduló időben, fölveszi az ügyfélszolgáltató telefon. Tehát annak ellenére, hogy van egy harmadik fél, mégiscsak engem szolgál ki ügyfélként a biztosító, tehát a szolgáltatás minősége is döntsön a választásnál, ne csak a díj.
10: Hát pedig csak a díj dönt, úgy nagyon úgy tűnik a magyaroknál, és ezért is vannak ugye olyan portálok, ahol össze lehet hasonlítani az almát a körtével egyébként, meg azt csinálják a biztosítók a KGFB-vel, hogyha nem akarják, hogy én kuncsaftjuk legyek, akkor olyan durva ajánlatot tesznek évfordulóra, de valami olyan durvát, hogy az ember sikítva menekül, és akkor már is megszabadult attól, aki idősebb esetleg, de egyébként 65 év felettiek egyre többen érzik azt, hogy akár bónusz 10-ben vannak, akár nem, tehát nem volt balesetük, lögdösik kifele a biztosítók őket, úgyhogy talán nem ártana majd egyszer ezt is vizsgálni, ezt majd csak úgy zárójelbe teszem.
12: Igen, hozzá. A másik oldalon viszont nekünk meg ott van a választás szabadsága, tehát hogy
10: igen.
12: Akár ha bárki...
10: Jó, de nem jól esik, mikor kapsz egy eddig, mit tudom én, 80 ezer forintos éves díj helyett 360 ezeres ajánlatot, mert elgondolkozol, hogy hány éves vagy, hogy mit csináltál, hogy miért lettél másodrangú vagy tizedrangú.
12: Lehet, hogy itt azért az van, hogy akár egy kisebb szereplőnél egy egyedi, nagyon rossz év, egy kárstatisztika, egy jeges évszak, vagy egy viharkár, amit letarolta az autókat, stb. Ez adott esetben problémát jelenthet, tehát nagyon sok minden van emögött, viszont az, hogy van verseny, és most ezek a számok ezt bizonyítják, az azt is mutatja, hogy találhatok más biztosítónál, és ha nem vagyok megelégedve, akár a harmadik fél károsult nekem telefonálgat egy kártérítés után, stb., akkor mondhatom azt, hogy köszönöm szépen, én meg akkor átmegyek egy
10: másik. Tényleg jók ezek az összehasonlító összehasonlítási lehetőségek, azt gondolom, mert akkor tényleg mindenki dönteni tud, és hogyha már összehasonlítás meg kalkulátor, akkor ugorjunk is át a másikra. Ugye a nyugdíj kalkulátor, egy nyugdíj megtakarítási kalkulátor is elkészült, és ezt azért tartom fontosnak, mert az utóbbi időben, tehát azt hiszem 10 éve nyomják mindenütt, tévében, rádióban, minden eszközzel, hogy takarítson meg, mindenkinek legyen nyugdíj, valamilyen nyugdíj megtakarítási formája, a pénze, mert eljön az az idő, mikor megkapja a nyugdíját, és lehet, hogy az borzasztó kevés lesz, és talán mostanra már eljutottak a fiatalok is tudatosságba odáig, meg a középkorosztály is, hogy fontosabb állt számukra, mert hogy nagyon úgy tűnik, hogy egyre többen érdeklődnek a különböző nyugdíj megtakarítások iránt. Ezt jól érzem, István?
12: Igen, 1,1 millió tagja van a nyugdíjpénztáraknak, és miközben az előző években azt láttuk, hogy egy stagnálás vagy egyenesen enyhe csökkenés történik, most ez a trend megfordult, a nyugdíjpénztáraknál egy enyhe növekedés indult, és a másik lábat is, hogyha megnézzük az egészségönsegélyező pénztárakat, ott pedig egy egyértelmű kiugrás van. Tehát az emberek mind az egészségük, mind a nyugdíjuk iránt elkezdtek érdeklődni. Én azt tudom mondani, hogy ha csak fiatalként egy érvet kéne mondanom egy mostani munkaerőpiacra belépő fiatalnak, hogy nagyon hektikus a világ, lehet, hogy nagyon gyorsan elveszíti az ember az állását, lehetnek olyan évek, amikor adott esetben nem olyan jól tud keresni, tehát ha már a munkaerőpiacra belépve van egy jó állás, akkor érdemes félretenni az idős évekre, még akkor is, hogyha ilyenkor azt érzem, hogy fiatalként, hogy hol van az még, annyi mindent kell megvennem, még meg kell házasodnom, autó, lakás, stb. Én azt mondom, hogy egy nagyon kis összeggel már, hogyha 20-25 éves korunkban elkezdünk megtakarítani, akkor nagyon jól járunk, és fiatalként az idő nekünk dolgozik, ahhoz képest, mint hogyha 40-45 évesen kezdünk el takarékoskodni, számokat is tudok erre mondani.
10: Jó, majd mindjárt csak azt akartam mondani, hogy az nem elhanyagolható, nagyon lényeges dolog, hogy ez örökölhető, tehát, hogy nem vész el az a pénz, amit beletoltunk, mert ha meghalunk, akkor nem kapunk nyugdíjat, de a nyugdíj megtakarításunkat az örökösök megkapják, és azt hiszem ez az, amit sokan megértettek.
12: Ez a kulcs szó. Ez a mi pénzünk, tehát az ügyfelek saját pénze. És ha olyan szerencsés esetben, hogyha valakinek ez nyugdíjas korában sem kell, akkor mindenki kedvezményezettet, családtagot vagy bárkit meg tud nevezni, akár több kedvezményezettet is, akár azt is pénztári szabályzattól függen lehet kérni, hogy ketten kapjuk mondjuk a párunkkal a nyugdíj járadékot. Tehát nagyon sokféle variáció lehetséges. Hogyha egy-két számot mondhatok, ha valaki, mondjuk vegyünk egy 100.000 forintos havi járadékot, ami azért az állami nyugdíj mellett lehet, hogy egy szemmel látható összeg már, és ha valaki ezt 20 éves korában elkezd erre gyűjteni, akkor elég neki havonta 10.500 forintot félretennie, hogy legyen meg 20 éven keresztül a 100.000 forintos fix nyugdíj megtakarítás. Most nominális értékről beszélek, lehet, hogy az addira kevesebbet fog érni. Ha valaki ezt csak 40 évesen teszi meg, akkor 28.500 forintot kell havonta félretenni, és nem is csak arról van szó, hogy eltelt az idő, és későn ébredtél, barátom, és későn kezdtél megtakarítani, hanem az idő abból a szempontból is a fiataloknak dolgozik, hogy a befizetendő tőke mellett óriási arányban az adó jóváírás, amit évente meg tud kapni a megtermelt munkahelyi bére mellett, és vissza tud igényelni, illetve a pénztári hozam is.
10: Ezt akartam mondani, hogy de a hozamok is azok nagyon szerte ágazóak, én most utána nézegettem, tehát van olyan nyugdíj, önkéntes nyugdíjpénztár, ahol több volt a hozam, volt a kevesebb, sőt volt, ahol semmi nem volt, viszont elvitték a költségeik.
12: Egy átlagot tudok mondani, a nyugdíjpénztári szektor átlagban az elmúlt 10-15-20 évben 2-3%-kal megvelte az erre az időszakra számított inflációt, tehát reál hozamot termelnek a pénztárak, ez az egyik. A másik, hogy az összes nyugdíj kategória, az összes nyugdíjcélú öngondoskodási forma közül ez a legolcsóbb, mert a másik oldalon 1% alatti a működési, vagyonkezelési
10: költség. De ez is különböző. Ez vannak is átlag, amit mondtál.
12: Vannak különbségek, és pont erről szól ez a nyugdíjpénztári kalkulátora.
10: Ezt akartam mondani, hogy akkor hogy lehet okosan nyugdíj, meg várjál még egy kérdés előtte, hogyha én nekem mondjuk van egy ilyen önkéntes nyugdíjpénztári számlám, de látom, hogy a másik jobban teljesít, én akkor simán át tudok ugrálni, akár minden évben, vagy akár minden hónapban, vagy hogy van ez?
12: Átléphetek, ennek nagyon kicsi pár ezer forintos költsége van, azt kell megnézni, hogy amellett, hogy egy átlépési költség van, ezeket az eszközöket értékesíteni kell, amiket fialtatok ilyen az előző pénztári portfólióban.
10: Mi a előző, mert hogy itt mögötte befektetések.
12: Mögötte befektetések vannak, különböző eszközök, attól függ, hogy milyen portfóliót vagy portfóliókat váltottam, és célszerű átgondolni, hogy amikor az új pénztárban belépek, akkor miért választok. A kalkulátorunk két gondolatot ölel föl. Az egyik, aki azt mondja, az a tag, hogy nekem ennyi van, ennyit tudok havonta befizetni, nosza számíts ki kalkulátor, hogy mennyi lesz a
10: tehát
12: mennyi
10: lesz beütöm, a teljes. Hogy havi 10.000.
12: Én ennyit tudok félretenni, tagként, ügyfélként, mennyi lesz a x év után, megmondja, hogy hány év van még hátra, hány éves vagyok, melyik portfóliót választom, van esetleg más nyugdíj megtakarításom, és minden egyes magyarországi működő pénztárnál az előző évek hozamait is figyelembe véve, a Nemzeti Bank elvárása szerinti 3%-os inflációval számolva, meg fogja mutatni, hogy x pénztárnál ennyi lesz, barátom, xy-nál ennyi, egyértelműen látni fogom. Tehát az egyik, hogy mennyit tudok félretenni. A másik gondolkodás, és ezt is tudja a kalkulátor, hogy mennyit szeretnék. Azt írom be, hogy én szeretnék 24 millió forintot, mert 20 éven át szeretnék havi 100.000 forintos megtakarítást, akkor kiszámolja pénztári portfóliónként nekem a teljes magyar palettán, ügyfélként, tagként, hogy itt ennél a pénztárnál ennyit kell befizetni, annál a pénztárnál ennyit. Portfóliónként is, tehát részvényportfóliót, kockázatosan.
10: Tehát nem elvárható, hogy én értsem ezeket a portfóliókat, mert ahol én vagyok, ott is azt mondják, hogy a kicsi kockázatú, a közepes vagy a nagy kockázatú akarom betenni. Hát mit tudom én?
12: Erről van szó, ezért a te kalkulátorod is ez a nyugdíjpénztári kalkulátor, mert minden egyes lépést nagyon egyszerű, magyarázó részletekkel, fogalmakkal, definíciókkal egészítettünk ki. Tehát ez a pénztár azoknak szól, akik soha nem akartak professzionális befektetők lenni.
10: Nem, máshoz értenek.
12: Sőt, még egy érvet hadd mondjak a pénztárak mellett, az egész pénztári előtakarékoskodás erről szól. Itt nem kell előre eldöntenem dolgokat, hanem rábízom tagként a pénzemet egy professzionális pénztárra, aki professzionális vagyonkezelőkkel ki tudja hozni ezeket a jó hozamokat, amik az elmúlt évtizedekben is megjelentek.
10: Azért kettő dologról nem beszéltünk. Az egyik az, hogy nem, hogyha valakinek nincs állás, akkor is fizethet, tehát nem függ a kettő össze. Tehát ha én nekem nincs állásom, de úgy döntök, hogy megér havi 10.000 forintot, akkor továbbra is fizethetem, nem szakad meg. Ugye jól tudom?
12: Így van. Sőt, ha ne adj Isten, előfordulhat az, hogy átmenetileg nem tudom fizetni, akkor a jelenlegi megtakarításom hozamaiból le tudják vonni, mint hogyha egy minimál pár ezer forintos tagdíjat számítanak a pénztárak. Ha ezt sem tudom teljesíteni, akkor ez átmenetileg megoldható úgy is, hogy esetleg az előző hozamokból valamennyi levonást.
10: A másik az, hogy nincs felső korhatár. Tehát én nyugdíjban megyek 65 éves koromban, és most 68 éves vagyok, akkor én 3 éve fizettem, nem a Dunába öntöttem vizet, tehát nem vizsgálják fölül, hogy te már túl koros vagy, nem kötelező kivenni, vagy hogy mondjam, felhasználni.
12: Rengeteg lehetőségem van azt követően is, hogy elértem a nyugdíjkorhatárt, vagy nyugdíjas jogosultságot.
10: Főleg a nők 40-nel nyugdíjba megyünk, nem 65 éves, nem fiatalabban.
12: Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy bármiféle nyugdíjról beszélünk, tehát rokkan nyugdíjtól kezdve, özvegy nyugdíj, vagy nem tudom milyen nyugdíjfajták léteznek, bármelyiket elértem, mindig tagként ott van a lehetőség dönteni arról, hogy ha olyan szerencsések vagyunk, hogy meg tudunk élni másból, akkor adott esetben nem kell hozzányúlni, vagy még lehet továbbra is teljesíteni pénzt, az is lehet, hogy csak egy részét kivenni, vagy járadék formájában valamekkora összeget kérni. Az is
10: de
12: lehet,
10: mindig mi döntünk, hogy melyik az a pillanat, amikor visszakérjük a pénzeket.
12: Mindig a pénztártak dönt, kérhetem tagként egy összegben is, járadékként is, két főre szóló járadék, kérhetem határozott időszakra, hogy én azt mondom, hogy 20 év alatt szeretném az egészet megkapni, kérhetem úgy is úgynevezett biztosítási járadékként, hogy nem tudom megmondani, élethosszig szeretném kérni.
10: És ezen is mindig lehet változtatni, tehát az élethelyzetem változik, akkor változhat ez.
12: Hát kivéve, hogyha már fölvettem a pénzt, akkor már nem tudok változtatni.
10: Viszont ugye, ha jól emlékszem, a tavalyi évben a Fidesz egyik utolsó cselekedeteként felszabadította, nyilván az volt a cél, hogy kiszipkázzák innen a pénzt, de mindegy, hogy a tartozásainkat, a banki és a lakástakaréki tartozásainkat kiegyenlíthetjük, vagy egy részét visszafizethetjük a önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításainkból. Nem tudom, hogy nagyon sokan felhasználták-e, de a kérdésem az, hogy sokan felhasználták-e, illetve mi ennek a következménye egy megtakarítóra. Tehát van-e hátránya?
12: Nem használták föl sokan, a várakozásokhoz képest kevesen vették ki ingatlan célra a nyugdíj megtakarításokat.
10: Ugye törlesztésre lehetett.
12: Ugye igen, lakáshitel, törlesztés lakás célra, lakásfejlesztésre. Az előzetes becslések ugye 360-300 milliárd forintnyi kivétről szóltak, ez kevesebb lett, vagy körülbelül 200 milliárd lett, tehát a tagok nagyon-nagyon jelentős hányada úgy döntött, hogy nem nyúl ehhez a pénzhez, és a másik oldalon a megképződött hozamok, a befizetések, az adójóváírások, ezek ezt ellensúlyozták, tehát gyakorlatilag a pénztárak a megszokott módon tudtak működni. Azt kell, hogy mondjam, hogy unalmasan fialtatták tovább a tagoknak a vagyonát, és az előbb említett nagyon jó hozamokat érték el. Egy pillanatra még visszaugrok arra, hogy milyen nagy szerepe van az adójóváírásnak és a hozamnak. Az előbb említett példánál, ennél a 20 éves fiatalembernél az összes nyugdíj célú előtakarékosságnak a kétharmadát a hozamok és a az adójóvárás termeli ki, ezért mondtam, hogy az idő a fiataloknak dolgozik, a 45 éves, 40 éves úriembernél vagy hölgynél, aki akkor kezd megtakarítani, neki viszont a tőkének a felét kell befizetnie, mert a maradékot tudja csak a hozam és az adójóvárás termeli, ezért jó fiatalon már elkezdeni.
10: Lehet, de azért az emberekben elevenen él, amikor nem az önkéntes, hanem a másik nyugdíjpénzteli megtakarítások, hogy mondjam, beleolvadtak az államkasszába, és most akkor finoman fogalmaztam. Szóval, hogy itt mik a biztosítékok, a Nemzeti Bank felügyeli ezeket? Vagy hogy, tehát mi a biztosíték, hogy holnap után ezt is nem szüntetik meg?
12: Ugye az egy elég speciális helyzet volt, ez a másik pillér, ez a magánnyugdíjpénztár, ami azért az állami társadalombiztosítási rendszer, hát, hogy mondjam, egyfajta kiegészítője volt, vagy alternatívája
10: hát
12: volt.
10: De Angliától elkezdve mindenütt így működik.
12: Ehhez képest az önkéntes nyugdíjpénztár az első pillanattól fogva, első perctől fogva az utolsóig az a tagok saját pénze, ahhoz senki nem nyúlhat hozzá, nem nyúlhatott és nem is nyúlhat hozzá. A Magyar Nemzeti Bank annyit tesz ehhez a polgárjogi alapvetéshez képest, tehát ilyen nem fordulhat elő, hogy ezeket az önkéntes nyugdíjpénztári pénzeket bárki megkérdőjelezze. Mi pedig annyit teszünk hozzá, hogy ezeknek a biztonságos működéséről, a megfelelő feltételeinek az ellenőrzéséről gondoskodunk. A jó hír az, hogy mind a két pénztári ág, az egészségpénztárak és az önkéntes nyugdíjpénztárak működésüket tekintve is pozitív szaldóval, milliárdos nyerességgel.
10: Vannak olyan egészség- és nyugdíjpénztárak, amelyek kötődnek valamilyen céghez, például a MÁV-nak van ilyen önkéntes, most hirtelen ez jutott eszembe, de van még sok. Ezekbe is szabadon bárki becsatlakozik, akkor a belügynek van, vagy rendőrségnek van különkéntes, most hirtelen ez jutott eszembe, de van még sok. Ezekbe is szabadon bárki becsatlakozik, akkor a belügynek van, vagy rendőrségnek van külön. Tehát, hogyha én úgy látom,

0: nem csak kalkulátora van, hanem minden évben közzé tesszük, hát ezt kiegészítve a költségeket, tehát működési egyéb költséglevonásokat is egy nagyon egyszerű táblázatba, és az elért hozamokat is. Mindig a hosszú távú teljesítményt nézzünk meg, ne egy évet, és érdeklődjünk akár az adott pénztárnál, Nemzeti Bank ügyfélszolgáltánál.
1: Neked van egyébként nyugdíj pénztári megtakarítás?
0: Természetesen van, és hála jó Istennek, én elég fiatalon elkezdtem, azt kell, hogy mondjam.
1: És váltottál pénztárat az idők során?
0: Nem, viszont egy jó stratégiát mondjak, és ez szerintem egy általános élet bölcsesség, a sok-sok fiatal évünk alatt, mindenki fiatal, de a sok-sok fiatal évünk alatt,
1: amikor még fiatalok vagyunk,
0: akkor a kockázatos portfólió adott esetben az magasabb hozamot hozhat, tehát hogy egy picit magasabb részvényhelyet választunk. Amikor viszont közelítünk már, pár évre vagyunk a nyugdíjtól, akkor már a vagyon bebiztosítása a cél, akkor esetleg érdemes átgondolni, hogy egy ilyen biztonságosabb, akár állampapírt, egyéb biztonságos kötvényeket tartalmazó portfólióra váltsunk át, ott már nem a kockázatvállalás a cél, hanem az elért vagyon nyugalomba helyezése.
1: Utolsó kérdésem, szerintem már oda-vissza végig beszéltük ezeket a nyugdíjpénztárakat, hogy ugye azzal kezdtük, hogy egy jó kis kalkulátor készült el. Ezekben benne van-e az a zárt körülön működő kis, tehát kapunk-e arról információt, hogy ez hiába teljesít jól, illetve nem tudsz belépni?
0: Valamennyi hazai nyugdíjpénztárnak ott
1: van. Hány nyugdíjpénztárunk van?
0: Ez most körülbelül 30 pénztár, azért egy folyamatos
1: változás?
0: Konszolidáció zajlik a piacon.
1: Tehát
0: vannak olyan pénztárak, amelyek beolvadnak, vannak, amelyek nagyok, de én azt gondolom, hogy akár egy pár ezer fős pénztár, amelyek jó teljesítményeket tud hozni, ő is ezt többek között azért tudja elérni, mert nagyon professzionális vagyonkezelő.
1: Tehát olyan nincs, hogy van egy nyugdíjpénztár úgy szűnik meg, hogy egyszer csak megszűnik, és mi megfuthatunk a pénzünk után?
0: Ezek a nyugdíjpénztárak jellemzően beolvadásokkal, fölvásárlásokkal alakulnak át, ami azt jelenti, hogy egy még nagyobb szereplő
1: kishalakat megeszik a nagyhalak, itt tanultuk.
0: Egy nagyobb szereplő részeseivé válunk. Nagyon szeretném ezt a részeseivé válunkot aláhúzni, és a pénztárnak a tulajdonosai, azok mi vagyunk. Nem a munkáltató, nem a bank, nem a biztosító,
1: hanem vagyunk.
0: Tagok. A tagok azok taggyűléseken, vagy közgyűléseken, résztaggyűléseken vesznek részt, és mi döntünk a pénztárról.
1: Hát szerintem ennyit ember nem beszélgetett a nyugdíjpénztárakról, legalábbis mi még biztosan nem, de én nem érzem ezt hiába valónak, sőt azt gondolom, hogy sok mindent megtanulhatunk. Én már több mint 20 éve tag vagyok, és most jöttem rá egy csomó mindenre. Remélem a hallgatóknak is segítettünk ezzel. Minden Istvánnak, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjének köszönöm, hogy eljött, és ilyen türelmes volt. Folytatjuk majd legközelebb, mert elvárunk természetesen máskor is, mert hogy az időnk véges, legalábbis a műsoridőnk, az biztosan, mert hogy ezzel a végére értünk. Bicó Tomival készítettem a mai műsort is, csak úgy, mint máskor. Nevében is köszönöm mindenki figyelmét, Törtei Takács Krisztát hallották. További kellemes napot, jövő héten ugyanebben az időben várom Önöket. Viszlát!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Közzétették az augusztus 20-ai állami ünnepség hivatalos programját. Busz tragédia, külön gépet küld Magyarországra a lengyel miniszterelnök. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Közzétették az augusztus 20-ai állami ünnepség hivatalos programját. Idén három budapesti helyszínen is zenei eseményeket rendeznek. A programokat a Telex After szedte össze. A Műegyetem rakparton kétnapos elektronikus zenei program lesz több nemzetközi fellépővel, a Kossuth téren a 20-ai tűzijáték után diszkót rendeznek, a Margit szigeten pedig alternatív és gitárzenés produkciók is fellépnek. A tűzijáték idén csak 10 perces lesz, és az évtized legolcsóbb augusztus 20-ai ünnepségére készül a kormány. 4 milliárdból valósul meg, az előző kormány idén 18 milliárd forintból tervezte megoldani az esemény sorozatot. Busz tragédia, a lengyel miniszterelnök külön gépet küld Magyarországra, amelyen a külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselői is utaznak. Donald Tusk az X-en azt írta, minden sérült megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget ebben a nehéz pillanatban. Egy másik posztban azt írta, telefonon tárgyalt Magyar Péterrel, aki neki is részvétét nyilvánította ki a tragédia miatt. Lengyelország budapesti nagykövetsége

0: Forró drótot hozott létre a baleset halálos áldozatainak és sérültjeinek hozzátartozói számára. A magyar miniszterelnök vasárnap kora délután posztolt arról a Facebookon, hogy telefonon tárgyalt Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, a lengyel kormányfő megköszönte a magyar mentő alakulatok segítségét. Egy zarándoklat résztvevői utaztak hazafelé a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból a lengyel turistabuszon, ami letért az útról és árokba borult az M3-as autópályán vasárnap hajnali 1 órakor. A balesetben 12-en meghaltak. A rendőrség szerint valószínűleg elaludt a sofőr, őrizetbe veszik. Súlyos problémákat tártak fel azok a rendkívüli szakfelügyeleti vizsgálatok, amelyeket több szakmai jelzés alapján rendelt el az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézetben a Kulturális Minisztérium, írt a Facebook oldalán a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint a vizsgálatokból kiderült, hogy jelentősen csökkent a szakképzett munkatársak létszáma, miközben visszaesett a nyilvántartási, digitalizálási és közművelődési munka. Gondok mutatkoztak a tudásátadásban, a vezetői működésben és az állományvédelemben is, valamint több raktár és műtárgytároló állapota nem felel meg a hosszú távú megőrzés követelményeinek. A feltártak alapján javasolják Bodalai Géza igazgató vezetői kompetenciájának vizsgálatát. Erdőtűz pusztít Belgium délkeleti részén. Eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására, az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Belgium délkeleti ország részének legnagyobb természetvédelmi területén péntek este csaptak fel a lángok. A tüzet a tűzoltók mellett gazdák és a hadsereg is próbálja megfékezni.
1: Időjárás.
0: Hétfőn már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy közeledő hidegfront hatására észak-észak-nyugat felül már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és többfelé valószínű zápor, zivatar, erős lesz a szél. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk.
1: Kezdődik a magyar zenei műsor. Kezdődik a magyar zenei műsor. Most is hallgass hazait. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt. Hallgass hazait a magyar zenei műsor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Elindult a Hallgass Hazait című magyar zenei műsor mai adása. Köszöntök mindenkit, Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes itt van, és nem sokára kezdjük a beszélgetést, utána a műsorban majd a Nem Kijárat zenekar kapcsán is érkezik Csigó Tamás, én Molnár Szabolcs, jó rádiózást!

0: Itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes, köszöntelek Eszter, és kérdezem, hogy jól vagy a nyár ezen szakaszán?
1: Jól vagyok, igen, köszönöm.
0: Na és milyen jó, kirobbanóan mondtad egyébként, valószínűleg tele vagy erővel és energiával. Mondd meg kérlek először, hogy az erőd és az energiád az miből fakad, megmondod? Vagy egyáltalán tudod?
1: Azt hiszem a napsütésből, szeretem a napsütést.
0: Hát ez jó, csak aztán amikor majd nem lesz, akkor pedig lehet, hogy jönnek majd a letargikus dallamok, és mindenféle melankólia, és szomorú dalok, és keserűség. Lehet, hogy a felhőkkel együtt az következik majd, ahogy vége a nyárnak.
1: Hát lehetséges, ezt észrevettem magamon egyébként, hogy télen, illetve akkor, amikor még nem sütött annyira a nap, inkább szomorú dalokat írtam, most nyáron meg inkább vidámakat.
0: Na de most én annyit mondtam rólad itt a felvezetőben, hogy Ruskó Eszter zeneszerző, énekes, de egyébként szívesen beavatod a hallgatóságot, hogy Eszter világába?
1: Igen, hát a zeneszerzés az annyiban merül ki nálam, hogy elektronikus zenével foglalkozom. Tehát nem egy olyan klasszikus zeneszerző vagyok, aki szimfonikus zenekarra hangszerel műveket. Azzal kezdtem egyébként még 10 éves koromban, jártam zeneszerzés órára a zeneiskolában. Aztán megismerkedtem az elektronikus zenével, és most már csak ezzel foglalkozom. 3 éve kezdtem ezzel foglalkozni, és az éneklés az 2 éve van jelen az életemben.
0: És mondtad a zeneszerzés órát, egyébként lehet, hogy úgy igazán téged ott találtál először az, hogy zeneszerzés, ez 10 éves korodban lehetséges, hogy ott kezdődött úgy legbelül?
1: Igen, abszolút.
0: Na tessék.
1: 12 éves, azt hiszem 12 éves vagy 13 éves voltam, amikor elkezdtem ezt tanulni Nagykanizsán a Farkas Ferenc zene és aranymetszés művészeti iskolában.
0: És lehet, hogy volt egy olyan tanárod is, aki egyszerűen elültette a magokat?
1: Igen, Barát Zoltánnak hívták ezt a tanárt, most már nyugdíjba ment, de nagyon sokat segített nekem a zeneszerzésben.
0: Ott indult el. Meg egyébként én azt tudom is rólad, hogy volt zongora is az életedben, meg bőgő is, meg fuvola is.
1: Igen.
0: Egyébként hangszerek érdekelnek mostanában a hangszerek téged, vagy most már egyszerűen ráálltál arra, hogy elektronikus zeneszerzés?
1: Nagyon érdekelnek a hangszerek, de mostanában azt csinálom, hogy az elektronikus zenékbe felveszem az akusztikus hangszereket, és így elegyítem a kettő irányt. Ez úgy nagyon érdekel.
0: Folytatjuk nem sokára. Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes a műsor vendége. Magyar

0: Folytatjuk a beszélgetést, itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. Csak magadnak szerzel zenét?
1: Mostanában igen.
0: Bár ez így, most így, hogy kimondtam, így egész furcsa kérdés, hogy magadnak, hát a közönségnek tulajdonképpen, de úgy értettem, hogy mondjuk nincs olyan, hogy kinézel magadnak egy előadót. Bele? Hát ez van. Van ilyen, hogy kinézel magadnak egy előadót, és azt mondod, hogy egyeztetsz vele? Hogy...
1: Volt ilyen régen, igen. Mostanában nagyon dominál az életemben az, hogy én éneklem el a számokat, de korábban, amikor még nem voltam ilyen szinten az énekben, akkor felvettem a kapcsolatot énekesekkel, és próbáltam együttműködéseket létrehozni így. Tehát úgy, hogy megírtam a számokat, és átadtam egy énekesnek, hogy ő adja elő, és ő vegye

0: Folytatjuk, itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. Azt te mindig tudtad amúgy, hogy énekesként is meg fogsz jelenni?
1: Nem, abszolút nem. Ez onnan jön nekem, hogy nagyon sok zene volt a fejemben, illetve nagyon sok történet, amit zenén keresztül szerettem volna elmondani, és próbáltam olyan énekeseket keresni, akik ezt így elvállalnák, de nem mindig vállalták el, meg nem mindig találtam meg a megfelelő énekest, és aztán egyszer csak gondoltam egyet, és úgy döntöttem, hogy jó, akkor megtanulok énekelni, és én fogom előadni ezeket a számokat. Úgyhogy így került az ének, mint eszközbe, így a zenei eszköztáramba.
0: Akkor tulajdonképpen tiszta szerencse, hogy nem akarták elvállalni azok, akiket megkértél, és az ember kénytelen volt megtanulni énekelni.
1: Hát igen.
0: Szerencse, hogy ez így alakult, de akkor ez most már így marad, és akkor ez a forma, ez is marad, hogy szerzed is a zenét, énekled is a zenét, így ez marad most már a forma, ez így megtetszett?
1: Megtetszett, igen, szeretem, de biztos, hogy fogok még más énekesekkel is együttműködni. Nagyon sok énekes barátot szereztem az elmúlt pár évben, illetve mindig felfedezek valakit magamnak, akinek a hangja nagyon megtetszik, és néha egy-egy közreműködést így megcsinálunk. Uh-huh. És én ennek nagyon örülök, hogy ez is van, tehát hogy mindkét irány van most már.
0: Nem sokára folytatjuk, Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes a műsor vendége.
2: Hallgass hazait a magyar zenei műsor!

0: Folytatjuk a beszélgetést, itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. Na és a szövegek kapcsán avasd be minket egy picit, kérlek, a szövegek világába is, hogy az hogy néz ki a szövegezés.
1: Igen. Tehát egy először, amikor még a zeneszerzéssel elkezdtem foglalkozni, nem nagyon írtam szöveget, instrumentális számokat készítettem. Aztán egy idő után megjelent bennem az igény az, hogy arra, hogy énekeljek, illetve hogy ének is legyen ezeken a számokon, és próbáltam magam is szöveget írni, illetve megismerkedtem egy dalszövegíró lányjal, akit Sütő Fanninak hívnak, és ő nagyon jó szövegeket tud írni, olyan ötletei vannak, hogy öröm vele dolgozni, és az elmúlt egy évben elég sok számot írtunk közösen. Tehát, hogy én magamnak is írok sokszor szöveget, de mással is. Tehát, hogy ebben is két irány van.
0: Azt még köszönöm, hogyha megmondod a hallgatóknak, hogy milyen néven keressék egyébként az emberek a dalaitokat.
1: Az én alkotói nevem a Spotify-on Girl in the Mirror, vagyis azt jelenti, hogy lány a tükörben. Ez egy angol név. Én azért választottam angol nevet, mert akkor, amikor elkezdtem zenét írni, még nem foglalkoztam magyar számokkal. Ez később jött be az életembe.

0: vegyük elő most, én azt mondom, az eső című dalt. Megmutathatjuk most ezt?
1: Igen.
0: Jó, akkor ezt megmutatjuk, és utána van kedved mesélni a dal kapcsán?
1: Igen.
0: Jó, oké. Pruskó Eszter, zeneszerző, énekes itt van, akkor mutatjuk az eső címűt, és utána visszajövünk, folytatjuk.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: S eső címmel szólt a dal. Itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. És akkor visszaadom neked a szót, kérlek, a dal kapcsán, ami csak belőled kikívánkozik, mondd, kérlek.
1: Jó, tehát ugye egy elektronikusan hangszerelt dalt hallhattunk, amiben felvettem egy pár másik hangszert is, illetve énekeltem is rajta. Ez a dal úgy készült, hogy először a zenei anyagot írtam meg, majd utána a szöveget. Felvettem benne azt, ahogy zongorázok. Erre viszont rátettem egy kalimba hangszintet, nem zongoraként hallhatjátok a számban, illetve használtam elektronikus elemeket, például elektronikus dobokat, elektronikus effekteket. Ugye egy elég melankolikus számról van szó, és a szövege ugye arról szól, hogy egy szereplő az eső esésért fohászkodik, tehát mint egy esőtánc. Szerettem volna természeti elemeket megjeleníteni így a szövegben, és a dal végén el is ered az eső, tehát így az eső hangszint is betettem a végére.
0: Folytatjuk nem sokára. Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes a műsor vendége.
2: Vannak

Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. Hallgass hazait. Hallgass hazait. Magyar dalok mindenkinek. Hallgass hazait. Hallgass hazait. Magyar dalok mindenkinek.

0: Folytatjuk, itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. Színpadra tervezed vinni mostanában a produkciót?
1: Igen, jó is, hogy kérdezed, szeptember 22-én, viszont ezt nem úgy képzelem el, mint az én saját egyszemélyes koncertemet. Fannival fogunk fellépni, és erre külön műsort írunk, tehát olyan dalok lesznek, amiknek a többsége nem szerepel még az interneten, hanem most dolgozunk ezeken, és ez egy olyan fellépés lesz, ahol a zene és a versek alkotják majd ugye az egész előadást, tehát nem kimondottan koncert lesz, hanem ugye a költészet és a zene egyvelege, és nagyon izgulok, hogy milyen lesz. Kicsit olyan musicales nekem, mert egy történet köré írtuk ezt az egészet.
0: Hát egyébként itt tulajdonképpen Fannival olyasmit is csináltok, ami egy kicsit olyan szinte, mint egy rajzfilm világ.
1: A videókra gondolsz, hát, amiket igen, a YouTube-ra feltöltök? Hát ez úgy van, hogy nemrég elkezdtem megtanulni animálni. Ez a hobbi nekem egy éve jött. Nagyon szeretem az animációs klippeket, és nagyon szerettem volna, hogyha az én zenéimhez is készülnek ilyenek, de nem találtam senkit, aki ezt megcsinálná, úgyhogy úgy döntöttem, hogy belevágok. Úgyhogy leültem a számítógép elé, és sokat kattintgattam, és aztán most már tartok valahol. Elkezdtem most egy animációs tanfolyamra is járni, úgyhogy reméljük majd azért egyre jobb leszek benne. Egyébként nagyon nehéz az animáció. Úgy szokott lenni, legalábbis eddig úgy volt, hogy más emberek készítették el a grafikákat nekem, én pedig animáltam őket.
0: Csak azon tűnődöm, hogy ez milyen érdekes amúgy, hogy kerestél korábban énekesnőket, nem találtál, hát muszáj volt megtanulni énekelni, aztán kerestél valakit, aki tudna az animációban segíteni, nem találtál, hát muszáj volt megtanulni ezt.
1: Hát igen, hát sok minden.

0: Folytatjuk a beszélgetést. Itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. A szervezést, azt kiadtad a kezedből, vagy kiadtátok a kezetekből, vagy azt is inkább szívesen intézitek ti, hogy mikor, hova mentek?
1: Még nem jelentkezett senki, aki elvállalná ezt a feladatot, úgyhogy egyedül csinálok mindent, tehát az, hogy a számok hogyan kerülnek fel az internetre, vagy hogy a koncertek kapcsán, hogy mikor, hova tudok menni, azt én szoktam leszervezni az adott helyekkel.
0: De tulajdonképpen lehet, hogy jobb is ez így. Mindent megoldasz.
1: Én ezt nagyon szeretem, tehát én nem vágyok arra, hogy legyen egy külső cég, vagy egy külső menedzser, aki így megmondaná, hogy mit csináljak, hogy hogyan lenne jó. Nagyon sok időmet elveszi ez a szervezés, de én jól érzem magam benne.
0: Jelöljünk ki most akkor egy második dalt. Egyébként...

0: pár szót erről a dalról is.
1: Hú, ezt a számot nagyon szeretem, remélem ti is szerettétek. Nemezisz ugye egy ismert név, ugye a görög mitológiából, akinek a neve összekapcsolódott az ősellenség fogalmával. Na hát ebben a számban pont az ősellenségekről van szó. Tehát egy férfi és egy női karakter jelenik meg a dalban. Ennek a szövegét Sütő Fanninak köszönhetem. Egy nap, nem tudom, olyan február környékén Fanni leírta ezt a szöveget, és elküldte nekem, hogy ez tetszik-e, és mondtam, hogy igen, nagyon tetszik, és így született meg a dal, hogy utána megírtam hozzá a dallamot, és az elektronikus zenei alapot elkészítettem, majd felvettem, illetve ezen a számon énekel egy amerikai ismerősöm, akit Samuel Kimnek hívnak, és ő énekli el a férfi szerepet benne, és nagyon örülök, hogy elvállalta, mert nagyon szuper hangja van.

Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. Izzad a tenyér, dogos kéz az, ami valamit elér. Alulról kezd, amit felépítenél, ha nemes a cél, legyél nem.

0: Folytatjuk, itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. Egyébként lelkiekben milyen fajta terápiát okoz neked a saját zenétek? Ezt így lehet megfogalmazni szavakkal, vagy tudod te ezt?
1: Hát én csak leülök és csinálom. Nem tudom. Nagyon fontos dolog az életemben a zene, tehát hogyha nem lenne, akkor valószínűleg hiányozna valami az életemből, és lehet, hogy feszültebb lennék, és így jobban ki tudok adni.

0: Hallgass hazaid! Magyar dalok mindenkinek! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu. Reklámot hallottál!
5: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
6: Közzétették az augusztus 20-ai állami ünnepség hivatalos programját. Busztragédia, külön gépet küld Magyarországra a lengyel miniszterelnök. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Közzétették az augusztus 20-ai állami ünnepség hivatalos programját. Idén három budapesti helyszínen is zenei eseményeket rendeznek. A programokat a Telex After szedte össze. A Műegyetem rakparton kétnapos elektronikus zenei program lesz több nemzetközi fellépővel. A Kossuth téren a 20-ai tűzi

0: Játék után diszkót rendeznek, a Margit szigeten pedig alternatív és gitárzenés produkciók is fellépnek. A tűzijáték idén csak 10 perces lesz, és az évtized legolcsóbb augusztus 20-ai ünnepségére készül a kormány. 4 milliárdból valósul meg, az előző kormány idén 18 milliárd forintból tervezte megoldani az esemény sorozatot. Busztragédia, a lengyel miniszterelnök külön gépet küld Magyarországra, amelyen a külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselői is utaznak. Donald Tusk az X-en azt írta, minden sérült megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget ebben a nehéz pillanatban. Egy másik posztban azt írta, telefonon tárgyalt Magyar Péterrel, aki neki is részvétét nyilvánította ki a tragédia miatt. Lengyelország budapesti nagykövetsége forró drótot hozott létre a baleset halálos áldozatainak és sérültjeinek hozzátartozói számára. A magyar miniszterelnök vasárnap kora délután posztolt arról a Facebookon, hogy telefonon tárgyalt Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, a lengyel kormányfő megköszönte a magyar mentő alakulatok segítségét. Egy zarándoklat résztvevői utaztak hazafelé a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból a lengyel turistabuszon, ami letért az útról és árokba borult az M3-as autópályán vasárnap hajnali 1 órakor. A balesetben 12-en meghaltak. A rendőrség szerint valószínűleg elaludt a sofőr, őrizetbe veszik. Súlyos problémákat tártak fel azok a rendkívüli szakfelügyeleti vizsgálatok, amelyeket több szakmai jelzés alapján rendelt el az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézetben a Kulturális Minisztérium, írta Facebook oldalán a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint a vizsgálatokból kiderült, hogy jelentősen csökkent a szakképzett munkatársak létszáma, miközben visszaesett a nyilvántartási, digitalizálási és közművelődési munka. Gondok mutatkoztak a tudásátadásban, a vezetői működésben és az állományvédelemben is, valamint több raktár és műtártároló állapota nem felel meg a hosszú távú megőrzés követelményeinek. A feltártak alapján javasolják Bodalai Géza igazgató vezetői kompetenciájának vizsgálatát. Erdőtűz pusztít Belgium délkeleti részén. Eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására, az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Belgium délkeleti ország részének legnagyobb természetvédelmi területén péntek este csaptak fel a lángok. A tüzet a tűzoltók mellett gazdák és a hadsereg is próbálja megfékezni.
1: Időjárás.
0: Hétfőn már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy közeledő hidegfront hatására észak-észak-nyugat felül már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és többfelé valószínű záporzivatar, erős lesz a szél. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk.
1: Hallgass hazai! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: mert az olyanok, mint mi sose búcsúznak el.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. És egy másik kérdést hozok, hogy te az az ember vagy, az a nő vagy, aki tanulod sokáig a dolgokat, és utána elkezded csinálni, és ha már jól kitanultad, akkor csinálod, vagy pedig elkezded csinálni, és menet közben alakul, tanulod, kitanulod menet közben?
2: Hát szerintem megváltoztam, mert amikor még fiatalabb voltam, akkor az első kategória voltam, és most már inkább a második, mert például az animáció kapcsán is, hát folyamatosan tanulok dolgokat, most is járok erre az animációs képzésre, és én úgy érzem, hogy nagyon sokat segített az, hogy elkezdtem csinálni, ugye semmiből nulla tudással, de az is nagyon sokat segít, hogy a kurzusra járok, mert így folyamatosan fejlődhetek. A zenében is, hát amikor a zenét elkezdtem, akkor azért folyamatosan tanultam ugye a zeneiskolában, hogy hogyan kell ezt jól csinálni, és mindig fejlődtem, de most már ugye nem tanulok, és most már inkább csak kísérletezgetek, úgyhogy ez egy másik kategória nekem.
1: Akkor te tulajdonképpen a kettő között vagy, aki tanulod is, csinálod is, és közben lényegében formálódik az egész.
2: Igen.
3: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: Folytatjuk, itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes, Backpack.
1: Back,
0: a lemez címe, ami megjelent, nemrég jelent meg, mesélsz erről egy picit, Eszter?
1: Igen, ez egy 6 számot tartalmazó kislemez, és nagyon vidám nyári dalok vannak rajta, szerelmes dalok például, és nagyon örülök, hogy ez végre elkészült, mert 2 éve kezdtem el dolgozni rajta, és ezt mégpedig a párommal csináltuk, aki Johnnak hívnak, és ő amerikai, és amikor elkezdtünk dolgozni rajta, akkor kiinültünk Minnesotába, és egymás mellett ültünk a számítógép előtt, és így mondogattuk egymásnak, hogy na most ide ezt tegyél, oda azt tegyél, úgyhogy ez ilyen közös munka, és ezen a lemezen, illetve kislemezen egy számot éneklek, a többihez felkértünk énekeseket, például az előző szám, az előző bemutatott számból Szemet, úgyhogy ő is énekel rajta, és nagyon remélem, hogy azok, akik hallják ezt a kislemezt, azokban egy ilyen jó, boldog érzés kerekedik majd újra, ahogy hallgatják, mert tényleg így az előző 2 szám, amit így a műsorban bemutattunk, azok inkább szomorúak, most pedig már így a nyári vidámságba beléptünk.
0: Összességében tényleg jó hallgatni, hogy olyanok vagytok, mint a boldog emberek, akik zenélnek.
1: Hát köszönöm, igen.
0: De tényleg így vagytok. És lényegében, igen, hogy ez hová fog majd formálódni, azt te tudod egyébként legbelül, vagy van benned egy kijelölt irány, hogy oda kellene eljutni, és tudod a célt, vagy pedig, vagy nem?
1: Hát most kisebb céljaim vannak egyelőre. Tehát én nem szeretnék világsztár lenni, aki több ezer ember előtt énekel.
0: Nagy baj lenne, hogyha mégis ez történne?
1: Hú, nem is tudom. Biztos meg lehetne szokni. Egyébként biztos nagyon stresszes lenne, hogyha ez megtörténne. Tehát, hogy annyi ember előtt előadni, sok elvárás. Én mondjuk jól érzem magam így, hogy évente egy pár kisebb koncert van, illetve folyamatosan írom a számokat. Nagyon jó lenne, hogyha sikerülne például egy amerikai kiadót szerezni, aki szeretné kiadni a számaimat, vagy aki úgy fantáziát lát bennem. Illetve jó lenne az, hogyha minél több hallgatót tudnék szerezni így az internetes térben, mert ugye abból is származik bevétel, amiből lehet, hogy akár el is éldegélhetnék. Az egy jó élet lenne.
0: Na tessék, most még álmodozol róla, aztán könnyen lehet, hogy egyszerűen bele is sétálsz.
1: Hát reméljük.
0: Vagy bele sétáltok együtt. Csak tulajdonképpen tényleg vigyázni kell, hogy az ember mit kíván. Kívántál olyat is, hogy egy amerikai társaság esetleg, hogyha kiadná a dalokat, vagy egy kicsit mögé állna, hát ők aztán adhatnak nagy lendületet is a dolognak, mert ők gondolom, hogy azt szeretnék, hogy akkor jó sok emberhez eljuss, és akkor az egy kissé felforgatná a mostani életedet.
1: De hát ez lehet.
0: Mehet
1: egyébként
0: ebben?
1: Egyébként van egy kiadó, akivel beszéltem már, egy kisebb amerikai kiadó, aki érdeklődött a zeneim kiadása iránt, úgyhogy hát majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
0: Na hát akkor most egyenlőre mi ott tartunk, hogy akkor készítjük a Lepkefény című dalt.
1: Ez egy nagyon vidám szám, ami arról szól, hogy 2 szerelmes összetalálkozik, és azt a pillanatot jeleníti meg, amikor még nem tudják egymásról, hogy ők valaha összejönnek-e vagy sem, csak így tetszenek egymásnak, és itt sétálgatnak a tóparton. Ezt nagyon szerettem, ezt a számot. Ezt én éneklem, és a szöveget Fanni írta, és igen, a zenei alapot, ezt az elektronikus zenei alapot, amit majd hallhattok, ezt közösen csináltuk a barátommal, Johnnal.
0: Akkor ezt megmutatjuk, itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes, utána visszajövünk.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor!

0: Lepkefény címmel szólt a dal, és itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. Na hát, és emlegetted Fannit többször is a műsorban, aki egy szövegíró társ neked.
1: Igen, igen. Fanni nem foglalkozik zenével, csak szöveggel, de azzal nagyon jól foglalkozik.
0: Beavatsz minket egyébként egy kicsit Fanni világába?
1: Igen, tehát Fanni Párizsban él, és ő költő, illetve író, tehát egy regényen dolgozik, amellett meg angol tanár, és nemrég találtunk egymásra a zeneszerzés terén. Akkor, amikor a Szedna című számomon dolgoztam, ez úgy készült ez a szám, hogy készítettem egy zenei alapot, és megírtam egy dallamot rá, de nem volt meg az ihlet a szöveghez, és akkor jutott eszembe, hogy nekem van egy nagyon tehetséges költő, ismerősöm, Sütő Fanni, és felkerestem őt, hogy van-e kedve esetleg írni egy szöveget erre a számra, erre a meglévő dallamra, és azt mondta, hogy igen, és nagyon hamar megcsinálta, és nagyon tetszett az, amit csinált, és azóta már többször dolgoztunk együtt.
0: Egyébként ő tényleg mindenféle másfajta írásokkal foglalkozott, novellás kötete is jelent meg, sőt, hogyha jól tudom, akkor még gimnáziumi felvételi feladat is volt az egyik verse Fanninak?
1: Igen, igen, azt hiszem tavaly. Ez egy annyira jó dolog, hogy betették az ő versét. Ő magyarul és angolul is ír, és természetesen a magyar tették be a magyar felvételibe. Uh-huh. Annyira jó, hogy ilyen dolgokat elért.
0: Nem sokára folytatjuk, Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes a műsor vendége.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: Folytatjuk, itt van Roskó Eszter, zeneszerző, énekes. És egy záró gondolatként jut eszembe, hogy egyébként, ha szövegekre gondolsz, dalszövegekre, akkor te mit mondasz, hogy milyen fajta dalszövegek tennének jót az emberekkel szerinted? Vagy mi lehet egy jó dalszövegnek a célja? Te mit mondasz?
1: Én szeretem azt, amikor egy történetet elmesél egy dalszöveg, és valamilyen tanulságot le lehet belőle vonni. De nem mindig csak az ilyen szövegek jók, tehát hogy egy olyan szöveg is jó, ami bemutat valamit, és amiből nem lehet úgy külön tanulságot levonni, hanem csak egy érzést ad át, ahol amit mondjuk az ember nem érez úgy a mindennapokban. Vagy például itt a Lepkefénynél, nekem nagyon tetszik a Lepkefény szövege, amit Fanny írt, és az egy olyan szöveg, ami bemutat egy pillanatot, ami aranyos, és ez olyan jó érzéssel tölti el az embereket. Szóval szerintem sokféle szempontja lehet a jó szövegnek.
0: Akkor lehet, hogy te tényleg igazán a történeteket szereted.
1: Igen, egyébként. Én úgy érzem, hogy ez a zene, ez egy történetmesélést nálam, amit az animáció is úgy egészít ki, hogy van egy dolog, amit el akarok mondani, és akkor ahhoz keresem az eszközöket, hogy mivel lehetne jól megjeleníteni.
0: Na hát akkor én mondom még egyszer a dátumot, szeptember 22, Budapest. Igen. És itt Fannival közösen, ugye?
1: Igen, hazajön Párizsból, és fellépünk.
0: Hát akkor ehhez is, meg úgy amúgy is a további munkákhoz is, meg az egész életre is minden jót kívánok nektek.
1: Köszönjük szépen!
0: Roskó Eszter, zeneszerző, énekes volt itt. Köszönöm én is.
1: Köszönöm. Mit szólnál?

0: kétséggel. Van az, amit én se bírok, zuhanok a mélységgel, de a fénybe bízok.
1: A nem kijárat projekt, vagy akár zenekar kapcsán. Itt van Csigó Tamás, köszöntelek Tamás. Projekt vagy zenekar, de hát tulajdonképpen projekt is, zenekar is. Nem kijárat, felült a csend című dal, és klip is jelent meg. És te is megjelentél tulajdonképpen eddig egy kicsit csendben voltál, és aztán így is lehet mondani, hogy megjelentél. Előjött Tamás, és hozott valamit.
2: Igen.
1: De egyébként a csendesség, az most így kellett neked, az életednek volt egy olyan szakasz, ahogy így lecsendesedett.
2: Abszolút.
1: Minden.
2: Igen, igen.
1: És igen. Lehet, hogy túlzásba vittél előtte mindent, az is lehet.
2: Hát az is lehet, bár ezt a túlzást, ezt nagyon jól zártam, úgy érzem. Egy New York-i kis utazással, ahol volt egy hét állomásos kis turném ott az államban. Ez egy ilyen elektronikus zajzene volt, egy saját magam gyártotta kis analóg hangszerekkel játszottam. És utána, ahogy onnan hazaérkeztem, rá egy-két hónappal költöztünk el Budapestről, a budai hegy nyugati végébe, Biatorbágy mellé, és ott egy erdő mellett lakunk most, és ez tart most már 4 éve, és igen, erre így szükség volt, erre a csendre, erre a nyugalomra, úgyhogy semmiféle rossz érzésem nincsen a múltammal kapcsolatban, tehát semmi gond nem volt, semmi
1: hát
2: probléma
1: igen,
2: nem volt.
1: Egy kicsit
2: sok volt, kellett a váltás, kellett egy nyugodt környezet, ahol dolgozni tudunk és élni.
1: De ez érdekes tényleg, én is most így hangosan gondolkozom, hogy elmentél a világ végére, a nagy Amerikába, és igen, akkor ott valami történt, egy nagy hatás, lehet, hogy sok hatás alá került.
2: Nem tudom.
1: Egy nagy hatás.
2: Igen. Nem, akkor már tudtuk ezt. Tehát,
1: tudtad?
2: Igen. Előtte egy-két hónappal már Enikő is jött velem egyébként, ő is énekelt.
1: Hodos Enikő.
2: Igen, igen ezeken a kis klub fellépéseken, de előtte már ugye mi 9 éve együtt vagyunk, és tehát előtte már megnéztük a házat, tehát tudtuk, hogy hova fogunk visszajönni.
1: Mint pár, vagytok együtt, boldog
2: igen,
1: pár.
2: Igen, igen.
1: Egyébként milyen csodálatos tényleg, ha zenész emberek összetalálkoznak.
2: Hát van benne vicces. Igen.
1: Viccesség is biztos.
2: Tehát nagyon fura volt először, most visszakanyarodva nem kiárat projektre, hogy együtt próbálunk itt a kis családi fészkünkben egy közös fellépés apropóján, és együtt találgatjuk ki a dolgokat, hogy ének témák és részek, hogy verze jöjjön, refré jöjjön. Szóval egy nagyon érdekes és fura dolog ez, de jó.
1: Folytatjuk nem sokára, itt van Csigó Tamás, a Nem kijárat zenekar kapcsán beszélget.

szó most a reggel. Csak a szív kalapál az agynak.

0: Shetland lámpak.
1: Folytatjuk a beszélgetést a Nem Kiárat zenekar, vagy a Nem Kiárat projekt kapcsán. Itt van Csigó Tamás. Na hát és akkor a Nem Kiárat projekt az így összeállt. Egyébként ez mikor állt össze végül is? Én nem is tudom, hogy a Nem Kiárat. Ez az a dolog, ami már nagyon régen, ez az, ugye? Ami
2: igen.
1: Nagyon-nagyon régen.
2: Nagyon régen elkezdődött már így fejben. Igen, de hát akkor még az volt, hogy nem volt rá idő és erő, kapacitás, de aztán itt élesedett, úgymond, tehát elővettem a dolgokat, és meghallgattam, mert már volt, tehát a szövegek már megvoltak, és volt egy-két dalkezdemény is, és aztán itt készültek el végleges formájukba. Úgyhogy igen, ez budapesti koncertezős, klubozós időszakban már valahol, nem emlékszem pontosan, mindegy is teljesen, valahol belvárosban találkoztam Lórival.
1: Kabai
2: Lórival, igen, akivel már Bidis koncerteken megismerkedtünk, talán ő írt az egyik, az első között volt, aki kritikát írt rólunk a Családneves Fesztiválos fellépésünkről, 2004 körül, a Bidisről, igen, köszi, és aztán utána találkoztunk egy következő koncerten, itt már Budapesten, akkor hozott egy könyvét, aztán beszélgettünk a dolgokról, akkor mesélte, hogy vannak dalszövegei is, nem csak versei, és akkor oda nyújtotta a Nem Kiárat című kötetét, ami aztán a projekt neve lett. De ez már ott eldőlt, és hogy majd valamit csinálunk belőle, és szerintem akkor utána eltelt szerintem 10 év biztos, és aztán most előkerült megint ez a dolog, és szerencsére nem állt meg, hanem most ott tartunk, hogy készülnek a dalok, videoklip készül évvégén, lemez jelenik meg, Mit tudok én címmel, és 8-10 dalt fog tartalmazni ez a lemez. Beszállt két kedves régi bídiszes zenésztársam is, Gergács Gábor és Rozmán Zoltán, illetve Enikő Manoja. Úgyhogy így vagyunk most 4-en, és külső tagként, természetesen szövegíróként Kabai Lóri az 5. tag.
1: Folytatjuk nem sokára, itt van Csigó Tamás, a Nem Kiárat zenekar kapcsán beszélgetünk.
3: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor!

0: Folytatjuk a beszélgetést a Nem Kijárat zenekarból. Itt van Csigó Tamás. Majd mindjárt megmutatjuk a dalt, Felült a csend címmel. Egyébként már ez is fülbemászó dallam, szinte lehetne mondani, hogy egészen szinte slágeres dallam, de még az is lehet, hogy a későbbiekben is majd még jönnek direkt további fülbemászó dallamok.
1: Persze, tehát amikor elkezd az ember élni egy dalt, akkor direkt próbál fülbemászó dallamokat írni, bár én nekem szerintem... Hát nem feltétlenül, de szerintem nekem van egy elég erős popérzékenységem, tehát én azért szeretem ezeket a könnyen emészthető fülbemászó dalokat, tehát én ezeket nagyon csípem. És az egyszerű dallamokat, akár hangszeres vagy samplingekkel összerakott dolgokból, ami hatásos és akár monumentális, nem tudom, komoly zenében is nagyon szeretem azokat, amik nincsenek túl variálva. Szeretem, amikor egy kicsit ilyen repetitív dolgok jönnek, az okos zenéket is nagyon szeretem, az elgondolkozott. Főleg például ez a zajzen, amit csináltam, ez teljesen improvizatív, tehát az meg a másik véglet. De hogy szeretem, amikor rá lehet ülni egy hangulatra, és azzal lehet így hömpölyögni előre. Tehát igazából jellemzően ezek a dalok nem túl írtak, kevés akkordból állnak, és inkább érzelmi töltetőek szerintem, mint technikai, már hogy most így zeneileg. Ez volt a leggyorsabban elkészülő dal, a Felült a csend. Ez egy olyan versre íródott egyébként, amit Lóri, mikor átküldött, akkor mondta, hogy hát most figyelj, küldtem egyet, de ebben nincs sok rím. Tehát készülj föl rá. És ez nagyon megtetszett. Egyébként meg is jelent, meg nem jelent versek címen, azt hiszem, ez több vers mellett meg is jelent most. Ja, bocsánat, nem. Tehát be nem fejezett versek. Nem biztos, hogy már megjelent, de meg fog versként, tehát ennek ez a többivel ellentétben ez a különlegessége, hogy ezt nem dalszövegnek írta Lóri, hanem ez egy verse. Az összes többi, az pedig dalszöveg.
0: Megmutatjuk, mit szólsz hozzá.
1: Oké.
0: Felült a csend. A címe a Nem Kijárat projekt, vagy a Nem Kijárat zenekar dala következik. Benne Csigó Tamás, Hodosi Enikő Manoja és Kabai Lóránt szövege. Jön a dal, Tamás, örülök és köszönöm szépen.
2: Hallgass hazait, magyar dalok mindenkinek!

0: Az elmúlt két órában a Hallgass Hazait című magyar zenei műsor szólt. Itt volt a műsorban Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes, illetve a Nem Kijárat zenekar kapcsán Csigó Tamással is beszélgettem. Molnár Szabolcs vagyok. További jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: Hallgass Hazait!
2: Hallgass Hazait!
1: Magyar dalok mindenkinek! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt. Ez volt a magyar zenei műsor. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

hogy nem érzed az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.